0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 7. fejezet. Ahogy nem tudjátok-e, testvéreim, hiszen törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény csak addig uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, amíg él a férje, ő hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férje, az asszony felszabadul a férj törvénye alól. Ha férje életében más férfihoz megy, az házasságtörésnek számít, ha azonban meghal a férje, akkor szabaddá lesz, és nem köti a törvény, úgyhogy nem lesz házasságtörő, ha más férfihoz megy. Éppen így van, testvéreim, úgyis, hogy meghaltatok a törvénye Krisztus teste által, hogy máséi legyetek, azéi, aki föltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a tagjainkban, hogy gyümölcsözzünk, és gyümölcsöt teremünk a halálnak. Most azonban miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, és felszabadultunk a törvénytől, hogy a szellem újságában szolgáljunk, és ne a betű óságában. Mi következik ebből? Hogy a törvény bűn? Semmiképpen. Hiszen a bűnt is csak a törvény által ismertem meg. Mert a kívánságról se tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, hogy ne kívánd. De a bűn, kihasználva az alkalmat, a parancsolat által mindenféle kívánságot ébresztett bennem. Mert törvény nélkül halott a bűn. Én egykor törvény nélkül éltem, a parancsolat megjelenésével azonban megelevenedett, életre kelt bennem a bűn. Én pedig meghaltam. És az a parancsolat, amely életre van, és életet ígért, az halálomra rett. Mert a bűn kihasználta a parancsolat által adott lehetőséget, és megcsalt, becsapott engem, és megölt általa. De a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Akkor hát a jó halálomra lett volna nekem? Semmiképpen. De azért, hogy a bűn, bűnmi volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által a halált munkája, hogy így a bűn a parancsolat által igen nagy vétekké legyen. Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi. De én testi természetű vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek. Magam sem értem, hogy mit teszek, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök, amit tudom, hogy rossz. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor egyetértek a törvénnyel, hogy az jó. Akkor tehát már nem is én teszem ezt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben, testi természetemben nem lakik jó, mert az akarás megvan bennem, hiszen a jót akarom tenni, de a jó véghez vitelét már nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban azt a törvényt, hogy jó lehet a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényében, amit az értelmem által elfogadtam, és engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt. Ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halál testéből. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus az. Én tehát az értelmemben bár Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Mesélek egy történetet nektek. Hallottam egyszer egy fiatal emberről, aki vásárolt egy teljesen új autót. Hazahajtott vele, és egy nehéz fém darabba behorpasztotta az egészet, hogy ne látszódjon rajta, hogy új. Azért csináltam, mert félt a szomszédaitól. Azt nem akarta, hogy lássák, hogy annyi pénze van, hogy egy új kocsit is meg tud venni. Szörnyű lehet így élni, ugye? Az élet ennél sokkal több. Az életünk több, mint egy percnyi szépség. Az oka, miért Krisztus eljött, az az, hogy az egész életünket megváltsa. Megtörte a gonosz uralmát felettünk. Mielőtt Jézus meghalt, bátran kijelentette a tanítványai előtt, hogy ő legyőzte a világot. Jézusnak nem volt problémája az ördöggel, ő miattunk harcolt. És ezért nekünk csak ezt a győzelmet el kell fogadnunk. És amikor újjászületünk, akkor az ő győzelmét befogadjuk a mi szívünkbe. És nem kell az ördög és az ő seregei miatt félelemben élnünk. Nem kell a világ félelmeit magunkra venni. Isten azt tanácsolja nekünk, hogy bízunk az ő szavába, az ő szavába vetett hitben. A Timóteusnak írott levélben van egy ilyen idézet: harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ez az 1 Timóteus 6.12-ben van. Az van benne, hogy harcoljuk meg a hitnek a szép harcát. Ennek az az egyik módja, hogyha kitartóan ragaszkodunk Krisztus győzelméhez, amit ő megszerzett nekünk, és megvédelmezzük ezt, megharcoljuk, és hiszünk abban, hogy ez a győzelem, ez a miénk. Soha semmiért ne add fel ezt a világon, soha ne hagyd a sátánnak, hogy kibillentsen a te örömödből, a győzelmedből, a sikeredből, vagy a bővölködésedből. A tiéd minden lehetőség, mert Jézus ezt megszerezte, és csak egy döntést kell hoznod, hogy az leszel, amire Isten kiválasztott téged, és senki nem állíthat meg téged ebben. Tagadd meg a félelem szolgaságának a gondolatát, és bátran tagadj meg minden olyan negatív dolgot, ami Isten szavával össze nem egyeztethető. Isten szava bizalmat ad neked. Ő bátorságot ad, és a győzelmedet. Kapaszkodj bele az ő szavába, és megtalálod benne a sikert, a békességet, az örömöt és az egészséget, és ez a tiéd. Ez mind benne van Krisztusban, és még ennél több is. Ne légy megalkuvó, mert tiéd a jó élet, tiéd a bővölködés. Ragaszkodj ezekhez, és élj dicsőséges életet az Úrral. Elmondok egy megvallást, ha van kedved, akkor mondd velem te is. Isten szava bennem él. Az életem, a siker, a jó indulat és a kegyelem végtelen folyama. Bátorságban járok, és megtagadom, hogy feladjam a sikert, a bővölködést és az isteni életet, mert az Krisztusban számomra elérhető. Kijelentem, hogy a félelmet elűztem az életemből, és az ördög munkái meg vannak bénulva a kapcsolataim körében. Az Úr Jézus nevében.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 8. fejezet. Nincsen azért már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátotta a bűn testének a hasonlóságában, és a bűnért kárhoztatta, elítélte a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága beteljesedjen bennünk, akik már nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Mert a test szerintiek a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is tudja megtenni. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem szellemben vagytok, ahogyan az Isten szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztusnak szelleme, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a szellem ellenben él a megigazulás által. Élet az igazságért. Ha pedig annak a szelleme lakik bennetek, aki föltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Ezért, testvéreim, nem vagyunk adósai a testnek, hogy te szerint éljünk. Mert ha te szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a szellem által megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezet, azok az Istennek örökös-korú fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atyánk! Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is vagyunk. Örökösei Istennek, örökös társai a Krisztusnak. Ha valóban vele együtt szenvedünk, és akkor vele együtt is megdicsőlünk. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten érettkorú, örököskorú fiainak a megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá lett vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság fogságából, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és nyög mind a mai napig. De nem csak ez a világ, hanem maguk a szellem zsengéjének a birtokosai, mi magunk is. Sóhajtozunk és fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, a mi testünknek a megváltását. mert reménységben tartattunk meg, de a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért reménylené is azt? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, békességes tűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a szellem is segítségére van az erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, ahogy kellene, nem tudjuk. De maga a szellem esedezik miértünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a Szent Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, elhívottak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia képmásához hasonlók legyenek, az ő fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig elrendelt eleve, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő saját fiát nem kimérte, hanem őt minnyájunkért odaadta, hát hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt? Kicsoda vádolja Isten választottait? Hiszen Isten, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki föl is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Kicsoda szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhség? Mesztelenség vagy veszedelem vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap. Úgy tekintenek bennünket, mint vágójuhokat. De mindezek fölött diadalmaskodunk. Mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, se fejedelemségek, se jelenvalók, se eljövendők, se hatalmasságok, se magasság, se mélység, és semmi más teremmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. Mesélek egy történetet nektek. Hallottam egyszer egy fiatal emberről, aki vásárolt egy teljesen új autót. Hazahajtott vele, és egy nehéz fém darabbal behorpasztotta az egészet, hogy ne látszódjon rajta, hogy új. Azért csináltam, mert félt a szomszédaitól. Azt nem akarta, hogy lássák, hogy annyi pénze van, hogy egy új kocsit is meg tud venni. Szörnyű lehet így élni, ugye? Az élet ennél sokkal több. Az életünk több, mint egy percnyi szépség. Az oka, miért Krisztus eljött, az az, hogy az egész életünket megváltsa. Megtörte a gonosz uralmát felettünk. Mielőtt Jézus meghalt, bátran kijelentette a tanítványai előtt, hogy ő legyőzte a világot. Jézusnak nem volt problémája az ördöggel, ő miattunk harcolt. És ezért nekünk csak ezt a győzelmet el kell fogadnunk. És amikor újjászületünk, akkor az ő győzelmét befogadjuk a mi szívünkbe. És nem kell az ördög és az ő seregei miatt félelemben élnünk. Nem kell a világ félelmeit magunkra venni. Isten azt tanácsolja nekünk, hogy bízunk az ő szavába. Az ő szavába vetett hitben. A Timóteusnak írott levélben van egy ilyen idézet. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ez az 1 Timóteus 6.12-ben van. Az van benne, hogy harcoljuk meg a hitnek a szép harcát. Ennek az az egyik módja, hogyha kitartóan ragaszkodunk Krisztus győzelméhez, amit ő megszerzett nekünk, és megvédelmezzük ezt, megharcoljuk, és hiszünk abban, hogy ez a győzelem, ez a miénk. Soha semmiért ne add fel ezt a világon. Soha ne hagyd a sátánnak, hogy kibillentsen a te örömödből, a győzelmedből, a sikeredből, vagy a bővölködésedből. A tiéd minden lehetőség, mert Jézus ezt megszerezte, és csak egy döntést kell hoznod, hogy az leszel, amire Isten kiválasztott téged, és senki nem állíthat meg téged ebben. Tagadd meg a félelem szolgaságának a gondolatát, és bátran tagadj meg minden olyan negatív dolgot, ami Isten szavával össze nem egyeztethető. Isten szava bizalmat ad neked, ő bátorságot ad, és a győzelmedet. Kapaszkodj bele az ő szavába, és megtalálod benne a sikert, a békességet, az örömöt és az egészséget, és ez a tiéd. Ez mind benne van Krisztusban, és még ennél több is. Ne légy megalkuvó, mert tiéd a jó élet, tiéd a bővölködés. Ragaszkodj ezekhez, és élj dicsőséges életet az Úrral. Elmondok egy megvallást, ha van kedved, akkor mondd velem te is. Isten szava bennem él. Az életem, a siker, a jó indulat és a kegyelem végtelen folyama. Bátorságban járok, és megtagadom, hogy feladjam a sikert, a bővölködést és az isteni életet, mert az Krisztusban számomra elérhető. Kijelentem, hogy a félelmet elűztem az életemből, és az ördög munkái meg vannak bénulva a kapcsolataim körében. Az Úr Jézus nevében.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

És akkor meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Amikor pedig mindezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltás.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Római Levél, 9. rész. Igazságot szólok Krisztusban, és nem hazudok. A lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem.
4: És akkor meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Amikor pedig mindezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Szansz műsorán.
3: Római Levél, 9. rész. Igazságot szólok Krisztusban, és nem hazudok. A lelkiismeretem vele.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Római Levél, 9. rész. Igazságot szólok Krisztusban, és nem hazudok. A lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem által. Hogy nagy az én nyomorúságom, és szüntelen van az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakítva Krisztustól az én testvéreimért, te szerinti rokonaimért, akik izraeliták, akiké a fiúság, akiké a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tiszteletek, az ígéretek, akiké az atyák, és aki közül való, te szerint a Krisztus is, aki Isten mindenek fölött, örökké áldandó Isten, mind örökké. Amen. De az nem lehet, hogy Isten beszéde meghiúsult legyen. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. És nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. Azaz, nem a te szerinti gyermekek az Isten gyermekei, nem a test fiai az Isten fiai, hanem az ígéret gyermekei számítanak az utódoknak. Tehát az ígéret fiai tekinti magul. Mert az ígéretnek beszéde ez, hogy ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz. De nem csak ő, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében, Izsáktól, a mi atyánktól, mert amikor még meg se születtek, semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, ne cselekedetekből, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Ahogy megvan írva az is, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk hát? Vajon nem igazságtalanság-e az az Istentől? Távol legyen. Mert Mózesnek ezt mondta, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Azért tehát nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a fáraónak, azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Azért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondhatnád azért nekem, akkor miért hibáztat engem, hiszen kiállhat ellene az ő akaratának. De hát ki vagy te, ó ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Vajon mondhatja-e a készítmény a készítőjének, miért formáltál engem ilyenre? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanabból a gyuradékból az egyik edény díszesre, tisztességre, a másikat pedig közönségesre, bestelen dolgokra készítse. Isten pedig, amikor meg akarta mutatni az ő haragját és hatalmát, megismertetni akarta, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre lettek készítve. Azért, hogy megismertesse az ő dicsőségének a gazdagságát az

0: irodalom edényein, amelyeket eleve dicsőségre készített. Ilyeneknek hívott el minket is. Nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, ahogy Hózeásnál meg van írva, azt, amelyik nem népem, népemnek hívom, és a nem szeretettet, szeretetnek. És lesz, hogy azon a helyen, ahol ezt mondták nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fogják őket hívni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről, ha Izrael fiainak száma annyi lenne is, mint a tenger homokja, csak a maradék tartatik meg. Mert az Úr gyorsan valóra váltja és beteljesíti szavát a földön. Ahogyan Izaiás előre megmondta, ha a seregeknek ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához lennénk hasonlók. Mit mondjunk akkor? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, és nem is törekedtek arra, mégis elnyerték az igazságot, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte és törekedett az igazság törvényére, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből lenne. És így beleütköztek a megütközés kövébe. Ahogy megvan írva, ime megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
1: Amen. Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. Mesélek egy történetet nektek. Hallottam egyszer egy fiatal emberről, aki vásárolt egy teljesen új autót. Hazahajtott vele, és egy nehéz fém darabba behorpasztotta az egészet, hogy ne látszódjon rajta, hogy új. Azért csináltam, mert félt a szomszédaitól. Azt nem akarta, hogy lássák, hogy annyi pénze van, hogy egy új kocsit is meg tud venni. Szörnyű lehet így élni, ugye? Az élet ennél sokkal több. Az életünk több, mint egy percnyi szépség. Az oka, miért Krisztus eljött, az az, hogy az egész életünket megváltsa. Megtörte az gonosz uralmát felettünk. Mielőtt Jézus meghalt, bátran kijelentette a tanítványai előtt, hogy ő legyőzte a világot. Jézusnak nem volt problémája az ördöggel, ő miattunk harcolt. És ezért nekünk csak ezt a győzelmet el kell fogadnunk. És amikor újjászületünk, akkor az ő győzelmét befogadjuk a mi szívünkbe. És nem kell az ördög és az ő seregei miatt félelemben élnünk. Nem kell a világ félelmeit magunkra venni. Isten azt tanácsolja nekünk, hogy bízunk az ő szavába. Az ő szavába vetett hitben. A Timóteusnak írott levélben van egy ilyen idézet. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattál. És szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ez az 1 Timóteus 6.12-ben van. Az van benne, hogy harcoljuk meg a hitnek a szép harcát. Ennek az az egyik módja, hogyha kitartóan ragaszkodunk Krisztus győzelméhez, amit ő megszerzett nekünk, és megvédelmezzük ezt, megharcoljuk, és hiszünk abban, hogy ez a győzelem, ez a miénk. Soha semmiért ne add fel ezt a világon, soha ne hagyd a sátánnak, hogy kibillentsen a te örömödből, a győzelmedből, a sikeredből, vagy a bővölködésedből. A tiéd minden lehetőség, mert Jézus ezt megszerezte, és csak egy döntést kell hoznod, hogy az leszel, amire Isten kiválasztott téged, és senki nem állíthat meg téged ebben. Tagadd meg a félelem szolgaságának a gondolatát, és bátran tagadj meg minden olyan negatív dolgot, ami Isten szavával össze nem egyeztethető. Isten szava bizalmat ad neked. Ő bátorságot ad, és a győzelmedet. Kapaszkodj bele az ő szavába, és megtalálod benne a sikert, a békességet, az örömöt és az egészséget, és ez a tiéd. Ez mind benne van Krisztusban, és még ennél több is. Ne légy megalkuvó, mert tiéd a jó élet, tiéd a bővölködés. Ragaszkodj ezekhez, és élj dicsőséges életet az Úrral. Elmondok egy megvallást, ha van kedved, akkor mondd velem te is. Isten szava bennem él. Az életem, a siker, a jó indulat és a kegyelem végtelen folyama. Bátorságban járok, és megtagadom, hogy feladjam a sikert, a bővölködést és az isteni életet. Mert az Krisztusban számomra elérhető. Kijelentem, hogy a félelmet elűztem az életemből, és az ördög munkái meg vannak bénulva a kapcsolataim körében. Az Úr Jézus nevében.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
4: All right, you've had your chance to rest. Now it's time to get back up out of your seats. Many of us sang this one growing up in church, so.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: A Rómaiakhoz írt levél, 10. rész. Testvéreim, szívem szerint, szívemből kívánom és könyörgök Izrael üdvösségéért. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy van Isten iránti buzgóság bennük, de nem ismerik az utat, ami hozzá vezet. Mert nem ismerik Isten igazságát, nem értették meg, hogy milyen módon igazítja meg az embert Isten, hanem magukénak igyekeztek érvényt szerezni a saját igazságuknak. És Isten igazságának így nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége, végső célja a Krisztus. Minden hívő megigazolására. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt tanítja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. A hitből való igazság pedig így szól. Nem mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azért, hogy a Krisztust lehozza, vagy kicsoda száll le a mélységbe, azért, hogy a Krisztust a halottak közül fölhozza. Hanem mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedbe van, mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, tehát megvallod őt, és a szívedbe hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz, megtartatsz, meggyógyulsz és megszabadulsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, vagyis szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szánkkal vallást teszünk az üdvösségre, a szabadulásra, a gyógyulásra. Mert ezt mondja az írás, aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Mert nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, az megtartatik, üdvözül, megszabadul, meggyógyul. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallja, hallanak? Hogyan hallanának prédikáló nélkül? És hogyan prédikálnának, ha nem küldetnek el? Ahogy megvan írva, mély szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jót hirdetnek. De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Izaiás is azt mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. De megkérdezem, talán nem hallottátok, sőt inkább az egész földre kihatott az ő hangjuk, és a földkeresség széléig az ő beszédük. És megkérdezem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, én titeket egy olyan nép által ingerellek föl, és teszlek féltékenyé, amely nem nép. Egy értetlen, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Majd Izaiás nyíltan így mondja, megtaláltok azok, akik nem kerestek engem. Nyilvánvalóvá lettem azok számára, akik nem is kérdezősködtek felőlem. Izraelről pedig ezt mondja, egész nap kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó nép felé.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 11. fejezet. Kérdezem tehát, elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen. Mert én is izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benyámin törzséből. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert és eleve kiválasztott. Nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor panaszt tesz Istennél Izrael ellen? Uram, a te prófédáidat megölték, és az oltáraidat lerombolták, és csak én maradtam meg egyedül, és engem is halálra kerestek.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 11. fejezet. Kérdezem tehát, elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen. Mert én is izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benyámin törzséből. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert és eleve kiválasztott. Nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor panaszt tesz Istennél Izrael ellen? Uram, a te prófédáidat megölték, és az oltáraidat lerombolták, és csak én maradtam meg egyedül, és engem

0: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádiós Hansz műsorán.
2: Rómaiakhoz írt levél, 11. fejezet. Kérdezem tehát, elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen. Mert én is izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benyámin törzséből. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert és eleve kiválasztott. Nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor panaszt tesz Istennél Izrael ellen? Uram, a te prófédáidat megölték, és az oltáraidat lerombolták, és csak én maradtam meg egyedül, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem többé nem volna kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből lenne, akkor nem kegyelemből. Különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, amit ő keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek. Ahogy meg is van írva, az Isten a kábultság szellemét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, és füleket, hogy ne halljanak, mind a mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görnyezd meg. Azért mondom, avagy azért botlottak-e meg ők, hogy elessenek? Semmiképpen. Hanem az ő elesésük által lett az üdvösség a pogányoké, hogy ők féltékenyek legyenek, hogy fölingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, az ő veszteségük a pogányok gazdagságává, mennyivel inkább azzá lesz, amikor majd teljességre jutnak. Nektek pogányoknak pedig azt mondom, amennyiben én az pogányok apostola vagyok, és a szolgálatomat dicsőítem, hát ha ezzel féltékenyé tehetném az én testvéreimet, és megmenthetnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világ megbékélését jelenti, mi mást jelentene az ő befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is az. Ha a gyökér szent, akkor az ágok is azok. Ha pedig némely ág kitört, te pedig vadolajfa létedre belettél oltva azok közé, és részese lettél az olajfa életnedvet adó gyökerének, ne kérkedjél az ágok ellenébe, ha pedig kevékedsz, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér hordoz téged. Azt mondom azért, kitörettek az ágok, hogy én oltassam be. Úgy van, azok a hitetlenség miatt kitörettettek. Te pedig hitáltal állsz. Ne fuvalkodjál föl tehát, hanem félj. Mert ha Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, és nem kimérte őket, majd neked sem fog kedvezni. Vedd észre tehát az Isten jóságát és keménységét, keménységét azok iránt, akik elesnek. Irántad pedig az ő kegyességét, jóságát, ha megmaradsz a kegyelemben, az ő jóságában, különben téged is kivágnak.

0: Azok pedig, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, ők is beoltatnak. Mert Isten képes ismét beoltani őket. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és a természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Mert nem akarom, testvéreim, hogy ne tudjátok, magatokat bölcsnek tartva, ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izrael megkeményedése csak részleges. Ameddig a pogányok teljessége be nem jut az üdvösségre. És így az egész Izrael üdvözül, ahogy megvan írva. Eljön a Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságot. És ez lesz nekik az én szövetségem, ahogy eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra néze ugyan ellenségek, ti értetek, de a kiválasztásra nézve szeretettek az ősatyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándéka és az ő elhívása, és visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Istennel szembe, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük következtében, ugyanúgy ők is most engedetleneké lettek, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindenkit engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenkin könyörüljön. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mennyire kifürkészhetetlenek, kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert kicsoda ismerte föl az ő értelmét, vagy kicsoda lett volna neki tanácsadója, ki adott előbb neki, hogy annak visszafizesse, mert tőle, általa, és ő rá nézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.
1: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Római Levél, 12. rész. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent, Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok és megítélhessétek, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzon mindenki az Istentől neki adott hitmértéke szerint. Mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak van ugyanaz a rendeltetése. Úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, és egyenként pedig egymásnak a tagjai vagyunk. A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. A prófétálás a hit mértéke szerint, a szolgáló a szolgálatban, a tanító a tanításban, az intő az intésben, az adokozó a szelídségben, az elöljáró szorgalommal, buzgósággal, a könyörülő pedig örömmel, vidámsággal tegye. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben egymás irán gyöngédek, a tiszteletadásban pedig egymást megelőzők legyetek. A buzgóságban ne lankadjatok. Szellemben legyetek buzgók, és szolgáljatok az Úrnak. A reménységben örvendezők, a nyomorúságba kitartók, az imádkozásba pedig álhatatosak legyetek. A szentek szükségeire legyetek adakozók, és gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, akik kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben éljetek, és ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, és ne legyetek bölcsek magatokban, ne legyetek önteltek. Senkinek a gonoszért ne fizessetek gonosszal. Legyen gondotok a tisztességre minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel éljetek békességben. Magatokért ne álljatok bosszút. Szeretteim, adjatok helyet Isten haragjának. Ahogy megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Ezt mondja az Úr. Ha azért éhezik a te ellenséged, adj neki enni. Ha szomjazik, adj inni. Mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a gonosz, hanem te győzz le a gonoszt a jóval.
2: Ez volt a Szólabiblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: következő percekben belső gyógyulás című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Cliff és Maria Lakers tanít.
1: It was good that we had something from Maria as well yesterday.
2: Tegnap Marian keresztül is kaptunk valami nagyon jó dolgot.
1: Maria was born in the Czech Republic.
2: Maria Csehországban született.
1: And so I call her my Czech mate.
2: Ezért én a sakk partneremnek hívom őt.
1: But it's what I want to say is that it's good to work in teams.
2: Amit el szeretnék mondani nektek az az, hogy jó csapatban dolgozni.
1: Jesus sent the disciples out two by two.
2: Jézus kettesével küldte ki a tanítványait.
1: My experience over many years
2: sok éves tapasztalatom
1: shows that
2: azt mutatja,
1: we can be vulnerable if we minister on our own.
2: Hogy sebezhetőek vagyunk akkor, amikor önállóan egyénenként szolgálunk.
1: There's a protection in two.
2: Védelem van abban.
1: Or more, there is also you're better able to hear the Holy Spirit when there are two.
2: Mert amikor ketten vannak, akkor arra is nagyobb a képességük, hogy a Szent Szellem hangját
1: meghallják. I like very much to work with a woman.
2: Nagyon szeretek együtt dolgozni hölgyekkel, vagy a feleségemmel.
1: I think in a man's way.
2: Mert én férfi módra gondolkodom.
1: A woman thinks in a woman's way.
2: Az asszonyok pedig asszonyok módjára gondolkodnak.
1: And that way we don't miss things.
2: És ilyen módon kevésbé kisebb a valószínűség
1: annak,
2: hogy eltévesztünk
1: dolgokat.
2: Also,
1: it's very good for husband and wife to minister together if possible.
2: És ha lehetséges, akkor nagyon jó az, amikor férj és feleség tudnak együtt szolgálni.
1: Then you can minister to girls or boys, men or women.
2: Mert tudtok fiúk, lányok, férfiak, nők felé szolgálni.
1: People needing inner healing need parenting.
2: A gyógyulás folyamatában az embereknek szüksége van arra, hogy ilyen
1: szellemi szülőként
2: szolgáljuk
1: velük. And although it's only a short-term, temporary parenting,
2: és
1: hosszabb,
2: rövid ideig
1: when a husband and wife do that
2: szükség van arra, hogy szellemi szülőként szolgáljunk emberek felé, és ezt egy házaspár könnyebben meg tudja tenni.
1: I worked in inner healing and it was working.
2: Én magam is szolgáltam ilyen gyógyító.
1: But when I started working with Maria and what she brought into it, it became much more effective.
2: De amikor ketten Mariával együtt kezdtünk el dolgozni, szolgálni ezen a területen, akkor
1: now,
2: sokkal hatékonyabbak voltunk együtt.
1: We're going to talk about the different weights that we have to deal with in a person's life.
2: Beszéltünk azokról a terhekről tegnap, amelyekkel el kell bánnunk egy egyénnek az életében.
1: But we also need to talk about the way we deal with them.
2: Szükséges beszélnünk annak a módjáról is, hogy tudunk ezekkel elbánni.
1: One approach, one counseling approach will not deal with everything.
2: Egy megközelítése a lelki gondozásnak, egy módja nem tud mindennel elbánni.
1: Various approaches working together.
2: Különböző megközelítéseken keresztül kell a problémákkal foglalkozunk.
1: To bring wholeness into a person's life.
2: Annak érdekében, hogy teljességet hozhassunk az egyén
1: életében. Like
2: a következő képpen tekinthetek
1: erre. You can have some good programs on your computer.
2: Számítógépes hasonlattal élve vannak jó programok
1: but
2: a számítógépeden.
1: But when you do a picture in this program,
2: de amikor van egy képet az egyik programban,
1: maybe it won't go into your word processor very easily.
2: Lehet, hogy az nem fog nagyon könnyen átvihető
1: and
2: állapotba kerülni.
1: Maybe you've got some information in one program.
2: Lehet, hogy van valamilyen információ az egyik programban.
1: But you can't get it into this program very easily.
2: De nem tudod a másik programból azt az információt olyan könnyen elérni.
1: Okay, and so what we want to give you is a suite so that you can use them together and they work together and you can blend them together.
2: Azt akarom elmagyarázni ezzel nektek, hogy a számítógépes programok között is meg kell találni annak a módját, hogy tudnak kapcsolódni egymáshoz, hogy tudnak együttműködni.
1: But also, just as every computer program is a valid, useful program.
2: És hasonló módon ahhoz, hogy minden computer program önmagában is használható program, használhatod a magad céljaira ezeket az eszközöket,
1: or in combination two together.
2: Vagy pedig kettőt össze is kombinálhatsz.
1: For example, deliverance from demons is a valid ministry even if you don't do anything else.
2: Például a démonoktól való szabadítás az egy valóságos szolgálat akkor is, hogyha semmi más nem csinálsz.
1: But when you minister deliverance,
2: de amikor szabadulással
1: szolgálsz, if you break curses over a person's life,
2: egy személy élete fölött,
1: then the demons leave more easily.
2: Akkor a démonok könnyebben eltávoznak.
1: And the ministry is deeper and more effective.
2: És a szolgálat mélyebben hatékony lesz.
1: Yeah, praying for the sick is valid by itself.
2: A betegekért való ima önmagában is megállja a helyét.
1: There was one woman who was bent over, and Jesus dealt with a spirit of infirmity in her before he declared her to be healed.
2: De amikor Jézus azzal az asszonnyal, akiben a tisztátalanság szelleme volt, elbánt, akkor amikor azt megszabadult, a szellemileg is gyógyult. Tehát időnként a gyógyítás szolgálata során el kell bánnunk
1: démonokkal.
2: És az is elképzelhető, hogy egy betegség valamilyen családi átkon keresztül jön be.
1: If you break a curse off of a, if there's a curse there and you break that off the person before you pray for healing,
2: és hogyha az illető életén megtöröd ezt a családi átoknak a hatását, akkor a gyógyító szolgálatod ezáltal sokkal hatékonyabbá válik.
1: So what tools have we got? What has God given us to deal with weights and problems in people's lives?
2: Milyen szerszámaink vannak ahhoz, hogy az emberek életében lévő problémákkal elbánjunk?
1: There are various ways that we can use the authority that the Lord Jesus has given us.
2: Különböző módjai vannak annak, ahogyan használhatjuk azt a hatalmat, amit az Úr Jézus Krisztus adott nekünk.
1: And there are various ways that we can minister using the authority of the name of Jesus.
2: És különböző módjai vannak annak, ahogyan az Úr Jézus Krisztus nevének hatalmat használhatjuk.
1: One thing that the Bible says is that we can cut. We can cut.
2: Az egyik dolog, amit a Szentírás mond, az, hogy el tudunk vágni dolgokat.
1: John the Baptist, who was preparing people for the coming of Jesus.
2: Bemerítő János, aki az embereket felkészítette Jézus eljövetelére.
1: And he said in Matthew 3 verse 10.
2: Azt mondja a Máté 3:10-ben.
1: And even now the axe is laid to the root of the trees.
2: Máté 3:10. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett.
1: Therefore every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.
2: Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágottatik és tűzre vettetik.
1: So what he is saying is, all these old traditions.
2: Amiről ő beszél itt, az az, hogy minden tradíció, minden szokás.
1: All these things from the past that are preventing you from recognizing the Messiah.
2: A múltnak minden olyan dolga, ami távol tartott attól, hogy felismerd az eljövő
1: mesiást.
2: Van egy fejsze, amivel ezt ki kell vágni.
1: Roots of legalism and tradition,
2: mindazokat a gyökereit a törvénykezésnek és a tradíciónak ki kell vágni.
1: So that the tree can become fruitful and so it can grow.
2: Azért, hogy a fa növekedni tudjon és gyümölcsöket tudjon hozni.
1: And so we can use this authority to cut the negative soul ties.
2: Arra, hogy a negatív gondolkodásmódokat, a negatív dolgokat kivágjuk.
1: And we talk about soul ties in another lesson.
2: És majd egy másik tanításban fogunk beszélni a lelki dolgokról, mert nagyon fontos megérteni azt, hogy ezek a lelki dolgok mit jelentenek és hogyan kell elvenni.
1: The other thing that we can do is to bind and to loose.
2: A másik dolog, amit meg kell tanulnunk, az oldás és a kötés.
1: In Matthew 18:18.
2: Máté 18:18.
1: 18. Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.
2: És amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz.
1: And so Jesus says that when you lose something on the earth,
2: hogyha te megoldasz valamit, ha megoldunk valamit a földön,
1: or where you bind something on the earth,
2: vagy ha megkötsz valamit a földön,
1: it doesn't translate very well in our translations, because the Greek here is in the perfect tense.
2: Mert a görögben ezt befejezett időben mondja.
1: And the perfect tense in Greece in Greek is very important to understanding some passages of scripture.
2: Nagyon fontos ahhoz, hogy megértsünk bizonyos üzeneteket a Szentírásból.
1: Because it speaks of an action that was done in the past.
2: Mert ez egy olyan cselekvésről, egy olyan dologról beszél, amit a múltban elvégeztek már.
1: It was completely finished in the past.
2: Teljesen befejezetté vált a múltban.
1: It's still valid now.
2: De még most is érvényes.
1: And unless something is done, it will be valid forever.
2: És hogyha nem történik vele semmi, akkor érvényes lesz örökké.
1: And in this case where it says whatever is bound on earth,
2: hogy yeah, bármit megköttök a földön.
1: Whatever is bound on earth has already been bound in heaven.
2: Bármit, amit megköttök a földön, az már megvan kötözve a mennyben.
1: And it's bound.
2: És ez megköttetett és megköttetett.
1: And heaven is just waiting for somebody on earth to speak the word.
2: És a mennyben csak azt várják, hogy a földön valaki kimondja azokat a szavakat.
1: And all that power suddenly moves and that thing becomes bound on the earth.
2: És erő hirtelen lejön a mennyből és megkötözötté válik itt a földön is ez a dolog.
1: Whatever you loose on the earth,
2: bármit megoldotok a földön,
1: the power is already there.
2: Az ahhoz szükséges erő a mennyben már elvégeztetett, az már rendelkezésre áll. És csak arra vár ez az erő, hogy lejöhessen a földre, hogy te szóltad a szavakat.
1: Ez annyira erőteljes,
2: hogy talán fel sem tudjátok fogni, el sem tudjátok hinni, de ha megpróbáljátok, akkor látni fogjátok, hogy ez működik dicsőség az
1: Úrnak. Forbidding something, preventing something, tying something up.
2: Az azt jelenti, hogy megkötözni valamit, meg visszatartani valamit attól, hogy megtörténjen.
1: To loose means to free something.
2: A feloldani azt jelenti, hogy felszabadítani valamit.
1: To untie something.
2: Kikötni.
1: To untie knots and tangles.
2: Csomókat megoldani.
1: You see, so we've got an authority to, in the name of Jesus,
2: that will
1: untangle very complicated lives.
2: Ami képes kibogozni nagyon bonyolult életeket.
1: And binding and loosing is so powerful in the spirit that Satan also uses binding and loosing.
2: Erőteljes a szellemvilágban, hogy Sátán is használja a kötést és az oldást.
1: You see, Satan binds people.
2: Tudjátok, a Sátán megkötöz embereket.
1: In fact, we don't speak about demon possession because it's a word not used in the Greek New Testament.
2: Valójában azért nem beszélünk a démonizáltság fogalmáról, mert ilyen kifejezést nem használ a görög új szövetség.
1: We say to people, you are bound in this area of your life. The enemy has bound you in this area of your life.
2: Az embereknek, hogy az ellenség megkötözött téged az életednek bizonyos területein.
1: In Luke 13.
2: Lukács 13.
1: From verse 11.
2: A 11. verstől.
1: It says, and there was a woman who had a spirit of infirmity.
2: Azt mondja, ime volt ott egy asszony, kiben a betegségnek szelleme volt.
1: So she had an evil spirit that was bringing sickness and weakness into her life.
2: Volt egy olyan ördögi, gonosz, démoni szellem, ami betegséget hozott az életére, és 18 éve már meg volt kötözve ilyen módon.
1: And Jesus saw her,
2: ahogy Jézus látta
1: őt, he said to her,
2: azt mondta
1: woman,
2: neki,
1: you are loosed from your infirmity.
2: Asszony, feloldattál a te betegségedből, 12. vers.
1: And then he laid his hands on her,
2: aztán a kezeit rávetette,
1: she was made straight and glorified God.
2: És azonnal felegyenesedett és dicsőítette az Istent.
1: And then they criticized Jesus.
2: Aztán emiatt kritizálták Jézust.
1: You can't do this here on the Sabbath.
2: Nem tehetette ezt meg itt most éppen szombatnapon.
1: And in verse 16 Jesus says, so ought not this woman being a daughter of Abraham whom Satan has bound.
2: Hát ezt az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött. Íme 18 évvel ezelőtt.
1: Be loosed from this bond on the Sabbath.
2: Nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombatnapon?
1: It says Satan bound this woman through an evil spirit of infirmity.
2: A betegségnek a gonosz szelleme által.
1: And 18 years she couldn't be free from this bondage.
2: 18 éven keresztül nem tudott felszabadulni ebből a kötelékből.
1: And Jesus came along, spoke the word and loosed her.
2: Jézus, ahogy oda került az ő közelébe,
1: all the power of heaven was in his words.
2: Felszabadította őt ebből a kötelékből, amelynek valami az összes ereje benne volt az ő szavaiban.
1: She was free from this demon, and
2: és az asszony megszabadult ettől a démontól, és azonnal meggyógyult a betegségéből.
1: And then Jesus says, you've got the same power.
2: Aztán Jézus azt mondta,
1: bind,
2: hogy nektek ugyanaz a hatalmatok van ahhoz, hogy megkössetek és feloldjatok dolgokat, mint ami nekem van.
1: Still in Luke's Gospel, Luke 10:19.
2: Lukács 10:19-ben.
1: Jesus said, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you.
2: Hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek.
1: So he Jesus has given us authority over
2: demons. Tehát Jézus hatalmat adott nekünk a démonok felett.
1: And over all the power of the enemy.
2: És az ellenség minden ereje felett.
1: He gave the power to cast out demons.
2: Hatalmat adott arra, hogy kiűzzünk démonokat.
1: Not just to the apostles.
2: Nem csak az apostoloknak.
1: In Mark 16, Jesus says,
2: a Mark 16-ban Jézus azt mondja,
1: people are going to experience after they've believed.
2: Hogy amit az emberek meg akarnak tapasztalni, miután hívőkké válnak.
1: In my name they will speak in other tongues.
2: Az én nevemben új nyelveken
1: in
2: szólnak.
1: In my name they will cast out demons.
2: Az én nevemben démonokat űznek ki.
1: We need to believe what Jesus said
2: hinnünk
1: that we can do in his name.
2: El kell hinnünk mindazt, amit Jézus mond, hogy mit fogunk tenni az ő nevében.
1: Don't try to minister to people until you really believe that Jesus has given you the authority to use his name.
2: Ne próbáljatok emberek felé szolgálni addig, amíg nem hiszitek azt mindazt el, amit Jézus mondott, hogy az ő nevében képesek vagytok megtenni azokat a dolgokat.
1: Okay, more mighty weapons and tools that the Lord has given to us.
2: További olyan szent szerszámok, amiket az Úr adott nekünk erre a szolgálatra.
1: 2 Corinthians 10:4-5.
2: 2 Korintus 10, 4-től 5-ig.
1: 4 and 5, yeah.
2: 2 Korintus 10, 4, 5.
1: Verse 3,
2: harmadik verstől.
1: For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.
2: Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.
1: For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds.
2: Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására.
1: Isn't that wonderful? We are not left to our own imaginations and our own experiences to be able to help people.
2: Nem hagy Isten bennünket a mi saját gondolatainkra vagy a saját elképzeléseinkre arra ahhoz a kapcsolatban, hogy hogyan szolgáljunk az emberek felé.
1: But we have mighty weapons in God for pulling down strongholds.
2: Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására.
1: Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ.
2: Lerontva okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak.
1: So these are mighty strongholds of deception and wrong thinking and ungodly thinking people have in their minds.
2: Annak az erőssége, hogy az emberek istentelen módon gondolkoznak az elméjükben.
1: And we will explain this more fully later.
2: Később ezeket a dolgokat részletesebben el fogjuk magyarázni.
1: We understand these strongholds and how to deal with them.
2: Mert nagyon fontos megértenünk ezeket az erősségeket és hogy hogyan tudunk elbánni velük.
1: So that we can get ungodly attitudes and mindsets out of people, things that they have been badly and wrongly taught all of their lives.
2: Tanítani, meg tudjuk szabadítani az embereket azoktól az istentelen, helytelen gondolkodásmódoktól, amiket az életük korábbi szakaszában megtanultak magukévá.
1: So that God's wonderful truth can work in their lives.
2: Annak érdekében, hogy Isten csodálatos igazságai kezdjenek működni az ő életükön keresztül. Az erősség az egy erődítmény.
1: And it's a fortress where in the natural
2: ez egy olyan erődítmény,
1: where soldiers
2: ahhoz,
1: are protected.
2: A természetes világban is az erődítmény azt jelenti, hogy katonák védenek
1: nehezen bevető épületet.
2: És démonok tudnak elrejtőzni ezekbe az erődítményekbe.
1: And people can go through deliverance ministry.
2: És az emberek át részesülhetnek szabadító szolgálatban.
1: Attitudes and thoughts.
2: És azok a démonok, amik az embereknek a hozzáállásait és a gondolkodásmódjukat befolyásolják, ezekben az erősségekben ott maradhatnak. Egészen addig, amíg maga ezeket a dolgokat részletesebben el fogjuk magyarázni. Mert nagyon fontos megértenünk ezeket az erősségeket, és hogy hogyan tudunk elbánni velük.
1: So that we can get ungodly attitudes and mindsets out of people, things that they have been badly and wrongly taught all of their lives.
2: Tanítani, meg tudjuk szabadítani az embereket azoktól az istentelen, helytelen gondolkodásmódoktól, amiket az életük korábbi szakaszában megtanultak magukévá.
1: So that God's wonderful truth can work in their lives.
2: Annak érdekében, hogy Isten csodálatos igazságai kezdjenek működni az ő életükön keresztül. Az erősség az egy erődítmény.
1: And it's a fortress where in the natural
2: ez egy olyan erődítmény,
1: where soldiers
2: ahhoz,
1: are protected.
2: A természetes világban is az erődítmény azt jelenti, hogy katonák védenek nehezen bevető
1: épületet.
2: És démonok tudnak elrejtőzni ezekbe az erődítményekbe.
1: And people can go through deliverance ministry.
2: És az emberek át és azok a démonok, amik az embereknek a hozzáállásait és a gondolkodásmódjukat befolyásolják, ezekben az erősségekben ott maradhatnak.

0: But a stronghold is a fortress.
1: Az erősség az egy erődítmény.
0: And it's a fortress where in the natural
1: ez egy olyan erődítmény,
0: where soldiers
1: are protected. A természetes világban is az erődítmény azt jelenti, hogy katonák védenek
0: nehezen bevető épületet.
1: És démonok tudnak elrejtőzni ezekbe az erődítményekbe.
0: And people can go through deliverance ministry.
1: És az emberek részesülhetnek szabadító szolgálatban. És azok a démonok, amik az embereknek a hozzáállásait és a gondolkodásmódjukat befolyásolják, ezekben az erősségekben ott maradhatnak, egészen addig, amíg maga az erődítmény le nem rontatik, vagy ki nem
0: üzettetik.
1: És amikor leomlik ez az erődítmény, akkor hirtelen védtelenné válik a démon, és el kell mennie,
0: mert
1: próbál ugyan ellenállni, de amikor már nincs védelme, akkor el kell mennie, és nincs többé maradása.
0: This might surprise you.
1: Lehet, hogy ez meglep benneteket.
0: But once you start ministering this way, you will be just so blessed by seeing people set free.
1: De amikor elkezdetek ilyen módon szolgálni emberek felé, akkor nagyon áldottak lesztek azáltal, hogy látjátok, hogy az emberek megszabadulnak.
0: It is so powerful for getting rid of the weights that are preventing people from running in this spiritual marathon.
1: Amikor megszabadulnak az emberek mindazoktól a terhektől, amik az életeiket nyomták addig, és akadályozták őket abban, hogy a szolgálatnak a maratoni futását elvégezzék.
0: Yeah, breaking down strongholds deals with pride.
1: Lerontani erődítményeket, elbánni a büszkeséggel például.
0: Okay, another powerful, mighty weapon is the word of God.
1: Fegyver. Isten vagy eszköz Istennek a beszéde.
0: Hebrews 4 verse 12.
1: Zsidó 4:12.
0: For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart.
1: Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
0: The word of God is like a sword.
1: Isten beszéde olyan, mint egy kar, mint egy szabja. Isten beszéde éles.
0: When a surgeon uses a blunt scalpel, then you get a terrible scar and a ruined body.
1: Amikor a sebész egy életlen szikét használ, akkor egy nagyon csúnya heg fog maradni a műtéti metszés helyén, but, és kárt okoz a testnek ilyen módon.
0: But when he uses a sharp scalpel,
1: de amikor a sebész éles szikét használ,
0: put right in a perfect way.
1: Akkor mindent szét tud választani egy megfelelő módon.
0: And the word of God is such a precise,
1: és Isten beszéde egy ilyen precíz, éles, csodálatos vágóeszköz.
0: It can even find the dividing edge between the soul and the spirit.
1: Még a lélek és a szellem között is különbséget tud tenni, el tudja választani.
0: There is no psychologist in the world who can do that.
1: Nincs olyan pszichológus és nincs olyan pszichológiai iskola ebben a világban, aki ezt meg tudná tenni.
0: Of the word of God in your hand, you can do that in people's lives without doing them any harm.
1: És ezt kizárólag Isten beszédének az éles szikéjével tudod megtenni az emberek életében, anélkül, hogy ártanál
0: in
1: nekik.
0: Ephesians 6, the sword of the spirit.
1: Az Efezus 6-ban olvasunk.
0: Yeah, 6 verse 17.
1: Efezus 6:17.
0: And take the helmet of salvation.
1: Az üdvösség sisakját is fölvegyétek.
0: And the sword of the spirit, which is the word of God.
1: És a szellemnek a kardját, amely az Istennek a beszéde.
0: The word of God here is not logos, like
1: az
0: normally
1: itt szereplő
0: is used in the New
1: Isten
0: Testament,
1: beszéde kifejezés a görögben nem a logos.
0: It is rhema.
1: hanem

0: Rema.
1: The word, the verse that is spoken out in power.
0: Az a szó Istennek, az a szava, ami erőteljesen szól hozzánk.
1: The word of God as we speak it out.
0: A szellem kardja. Istennek az a beszéde, amit hatalommal mondunk ki.
1: And when we speak out the word of God in authority, it works.
0: És amikor hatalommal kimondjuk Isten szavát, akkor az működik az emberek életében.
1: So these are fantastic tools.
0: Ezek fantasztikus,
1: weapons,
0: csodálatos eszközök, fegyverek.
1: The Lord has given us in our hands.
0: Amelyeket az Úr adott a kezünkbe.
1: We need to learn to use them.
0: Szükségünk van arra, hogy tanuljuk,
1: every
0: hogy hogyan kell ezeket
1: használnunk. Every time we minister to somebody, it is a learning for us. We learn something new every time.
0: Valaki felé, az mindig egy tanulási folyamat is számunkra, mindig találunk valami újat.
1: But everything we learn, we mustn't think, aha, now I know how to do it. This is
0: mindig,
1: how to do it. I'll always do it this
0: tanulunk,
1: way. This is effective.
0: Soha nem mondjuk azt, hogy aha, hát most már birtokában vagyok minden ismeretnek, most már tudom pontosan, hogy hogyan kell ezt csinálni.
1: No, all this has to come under the Holy Spirit.
0: Mindig hívjuk be, kérjük a Szent Szellemnek a segítségét.
1: As he directs us.
0: Mert úgy tudjuk használni ezeket a szerszámokat, hogyha ő tanácsol, ő vezet bennünket.
1: The Holy Spirit saying, no, don't do that yet.
0: Időnként érezzük és halljuk, hogy a Szent Szellem azt mondja, hogy most még ne tedd ezt.
1: We see afterwards, sometimes we see the wisdom, but we always see the good results.
0: És ha engedelmesek vagyunk, akkor később meg fogjuk azt látni, hogy miért mondta akkor ezt a Szent Szellem, és később ennek jó eredményeit
1: okay.
0: fogjuk látni.
1: Super, you come and
0: nagyszerű, van meg idő, akkor Mária jön most.
2: Yesterday and this morning we have seen that God made a provision for the healing. Provision on the cross.
0: Adott egy kijelentést a gyógyulásról is, a keresztről is.
2: In his word,
0: az ő beszédében,
2: and in the gift of the Holy Spirit,
0: és a Szent Szellem ajándékai,
2: so we could be restored from whatever damage,
0: azért annak érdekében, hogy helyre tudjuk állítani, helyre álljunk mindabban, amiben megsérültünk, a sebekből, sérülésekből,
2: a wrong frame we are suffering from now.
0: És azoktól a helytelen dolgoktól, amiktől most szenvedünk.
2: And if we believe it for ourselves, we can believe it for others too.
0: És hogyha a magunk számára képesek vagyunk hinni ebben, akkor mások érdekében is hihetünk ezért.
2: When Jesus came, he started his public ministry with Luke.
0: Amikor Jézus eljött, és elkezdte a nyilvános szolgálatát,
2: verses 18 and 19, where he quotes Isaiah 61.
0: A Lukács 4, 18-19-ben, ahol Izsajást idézi, Izsajás 61. részét idézi.
2: The Spirit of the Lord is upon me.
0: Az Úrnak szelleme van én rajtam.
2: Okay. Because he has anointed me to preach the gospel to the poor, he has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord.
0: Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az örömhírt hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívőeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat.
2: And these words are God's statement that the time has changed.
0: Ezek a szavak Isten bejelentése az idők megváltozásáról.
2: That the rule of the evil one over mankind has been broken.
0: Azzal kapcsolatban, hogy a gonosznak a
2: on the cross, Jesus paid the price that we today can
0: megtört.
2: Use these words and make them reality in people's lives.
0: Arról, hogy a kereszt által megtört a gonosz befolyás az emberek élete fölött, és szabaddá válhatnak a kereszt áldozata által.
2: And later on, in the case of Lazarus,
0: később Lázár esetével kapcsolatban,
2: we can see that Jesus gave life.
0: Azt látjuk, hogy Jézus életet adott.
2: But he told his disciples to take off the grave clothes from him.
0: De azt mondta a tanítványainak, hogy vegyék le és
2: and I would advise every one of you who wants to be involved in healing ministry, restoration ministry, or whatever name you give it. To ask the Lord to really reveal to you from this Isaiah 61 what it means.
0: Kérjük az Úrtól el mindannyian azt, hogy magyarázza el nekünk, hogy hogyan kell értenünk ezt a kijelentést, amit az Isaiah 61-ben adott.
2: There we can learn what kind of yoke Jesus is offering us to carry instead of our heavy yokes we have.
0: És ebből megtanulhatjuk azt, hogy mi az a könnyű iga, amit Jézus akar, hogy viseljük.
2: And that was the kind of practice in the Bible days that people would follow a rabbi.
0: Volt annak idején,
2: people would follow a rabbi and learn his teaching.
0: Az a gyakorlat volt, hogy az emberek egy rabbihoz csatlakoztak, követték őt, és az ő tanítását a magukévá tették.
2: Because every one of them had their own way how they taught and what they taught.
0: Mert minden rabbinak megvolt a maga módja, hogy hogyan tanított és mit tanított a tanítványai.
2: And the rabbi then would choose those disciples who knew exactly the same way he was working, and he would give them his own yoke, so they could continue with his
0: aztán work. Aztán a rabbik kiválasztották azokat a tanítványaikat, akik hozzájuk mindenben hasonlóan jártak, magukévá tették a tanításukat, és nekik adták tovább azt az igát, amit addig ők hordoztak.
2: And Jesus is offering us his yoke, his way of knowing how to help people.
0: És Jézus felajánlja nekünk azt a módot, ahogyan ő segített embereken.
2: In salvation he brings life.
0: Az üdvösséggel ő életet hozott.
2: And then he starts this restoration process.
0: És aztán elkezdte ezt a helyreállítási folyamatot.
2: Healing the brokenhearted.
0: Meggyógyítva a megtört
2: szívűket. The word broken is used in Old Testament 150 times.
0: A megtört kifejezést 150-szer használja az Ószövetség.
2: Sometimes it means something that is totally shattered.
0: Időnként valami olyan megjelölésére használja, ami teljesen darabjaira hult.
2: And hearted is something that heart is the center of the human being. Everything is in the heart.
0: A szív, az emberi személyiség középpontja, mindennek a központja a szív.
2: And we can see inside of the people.
0: És mi nem látunk
2: bele
0: az emberekbe.
2: We can see inside of a person. Because there can be so many reason for brokenness in people.
0: Mert annyi oka lehet az emberekben a megtörtségnek.
2: And that's why we need to go to God to show us which area
0: Istenhez
2: of being
0: fordulnunk
2: the person needs healing in.
0: Azért, hogy megmutassa nekünk, hogy az adott személynek, aki felé szolgálunk, milyen területen van szüksége helyreállásra.
2: And you know the best teaching we can get.
0: A legjobb tanítás, amit kaphatunk,
2: is almost if we have been healed from things in our own life.
0: Az, ahogyan mi meggyógyulunk a saját életünkben dolgokból.
2: Then we can with confidence say to people, you can be healed too.
0: És akkor már a saját tapasztalatunk meggyőződésével mondhatjuk az embereknek, hogy te is meg tudsz gyógyulni.
2: Here.
0: És szeretnék most egy bizonyságot, egy személyes bizonyságot
2: because
0: elmondani.
2: Sometimes we're not aware what it is that is center of our wound.
0: Mert időnként nem is vagyunk tisztában azzal, hogy a korábbi sérülésünknek mi a magva, mi a kiinduló pontja.
2: And I thought when I became a Christian, I thought that my biggest pain was the fact that my husband wasn't a believer.
0: Én azt gondoltam, amikor megtértem, hogy a legnagyobb sérülést az okozta nekem, hogy a férjem nem volt hívő.
2: But at one meeting a sister told me that there was a wound in my life I was trying to put plaster on.
0: De elmondta egy alkalmon egy testvérnő, hogy az életemben van egy olyan sérülés, amelyre próbáltam valami kötést, egy tapaszt tenni. De ez nem működött, ez nem oldotta meg a dolgot.
2: Expose that wound.
0: Nyilvánosságra kellett hoznom ezt a sebet.
2: Heal it.
0: Meg kellett gyógyulnom ebből.
2: And then live on.
0: És utána így tudtam tovább menni
2: az úton. But it took me another few years to find out that the deepest wound in my life was the fact that my mother died when I was 10 days old.
0: De évekbe telt, mire rájöttem arra, hogy az életemnek a legnagyobb sérülése az volt, hogy az édesanyám 10 napos
2: it
0: koromban meghalt.
2: It caused me a lot of pain.
0: Ez nagyon sok fájdalmat okozott számomra.
2: When I started to understand that some people had mother and she could love them.
0: amikor megtapasztaltam azt, hogy más másoknak vannak édesanyjai,
2: they could sit on her lap, they could go shopping together, all these things you can do with your mouth.
0: Akik szeretetet tudtak kapni az édesanyjuktól, úgyhogy az ölükbe vette őket, megdajkálgatta őket, vagy elment
2: velük együtt bevásárolni. Now one thing was that my mother knew she can die when I was born.
0: Ez egy olyan dolog volt, hogy az én édesanyám tisztában
2: volt
0: azzal,
2: she could die if she allowed that baby to be born.
0: Elképzelhető az, hogyha megszül engem,
2: but she decided, because she was a believer, that she cannot have an abortion, she will have a baby, whatever comes after.
0: De mivel ő egy hívő asszony volt, ezért vállalta ennek a kockázatát, és nem volt neki alternatíva az, hogy abortuszra menjen.
2: She was only 19 when she had me.
0: Mindenki szerette őt, 19 éves volt csak, amikor engem megszült.
2: And it caused so much grief and sorrow in the family.
0: És ez az ő családjában annyi keserűséget és bánatot eredményezett.
2: And my life started to be clouded straight from the beginning.
0: És az én életemre ez egy árnyékot vetett rögtön a kezdetétől fogva.
2: A lot of beliefs came in to help me to cope.
0: Sok olyan elképzelés jött be, ami az én életemmel
2: kapcsolatos volt. And the biggest one
0: volt.
2: Was the guilt for her death.
0: És ezzel kapcsolatban volt bennem egy bűntudat, amit az ő halála miatt
2: éreztem.
0: And you know,
2: I was 55.
0: És tudjátok, 15 éves voltam, bocsánat.
2: When finally I understood the truth.
0: 55 éves voltam akkor, amikor végül megértettem az igazságot ezzel kapcsolatban.
2: By God healing and revelation.
0: Isten gyógyító szolgálata
2: I wasn't guilty
0: során.
2: For her death.
0: Akkor értettem meg
2: but
0: azt, hogy nem én vagyok a felelős
2: for me.
0: Az ő életéért, hanem az ő haláláért,
2: hanem ő az életét adta. I can enjoy.
0: Értem, és
2: I was 55 and I suddenly realized that there is joy in life.
0: Real joy. Örvendeznem kell azon, hogy élek, és 55 éves voltam, amikor ezt megértettem.
2: And then I also knew that there will be some crazy years when I will be looking for these things I missed in my life.
0: Aztán rájöttem azt, hogy milyen őrültség volt az, hogy éveken keresztül úgy néztem
2: and
0: erre, mint egy sötét felhőre az életemre. De aztán Isten kegyelméből ki tudtam
2: but it was
0: élni.
2: Only this year
0: de csak ebben az évben volt
2: that I saw a body with a scar on it.
0: Amikor láttam egy testet egy sebbel,
2: and that
0: egy
2: scar
0: testet,
2: was so much part
0: volt,
2: of the body that you couldn't anymore separate it from the body. It was so well healed, so much part of the body.
0: Ez egy olyan seb volt, ami annyira a részévé vált már annak a testnek, hogy szinte nem tudtad elválasztani tőle.
2: And I realized I am really, totally, finally healed from this hurt.
0: És ebből megértettem, hogy teljesen, véglegesen meggyógyultam ebből a sérülésből.
2: So I can so believe in healing in Isaiah 61.
0: És emiatt hiszek olyan mélységesen abban a gyógyulásban, amit az Ézsaiás 61 kijelent.
2: And when you follow that passage in the scripture.
0: Ezt az igehelyet továbbnézem.
2: You find out that the Lord is really saying, I am proclaiming the liberty to the captives.
0: Akkor azt mondja ott, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek.
2: And in the way that the words are used, it is like a proclamation.
0: Abból a módból, amilyen szavakat itt használ az írás, ebből
2: it
0: kiderül, hogy ez egy
2: freedom.
0: Megvallás, egy kijelentés, kihirdetés, szabadság, nem arra való szabadság,
2: but
0: hogy harcolj,
2: to live.
0: Hanem szabadság arra, hogy élj.
2: Live in a way that designed for us.
0: Hogy egy olyan módon éljél, ami elkészítetett
2: and
0: te számodra.
2: And that the Jewish people got back freedom in their year of the Jubilee.
0: Amikor a zsidó emberek az ünnepév során eljutottak a
2: they had to wait 50 years for it to get back their property or be set from slavery if they became slave during that time.
0: Amikor ugye 15 évet kellett arra várniuk, hogy eljöjjön ez az év, és visszakapják azokat a javaikat, tulajdonaikat, amiket elvesztettek közbe.
2: And because of all the provision God has made in his word.
0: És amiatt a gondoskodás miatt, amit Isten a rendelkezésünkre bocsátott az ő szava által, nekünk erre mindig lehetőségünk van.
2: Says, now is the time for you.
0: Minden időben, mindenkor, amikor Isten azt mondja, hogy most van
2: itt az ideje ennek a te számodra. When you, when people ask you to pray for them,
0: hogy amikor az emberek kérnek
2: arra, God guidance, whether this is the time for them.
0: Értük, akkor imádkozz és kérdezd meg Istentől, hogy most van-e az ideje az emberek számára a gyógyulásuknak.
2: So the freedom can be theirs.
0: Hogy a szabadság az övék lehessen.
2: So study that Isaiah 61.
0: Tehát tanulmányozzátok az Ézsaiás 61-et.
2: Ask the Lord to show you the truth in it.
0: Kérjétek az Urat, hogy mutassa meg az
2: ebben
0: lévő igazságokat.
2: There is so much I could talk about it 2 hours.
0: Annyira sok mély kijelentés van ebben, hogy
2: órákat tudnánk beszélni. But I think it's best if you discover it for yourself.
0: Erről, de úgy gondolom, hogy...
3: Elhangzott Belső Gyógyulás című tanítássorozat 3. része, melyben Cliff és Maria Lakers tanított.
4: Ez volt a Neked Szól.
5: Ez volt a Neked Szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

In the dust, at the foot of the cross, where mercy paid for me.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Eileen Vincent, az ellenség legyőzése című tanítását hallhatjuk.
3: I want to talk to you about God's plan for subduing the enemy.
4: Szeretnék beszélni nektek Istennek az ellenség legyőzésére vonatkozó tervéről.
3: Okay, Acts chapter 3.
4: Apostolok cselekedetei 3.
3: Acts chapter 3 and we're coming in at verse 19.
4: És a 19. versnél kezdjük.
3: We live in the most incredibly important days.
4: A legfontosabb napokat éljük.
3: We live in times when God is pouring out his spirit all over the earth.
4: Olyan napokat élünk, amikor Isten a szellemét kiárasztja.
3: We live in times when if you don't catch what the Holy Spirit is doing, you're going to miss it badly.
4: Olyan napokat élünk, hogyha most kihagyjátok azt, elszalasztjátok azt, amit a Szent Szellem cselekszik, akkor nagyon nagyot hagytok ki.
3: And you know, it seems as if God is winding up the clock and everything, time is going faster.
4: És úgy tűnik, mintha Isten felgyorsította volna az órát, és az idő gyorsabban telne.
3: Have you noticed time moves faster these days?
4: Észrevettétek, hogy mostanában gyorsabban telik az
3: idő? Everything's going quickly.
4: Minden nagyon gyorsan zajlik.
3: Jesus is coming again.
4: Újra jön Jézus.
3: And we're in the last of the last days.
4: Mi az utolsó napok végén vagyunk.
3: And we're
4: már
3: near the end of the book.
4: A könyv vége felé járunk.
3: All the prophetic words are being fulfilled.
4: Minden profétai ige beteljesedik.
3: And before the Lord Jesus comes again.
4: És mielőtt az Úr Jézus újra eljön.
3: Every prophetic word is going to be accomplished.
4: Minden profétai ige meg fog valósulni.
3: So come, let's look at this Acts chapter 3.
4: Tehát nézzük meg az Apostolok 3-at.
3: And let's read from verse 19.
4: A 19. verstől.
3: Repent, verse 18. For those things which God foretold by the mouth of all his prophets that Christ should suffer, he has thus fulfilled.
4: 18. Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta mindenő profétájának szája által, ekképpen töltötte be.
3: Verse 19.
4: 19. vers.
3: Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out. So that times of refreshing may come from the presence of the Lord.
4: Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színeitől.
3: And that he may send Jesus Christ, who was preached to you before.
4: És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.
3: Whom heaven must receive until the times of the restoration of all things, which God has spoken by the mouth of his holy prophets since the world began.
4: Kit az égnek kell magába fogadnia mindaz időkig, míg len újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten mindenő szent profétájának szája által elejétől fogva.
3: The times of the restoration of all things.
4: Minden dolgok helyreállításának ideje.
3: Do you know God has restored apostles and prophets?
4: Tudjátok, Isten helyreállította az apostolokat és a profétákat.
3: The gifts of the Holy Spirit to the church.
4: A Szent Szellem ajándékait a gyülekezetnek.
3: A greater understanding of the kingdom of God.
4: Újra értjük Isten királyságának a miben létét.
3: He's poured out a spirit of prayer over the nations.
4: Kiárasztotta az imádság szellemét a nemzetekre.
3: And there's an understanding of intercession in a way that there never was before.
4: És olyan módon érti az egyház a közbenjárást, ahogy eddig még soha.
3: God has given great wisdom concerning strongholds and powers of darkness.
4: Isten nagy bölcsességet adott nekünk az erődítményekkel és a sötétség erőivel kapcsolatban.
3: If we just think of what we know in this age.
4: Hogyha végig gondoljuk azt, hogy ebben a korban mi mindent tudunk.
3: Previous ages didn't know this.
4: A korábbi korszakok nem ismerték ezeket a dolgokat.
3: Because they have been revealed to us in these days.
4: Mert ezek nekünk jelentettek ki ezekben a napokban.
3: God has restored them to the church.
4: Isten ezeket helyreállította az egyházban.
3: And now we live in these days when God is restoring women to their function also within the church.
4: És most azokban a napokban élünk, amikor Isten helyreállítja a nők szerepét is az egyházban.
3: Come on, I'm standing here preaching this to you.
4: Hiszen én állok itt és prédikálom ezt nektek.
3: And it's part of the restoration of all things.
4: És ez része a minden dolgok helyreállításának.
3: I could tell you so many horrendous stories.
4: Nagyon sok szörnyű történetet elmondhatnék nektek.
3: I could keep you here all day.
4: Egész nap itt ülhetnétek és hallgathatnátok.
3: But I'm standing in this place today.
4: De én ma itt állok.
3: Confident in the calling of God upon my own life.
4: És magabiztos vagyok Istennek az életemre vonatkozó elhívásában.
3: And know that if I didn't fulfill what I am doing, I would be disobedient to the Holy Spirit.
4: És tudom, hogy ha most nem tenném azt, nem tölteném be azt, amit teszek, akkor engedetlen lennék a Szent Szellem iránt.
3: God has called me to preach. He's called me to teach.
4: Isten elhívott engem prédikálni és tanítani.
3: He's called me to strategize concerning the kingdom.
4: elhívott engem, hogy stratégiákat alakítsak ki a királyságra
3: vonatkozóan. He's called me as a leader amongst leaders.
4: Vezetőnek hívott el a vezetők között.
3: Now I say those things not for any sense of pride upon myself.
4: Nem azért mondom ezeket a dolgokat, hogy megmutassam, milyen büszke vagyok magamra.
3: To be honest, it's been very hard for me to come to that understanding.
4: Hogy őszinte legyek, nagyon nehéz volt eljutnom ennek a megértéséig.
3: But I want to say to you today.
4: De el akarom mondani nektek ma.
3: I'm not alone. God is doing this all over the earth.
4: Hogy nem vagyok egyedül, mert Isten az egész földön ezt cselekszik ma.
3: Mighty women are being raised up alongside mighty men.
4: Hatalmas férfiak mellett erőteljes asszonyokat támaszt Isten.
3: I've got a daughter, Rachel Hickson.
4: Van egy lányom, Rachel Hickson.
3: Some of you may have heard of Rachel Hickson.
4: Néhányan már hallhattátok a hangját.
3: In many places I'm Rachel Hickson's mother.
4: Nagyon sok helyen én vagyok Rachel Hickson anyukája.
3: She's the important one.
4: Ő a fontosabb.
3: Powerfully anointed woman of God.
4: Istennek erőteljesen felkent asszonya.
3: Preaches all over the world.
4: Az egész világon prédikál.
3: Hallelujah. I pioneered the way.
4: Én voltam az úttörő ebben is.
3: And opened the door.
4: Kinyitottam az
3: ajtót. And my daughters come through.
4: És a lányom átment rajta.
3: Hallelujah.
4: Hallelujah.
3: What about your daughters?
4: Mi a helyed a ti lányaitok?
3: Glory to God.
4: Dicsőség Istennek.
3: In these last days, God is going to restore everything to His church.
4: Ezekben az utolsó napokban Isten mindent helyreállít az egyházában.
3: He's going to restore things to their original purpose.
4: Mindent helyreállít az eredeti céljának megfelelően.
3: Come on, we see these battles being fought in the political realm and in the secular realm.
4: Látjuk, hogy a világban, a politikai világban hatalmas csaták dúlnak.
3: Even in the nation of India, they had a woman prime minister years ago.
4: Évekkel ezelőtt már Indiában is volt női miniszterelnök.
3: Now we're not talking about some feministic move.
4: Mi itt nem valami feminista mozgalomról beszélünk.
3: Come on, we're not talking about that.
4: Egyáltalán nem erről
3: van szó.
4: You know
3: what that is, the feminist movement?
4: Tudjátok, mi a feminista mozgalom?
3: It's the world's answer to God's plan.
4: A világ válasza Isten tervére.
3: God has a way of using men and women in a right relationship.
4: Istennek megvan a módszere arra, hogy hogyan kell a megfelelő kapcsolatokban használni a férfiakat is és a nőket is.
3: And because of the hardness of men's hearts.
4: És a férfiak szívének a keménysége miatt.
3: Some women started a feminist movement.
4: Néhány nő belekezdett a feminista mozgalomba.
3: And we're not talking about that.
4: De mi nem erről beszélünk.
3: We're talking about that which brings forth the beautiful bride of Christ in all her fullness.
4: Mi arról beszélünk, ami Jézusnak a gyönyörű mennyasszonyát a maga teljességében elő fogja hozni.
3: It's that which honors God.
4: Ez Istent is tiszteli.
3: Now, if we're talking about restoration,
4: amikor a helyreállításról beszélünk,
3: there is an implication that there's been a loss.
4: Ebbe beleérthető az, hogy valami elveszett.
3: Come on, we've lost something.
4: Valamit elvesztettünk.
3: So therefore it's got to get restored.
4: Ezért kell helyreállítani, ezért kell visszaszerezni.
3: So let's find out what we lost.
4: Akkor derítsuk ki, hogy mit vesztettünk.
3: When you go to the beginning of your Bible.
4: Hogyha a Bibliátok elejére lapoztunk.
3: In Genesis, in chapter 1.
4: A Mózes első könyvének első részéhez.
3: Scripture you know.
4: Ez egy olyan ige, amit ismertek.
3: Verse 26.
4: 26. vers.
3: God says, let's make man in our image.
4: És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre.
3: And that word man,
4: és ez a szó, hogy embert,
3: it is man, it means the word mankind.
4: Ez a szó azt jelenti, hogy emberiség.
3: Not talking about males.
4: Nem a férfiakról van itt
3: szó. It's talking about mankind.
4: Hanem az emberiségről.
3: Come on, that's what the original Hebrew word means there.
4: Ezt jelenti itt az eredeti héber szó.
3: If it was talking about a male, it would have used a different word.
4: Vagyis akkor férfiakról lenne szó, akkor itt más szó.
3: So let us make mankind in our image.
4: Tehát teremtsük meg az emberiséget a mi képmásunkra.
3: That means that it was in God's original plan that men and women should be in His image.
4: Ez azt jelenti, hogy Isten eredeti terve is már az volt, hogy a férfiak és a nők is az ő képmására legyenek teremtve.
3: And He says, let them have dominion.
4: És azt mondja, hogy uralkodjanak.
3: Dominion.
4: Uralkodjanak.
3: That's a strong word.
4: Ez egy erőteljes szó.
3: So come down to verse 28.
4: Tehát 28. vers.
3: God bless them.
4: És megáldotta Isten őket.
3: And He said, be fruitful and multiply and fill the earth.
4: És mondta nékik, szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet.
3: And He said, subdue it.
4: És azt mondja, hajtsátok, uralkodjatok.
3: And have dominion.
4: És uralkodjatok rajta.
3: Now what is this dominion?
4: Mi ez az uralkodás?
3: It means to tread down.
4: Ez azt jelenti, hogy rátapodni valamire.
3: To subjugate.
4: Valamilyen módon hatalom alá hajtani.
3: To prevail against.
4: Győzedelmeskedni valami fölött vagy ellen.
3: It's a strong word.
4: Ez egy erőteljes szó.
3: It means to war against.
4: Azt jelenti, hogy háborúzni valami ellen.
3: You know what God did?
4: Tudjátok, mit csinált Isten?
3: He created mankind to be his kingdom agent in the earth.
4: Megteremtette az emberiséget, hogy az ő királyságának a csatornái ügynökei legyenek a földön.
3: He placed them here to rule and subdue the rest of creation.
4: Azért helyezte el őket a földre, hogy uralkodjanak és hatalmuk alá hajtsák a teremtett világ többi részét.
3: And that included the satanic influences that would soon come.
4: És ebben benne voltak azok a sátáni befolyások is, amelyek hamarosan elérkeztek.
3: I guess God was thinking about the snake that would soon turn up in the Garden of Eden.
4: Azt gondolom, hogy Isten ilyenkor már a kígyóra is gondolt, aki hamarosan megjelent az Édenkertben.
3: Come on, you subdue it.
4: A hatalmunk alá kell hajtanunk.
3: Only one way to subdue the snake is in Jesus' name.
4: Egy kígyót csak egy módon lehet hatalmunk alá hajtani, hogyha Jézus nevében rátaposunk.
3: And he created mankind to do that.
4: És Isten az emberiséget teremtette meg arra, hogy ezt megtegye.
3: They were to rule together.
4: Együtt kellett a két nemnek.
3: They were to have authority together.
4: Együtt kellett, hogy tekintélyek.
3: This is how God began it all.
4: Isten így kezdte az egészet.
3: This is why we need restoration.
4: Ezért van szükségünk a helyreállításra.
3: Because we've fallen from that high calling which was ours initially.
4: Mert leestünk ehhez a hatalmas nagy elhíváshoz képest, ami kezdetben a miénk volt.
3: Subdue, tread it down, conquer it.
4: Legyőzni, meghódítani, hatalom alá hajtani.
3: Force it to keep under.
4: Kényszeríteni arra, hogy alul maradjon.
3: So God's plan from the very beginning.
4: Tehát Isten terve a legkezdetektől fogva.
3: That man and woman should rule together.
4: Az volt, hogy a férfiak és a nők együtt uralkodjanak.
3: And this has been sadly neglected.
4: És szomorú módon ezt figyelmen kívül hagyták.
3: Let's look on in Genesis in chapter 3.
4: Nézzük most az 1 Mózes 3-at.
3: We know the story.
4: Ismerjük a történetet.
3: Adam and Eve, they sinned.
4: Adam és Éva bűnbe esett.
3: And instead of treading down the enemy,
4: és ahelyett, hogy az ellenségre tapostak volna rá,
3: now Satan had the opportunity to tread them down.
4: Most már a sátánnak volt lehetősége arra, hogy ő rájuk taposson.
3: So we've only gone 3 chapters in Genesis.
4: Tehát még csak a harmadik fejezetnél tartunk az 1 Mózesben.
3: And we find this glorious new creation being trampled down by the enemy.
4: És azt látjuk, hogy a dicsőséges új teremtményeket már a sátán a lába alá tapadta.
3: Sin entered in.
4: Belépett a bűn.
3: And immediately as that sin entered in,
4: és azonnal, miután belépett a bűn,
3: it tells us in verse 15,
4: azt halljuk a 15. versben,
3: that there was an enmity between the woman and Satan.
4: Hogy ellenségeskedés támadt az asszony és a sátán között.
3: Now, why do you think that is?
4: Mit gondoltok, mi ez?
3: So, Satan had a particular enmity against women.
4: A sátán különleges módon ellenségnek tekintette az asszonyt.
3: And so, he was looking for woman all the time.
4: Tehát állandóan a nőt kereste a szemével.
3: Because in that scripture there,
4: mert ebben az igében,
3: this is chapter 3 and verse 15,
4: itt a harmadik rész 15-ben,
3: it prophesies that he, Jesus, will come.
4: Elhangzik a profécia, hogy el fog jönni Jézus.
3: And he shall bruise your head, Satan.
4: És ő szét tapossa a te fejedet, sátán.
3: And so, Satan had a little bit of knowledge here.
4: Tehát itt a sátán egy kis tudása tette.
3: A woman is coming.
4: Jön egy nő.
3: Who is going to produce this seed.
4: Aki ezt a magot létre fogja hozni.
3: That's going to bruise my head.
4: Aki az én fejemet szét fogja taposni.
3: And so he knew it was coming from a woman.
4: Tehát tudta, hogy egy nőtől fog jönni a dolog.
3: And so Satan had a vendetta against woman.
4: Tehát a sátán külön már bikkelt az asszonyra, már külön
3: kereste. He didn't know which woman was going to produce the Christ.
4: Nem tudta, hogy melyik nőtől fog a Krisztus származni.
3: Crush them.
4: De összetörte őket mindegyiket ezért, összezúzta őket.
3: All of history tells you that story.
4: Pardon?
3: History tells you that story.
4: Az egész történelemből kiderül ez a történet.
3: Come on, isn't this true?
4: Nem így van.
3: You go to any nation in the wide world.
4: Hogyha a világ bármelyik nemzetéhez elmentek,
3: women of God are less placed than men.
4: Az nőknek mindig alacsonyabb a helyzete, mint a férfiaknak.
3: I was in India for many years.
4: Én sok évig Indiában éltem.
3: Now, men are treated like gods.
4: A férfiakkal ott úgy bánnak, mintha istenek lennének.
3: You know, they sit on the front porch.
4: Ott ülnek a férfiak az előső teraszon.
3: And the women,
4: és a nők,
3: that's their daughters and their wife.
4: tehát az feleségek és a lányai.
3: Any other women in the household?
4: És a háztartáshoz tartozó bármely egyéb nő.
3: They're in the kitchen.
4: Ők ott vannak a konyhában.
3: They're cooking and preparing food.
4: Főznek, ételt készítenek.
3: And then the men.
4: Aztán a férfiak.
3: The husband and the sons.
4: A fiak és a férjek.
3: And anybody else who's a male will sit at the table.
4: És mindenki más, aki hímnemű, odaül az asztalhoz.
3: The women serve the men.
4: És akkor a nők kiszolgálják a férfiakat.
3: And what is left, they eat in the kitchen.
4: És ami marad, azt megeszik a konyhában.
3: That's India today.
4: Ma Indiában ez így van.
3: Now you know a little bit about Islam.
4: Tudtok egy kicsit az iszlámról is, ugye?
3: The Sharia law.
4: Ott is van egy ilyen törvény.
3: What does that do to women?
4: Mit tesz az iszlám a nőkkel?
3: Come on, this is the enmity of the devil against womankind.
4: Ez azt fejezi ki, hogy a sátán ellenséges viszonyban van a nőkkel.
3: He hates women.
4: Gyűlöli a nőket.
3: And he's got every reason to.
4: És minden oka megvan erre.
3: Womankind has brought forth the glorious seed.
4: Hiszen a dicsőséges mag nőtől származik.
3: And it tells us in Romans 16 and verse 19.
4: És a Róma 16:19 azt mondja.
3: That if we're obedient, we'll crush his head.
4: Hogyha engedelmesek vagyunk, akkor összezúzzuk a sátán fejét.
3: Now I want to take you to another scripture.
4: Egy másik igéhez szeretnélek titeket vezetni.
3: This is Genesis and chapter 4.
4: Ez az 1 Mózes 4.
3: And verse 7.
4: Hetedik vers.
3: Now there's a very interesting play on words here.
4: Itt egy nagyon érdekes szójáték van.
3: And I want you to understand something.
4: Szeretném, ha megértenétek valamit.
3: This is the story of Cain murdering Abel.
4: Ez az a történet, amikor Cain megölte Ábelt.
3: And after that ghastly episode.
4: És ezután a nagyon csúnya eset után.
3: The Lord spoke to Cain.
4: Az Úr szólt Káinhoz.
3: And he said, why is your countenance angry?
4: Azt mondta, hogy miért haragos az arcod?
3: God says to him, verse 7.
4: Azt mondta Isten neki a hetedik versben.
3: If you do well, or if you do right,
4: ha jót cselekszel,
3: will it not be accepted? Will your gift be accepted?
4: Akkor az ajándékod elfogadott lesz.
3: And if you do not do well, sin lies at the door.
4: De hogyha nem jót cselekszel, akkor a bűn az ajtó előtt leselkedik.
3: And it says here,
4: és azt olvassuk itt,
3: and its desire is for you.
4: És reád van vágyódása.
3: But you should rule over it.
4: De te uralkodjál rajta.
3: Okay, get the picture.
4: Na most lássátok ezt a képet.
3: Sin is at the door.
4: Ott van a bűn az ajtónál.
3: Cain is told, you are to, what is the word?
4: Azt mondja az Úr Káinnak, hogy mit csináljon vele.
3: You are to rule over it.
4: Te uralkodjál rajta.
3: It says that sin has got a desire for you.
4: Azt olvassuk, hogy ez a bűn te rád vágyódik.
3: Now, what kind of desire is that?
4: Milyen fajta vágy ez?
3: Is it good or bad?
4: Ez egy jó vagy rossz vágy?
3: That's a pretty bad desire.
4: Elég rossz vágy, ugye?
3: Okay, its desire is to kill him, crush him.
4: Mert az a bűnnek a vágya, hogy megölje, összetörje az embert.
3: So sin has got a desire for him.
4: Tehát a bűn őrá vágyódik.
3: Cain, you've got to rule over it.
4: Cain, jobban teszed, ha uralkodsz rajta.
3: Okay, put that in your head.
4: Rendben, ezt jegyezzétek
3: meg. Now turn back in your Bible to chapter 3.
4: Most akkor lapozzatok vissza a harmadik részhez.
3: Verse 16.
4: 16. vers.
3: This is God speaking to the woman.
4: Isten az asszonynak beszél itt.
3: Your desire shall be for your husband.
4: És e te kedelete férjed után.
3: And he shall rule over you.
4: Ő pedig uralkodik rajtad.
3: Now this is after the fall.
4: Ez a bukás után volt már.
3: And this is the curse.
4: Ez az átok.
3: This is the result of sin.
4: Ez a bűn következménye, eredménye.
3: Your desire is going to be for this man.
4: Te epekedel ezután a férfi után.
3: But he's going to rule over you.
4: De ő uralkodni fog rajtad.
3: Now that desire is strong.
4: Ez egy nagyon erős vágy, amiről itt szó van.
3: Like the desire for sin to get you is strong.
4: Ugyanúgy, ahogy a bűn is nagyon erősen vágyódik arra, hogy elkapjon téged.
3: It's not a good desire.
4: Ez nem egy jó vágy.
3: And so this woman has got a desire for her husband.
4: Tehát ez az asszony is epekedik a férje után.
3: But he's got a desire to rule over her.
4: De ő meg arra vágyik, a férj, hogy uralkodjon az asszonyon.
3: So what's the picture?
4: Tehát mi a kép itt?
3: Warfare.
4: Harc.
3: He wants to get it over her, and she wants to get it over him.
4: A férfi a nő fölé akar kerekedni, a nő meg a férfi fölé.
3: And in non-Christian lives,
4: és nem keresztények életében,
3: there's no peace.
4: Nincs békesség.
3: There's always this warfare going on.
4: Mindig zajlik ez a harc.
3: Who's going to have the supremacy?
4: Ki lesz fölül?
3: Is it going to be him?
4: A férfi?
3: Or is it going to be her?
4: Vagy a nő?
3: Is he going to rule over her?
4: A férfi fog uralkodni a nőn?
3: Is she, her desire is in a manipulative way?
4: Vagy a nő az ő vágyát egy manipulációs módon?
3: A subtle way?
4: Alattomos módon?
3: Is she going to fight with him?
4: Fog viszálykodni a férfival, vagy ütközni.
3: And this is a picture of the world.
4: Ez a világnak a képe.
3: It's a picture of the results of sin.
4: A bűn eredményeinek a képe.
3: And it's not what we are supposed to be living.
4: De nekünk nem így kell élnünk.
3: You can understand that this is what the world lives with, but what we have been delivered from.
4: Megértetitek, hogy a világ ezzel él együtt, de mi megszabadultunk ettől.
3: That which was created one has been divided.
4: Az, ami egynek teremtetett, abba megosztás jött be.
3: But when the Lord Jesus came,
4: de amikor az Úr Jézus eljött,
3: oh, glory to God,
4: a dicsőség Istennek,
3: he totally changed everything.
4: Ő teljesen megváltoztatott mindent.
3: He was that glorious seed.
4: Ő volt a dicsőséges mag.
3: And in these last days,
4: és ezekben az utolsó napokban,
3: the restoration of all things is taking place.
4: Mindenek helyreállítása következik be.
3: And the mighty seed,
4: és ez a hatalmas mag,
3: the second man,
4: a második ember,
3: he's the man from heaven,
4: ő a mennyből való ember,
3: he's that lost Adam,
4: ez az utolsó Ádám,
3: born in the, he is the image of God,
4: aki Isten képmására született,
3: oh, he is the image of God,
4: ő Isten képmása,
3: and in Isaiah in chapter 9 verse 6,
4: ez az Ézsaiás 9:6-ban,
3: he is called the mighty God,
4: őt hatalmas Istennek nevezi a Biblia,
3: he's a warrior and he's a champion,
4: ő bajnok és harcos,
3: and he's ready to crush the head of every one of his enemies.
4: És kész arra, hogy minden ellenségének a fejét széttapossa.
3: Now he has come forth.
4: Ő előjött.
3: But you see, he began restoration.
4: De tudjátok, ő kezdte el a helyreállítást.
3: And he began that restoration in the society of 2000 years ago.
4: Ő pedig egy olyan társadalomban kezdte ezt el 2000 évvel ezelőtt.
3: And today we're still at it.
4: Ahol, tehát 2000 évvel ezelőtt kezdte ezt el, de még mindig fennáll a probléma.
3: Now I want you to understand the kind of days in which Jesus lived.
4: Szeretném, hogyha megértenétek azokat azt a kort, amelyben Jézus élt.
3: Now this is his society.
4: Ilyen volt az ő társadalma.
3: An Orthodox Jew in Jesus' day would thank God daily that he was not born a woman.
4: Egy ortodox zsidó Jézus korában minden nap megköszönte Istennek, hogy nem született nőnek.
3: A certain rabbi said,
4: egy bizonyos rabbi azt mondta,
3: let the words of the law be burned rather than committed to a woman.
4: Az Úr szavait inkább égessük el, mint hogy rábízzük egy nőre.
3: The oral law. Now what is the oral law?
4: A szóbeli hagyomány.
3: The oral law was a list of rules which the scribes and the Pharisees made. Ready to crush the head of every one of his enemies.
4: És kész arra, hogy minden ellenségének a fejét széttapossa.
3: Now he has come forth.
4: Ő előjött.
3: But you see, he began restoration.
4: De tudjátok, ő kezdte el a helyreállítást.
3: And he began that restoration in the society of 2000 years ago.
4: Ő pedig egy olyan társadalomban kezdte ezt el 2000 évvel ezelőtt.
3: And today we're still at it.
4: Ahol, tehát ő 2000 évvel ezelőtt kezdte ezt el, de még mindig fennáll a probléma.
3: Now I want you to understand the kind of days in which Jesus lived.
4: Szeretném, hogyha megértenétek azokat azt a kort, amelyben Jézus élt.
3: Now this is his society.
4: Ilyen volt az ő társadalma.
3: An Orthodox Jew in Jesus' day would thank God daily that he was not born a woman.
4: Egy ortodox zsidó Jézus korában minden nap megköszönte Istennek, hogy nem született nőnek.
3: A certain rabbi said,
4: egy bizonyos rabbi azt mondta,
3: let the words of the law be burned rather than committed to a woman.
4: Az Úr szavait inkább égessük el, mint hogy rábízzuk egy nőre.
3: The oral law. Now what is the oral law?
4: A szóbeli hagyomány.
3: The oral law was a list of rules which the scribes and the Pharisees

0: is his society.
1: Ilyen volt az ő társadalma.
0: An Orthodox Jew in Jesus' day would thank God daily that he was not born a woman.
1: Egy ortodox zsidó Jézus korában minden nap megköszönte Istennek, hogy nem született nőnek.
0: A certain rabbi said,
1: egy bizonyos rabbi azt mondta,
0: let the words of the law be burned rather than committed to a woman.
1: Az Úr szavait inkább égessük el, mint hogy rábízzük egy nőre.
0: The oral law. Now what is the oral law?
1: A szóbeli hagyomány.
0: The oral law was a list of rules which the scribes and the Pharisees made.
1: A szóbeli hagyomány az tulajdonképpen utasítások, szabályok egy listája, gyűjteménye volt, amit az írástudók és a farizeusok hoztak létre.
0: We have the law in the Bible.
1: A Bibliában benne van Moses a törvény, law, Mózes törvénye.
0: But the oral law was concocted out of the law.
1: De a szóbeli hagyományt azt a törvényből következtették ki.
0: There were thousands of rules.
1: Több ezer ilyen szabály volt.
0: And this is what Jesus was hitting in his day.
1: És Jézus az ő korában ezeket támadta.
0: Now one of the rabbis was one of the rabbis said,
1: az egyik rabbi azt mondta,
0: the oral tradition forbids women to speak in the synagogue.
1: A szóbeli hagyomány megtiltja a nőknek, hogy szóljanak a zsinagógában.
0: Because the voice of a woman is as filthy as nakedness.
1: Mert a nő hangja ugyanolyan szennyes, mint a mezítelenség.
0: Now in Greek thought,
1: a görög gondolkodásban
0: Aristotle said,
1: Arisztotelész azt mondta,
0: moral goodness is possible for every type of person, even a woman or a slave.
1: Az erkölcsi jóság minden emberi személy életében ott lehet, még egy nőnek és rabszolgának az életében is.
0: We agree.
1: Egyetértünk.
0: Martin Luther.
1: Luther Márton.
0: We've heard of Martin Luther?
1: Hallottuk már a nevét, ugye?
0: He said, if a woman becomes weary or at last dead from childbearing, that matters not, because that's what she's there to do.
1: Hogyha egy nő nagyon kimerül a gyerekszülésben és utolsó napjaiban, ez egyáltalán nem számít, hiszen a nőnek ez a dolga, ezért létezik.
0: Did you get that?
1: Felfogtátok?
0: That's what a woman's supposed to do.
1: Ez a nőnek a dolga.
0: Hallelujah. Now the attitude of our Lord Jesus.
1: Ami Urunk Jézus hozzáállása.
0: Now he's living in that society.
1: Aki ebben a társadalomban élt.
0: And he is beginning the work of restoration.
1: És ő kezdte el a helyreállítás munkáját.
0: Even during his days.
1: Még a maga korában is.
0: Now you know how he was restoring the true religion, the kingdom of God back to the Jews.
1: Tudjátok, hogy hogyan állította helyre az igazi vallást, azaz Isten királyságát a zsidók életében.
0: You know how he went into the temple.
1: Tudjátok, hogy elment a templomba.
0: My house should be called a house of prayer for all nations.
1: Az én házam imádság házának neveztetik minden nemzet számára.
0: He was restoring things.
1: Tehát Jézus helyreállította a dolgokat.
0: You remember how he overturned the money changers' tables?
1: Emlékeztek, hogy a pénzváltók asztalait felforgatta.
0: He was turning over a lot of tables.
1: Nagyon sok asztalt felforgatott.
0: He was turning over tables of false doctrine.
1: A hamis tanítások asztalait is felforgatta.
0: And false ideas.
1: És a hamis elképzelések asztalait.
0: And he was turning over the attitudes towards the wrong attitudes towards women.
1: És a nőkkel szembeni helytelen hozzáállást is felforgatta.
0: He had women travel with him in his ministry.
1: Utaztak vele nők a szolgálatban.
0: And against traditions, he wouldn't even spoke to that Samaritan woman.
1: A hagyományok értelmében egy szamaritánus nővel nem is beszélhetett volna.
0: He respected women. He was courteous to them.
1: De ő tisztelte a nőket és udvarias volt velük szemben.
0: Now listen to this.
1: Ezt figyeljétek.
0: The women were the most faithful.
1: A nők voltak a leghűségesebbek.
0: In that they were the last at the cross.
1: Abban az értelemben, hogy ők voltak az utolsók, akik még a kereszthez is elmentek.
0: When Jesus was hanging on the cross.
1: Amikor Jézus a kereszten függött.
0: Everybody left him, but the women were the last ones there.
1: Mindenki elhagyta őt, a nők voltak az utolsók, akik maradtak.
0: When it came to his resurrection.
1: Amikor a feltámadáshoz került a sor.
0: They were the first at the tomb.
1: A nők voltak az elsők a sírnál.
0: I could give you scriptures for all of this.
1: Mindezt igékkel tudnám bizonyítani.
0: John 20 verse 1, Luke 24 verse 1.
1: Jan 20:1 és Lukács 24.

0: 1.
1: They were the first to take the message of the resurrection.
0: Ők voltak az elsők, akik a feltámadás üzenetét elvitték.
1: Matthew 28 and verse 7.
0: Máté 28:7.
1: You remember Jesus said, "Go and tell my disciples."
0: Emlékeztek, hogy Jézus azt mondta, hogy menjetek és mondjátok el a tanítványaimnak, miután feltámadt a halálból. Ők voltak azok.
1: He committed that message to a woman.
0: Ezt az üzenetet egy nőre bízta rá.
1: The most incredible earth-shaking message.
0: A legmegdöbbentőbb, földet remegtető üzenetet.
1: Christ is risen.
0: Hogy Krisztus feltámadt.
1: Go and tell my disciples.
0: Menj és mondd meg a tanítványaimnak.
1: And he sent a woman with that message.
0: Egy nővel küldte el ezt az üzenetet.
1: Come on, God had confidence in women.
0: Tehát Isten bízik a nőkben.
1: Now I believe today.
0: Én hiszem, hogy ma.
1: We're following on from what the Lord Jesus began.
0: Azt folytatjuk, amit az Úr Jézus elkezdett.
1: The new church in Acts chapter 1.
0: Az Apcsel 1-ben az első gyülekezet.
1: When it was born in the Holy Spirit.
0: Amikor Szent Szellemben megszületett az egyház.
1: When the Spirit of God fell down in that upper room.
0: Amikor Isten szelleme leszállt a felházban, kik voltak ott?
1: Who was there?
0: Kik voltak ott?
1: Men.
0: Férfiak.
1: And the women.
0: És nők is.
1: 120.
0: 120.
1: It says 120 people were there, the men with the women and the mother of Jesus.
0: Azt olvassuk, hogy 120 voltak ott, férfiak és nők és Jézus anyja.
1: I've just often wondered now, perhaps Peter's wife was there.
0: Gyakran eltűnődök azon, hogy talán Péter felesége is ott volt.
1: Now probably they had some children. Were they going to leave them?
0: Valószínűleg néhány gyerekük is volt már, őket otthon hagyták volna.
1: Perhaps the children were there.
0: Tehát a gyerekek is ott voltak.
1: The Bible doesn't tell us.
0: A Bibliából ez nem derül ki.
1: And the instructions were somewhat vague. Go into the upper room and wait.
0: És az volt a számukra az utasítás, hogy menjetek fel a felházba és várjatok.
1: One hour.
0: Van, egy órát.
1: Okay. Dinner's at 7.
0: Rendben, 7-kor lesz a vacsora.
1: How long do we wait?
0: Milyen hosszan kell várnunk?
1: Well, 2 days. This is a long time.
0: 2 napot, hát ez már hosszú.
1: 10 days they waited.
0: De hát 10 napig várakoztak.
1: So what was going on?
0: És mi folytott közben?
1: You know, you had to have a different kind of attitude to wait 10 days and you didn't know if it was going to be 110 days.
0: Tudjátok, másféle hozzáállás kell ahhoz, hogyha az ember 10 napig várakozik, és akkor még azt sem tudja, hogy nem kell 110 napig várakozni.
1: The men and the women were there.
0: Ott voltak a férfiak és a nők.
1: And then the Spirit of God fell down upon them.
0: Aztán rájuk szállt Isten szelleme.
1: Now I don't believe the Spirit fell on the men in a special quantity and on the women in just little drips.
0: Én nem gondolom, hogy a férfiakra valami nagy mennyiségben szállt
1: no!
0: a szellem, a nőkre pedig csak néhány cseppben.
1: God opened heaven and the power of God came down.
0: Nem, Isten megnyitotta a mennyet, és az ereje leszállt.
1: They all felt the mighty rushing wind.
0: Mindannyian érezték a hatalmas sebesen zúgó.
1: They all saw tongues of fire.
0: Mindannyian látták a tűznyelveket.
1: Come on, don't believe those sacred pictures you see.
0: Ne higgyétek el azokat a szent képeket, amiket láttok.
1: With 12 apostles with a tongue of fire on their head.
0: Hogy 12 apostol ott ül és ilyen
1: tűznyelveket. Come on, there were 120.
0: 120 ember voltak.
1: Men and women.
0: Nők és férfiak.
1: All empowered with the power of God.
0: És mindegyük megkapta Isten erejét.
1: And that power was so much that they couldn't stay in the building.
0: És az erő olyan nagy volt, hogy nem tudtak az épületben maradni.
1: They were driven to the streets.
0: Hanem ki lettek hajtva
1: szinte. And there they are praising God in new tongues.
0: És új nyelveken dicsérték Isten.
1: They can't keep quiet.
0: Nem tudtak csendben maradni.
1: God did a wonder.
0: Isten csodát tett.
1: And he poured out his gifts and his abilities upon them.
0: És rájuk árasztotta az ajándékait és a képességeit.
1: And he didn't seem to make any difference between men and women.
0: És úgy tűnik, hogy nem tett különbséget a férfiak és a nők között.
1: Do you know what he did make a difference between?
0: Tudjátok, hogy mi között tett különbséget?
1: Calling.
0: Elhívások között.
1: Some are called.
0: Némelyeket elhívott.
1: To be apostles.
0: Apostolnak.
1: Prophets.
0: Profétának.
1: Leaders, pastors, evangelists.
0: Vezetőknek, pásztoroknak, evangelistáknak.
1: He makes a difference over calling.
0: Tehát ő az elhívásokban tesz különbséget.
1: That's our identifier.
0: Így azonosítja ő az embereket.
1: And with calling comes anointing.
0: És az elhívással jön a kenet.
1: And neither you or me can judge whom God calls.
0: És ti se és én sem ítélhetjük meg, hogy Isten kit hív el.
1: It's not for our wisdom to say, who can you call God?
0: Nem a mi bölcsességünk kérdése az, hogy megmondjuk Istennek, hogy kit hívjon el.
1: Jesus said, I will build my church and I will build it of myself.
0: Jézus azt mondta, én építem fel az én egyházamat, és én magam teszem ezt meg.
1: Hallelujah. So he is sovereign.
0: Tehát ő az Úr.
1: He is Lord.
0: Ő a legfelsőbb.
1: He's going to do it.
0: Ő meg fogja tenni.
1: And I believe on that day of Pentecost.
0: És én hiszem, hogy pünkös napján.
1: Mighty power was poured out.
0: Hatalmas erő szállt le.
1: The apostle Paul honored many women in his team.
0: Pál apostol is nagyon sok nőt tisztelt az ő csapatában.
1: And we could read in Romans in chapter 16.
0: Elolvashatnánk a Róma 16-ból.
1: He talks about Phoebe.
0: Hogy Fébéről beszél.
1: And this woman, she carried the letter to the Romans all the way to the Roman church.
0: Ez a az asszony vitte a római levelet a római gyülekezethez el.
1: What a responsibility to give to a woman.
0: Micsoda felelősség, amit rábíztak egy nőre.
1: She carried that priceless letter to the church.
0: Ezt a felbecsülhetetlen értékű levelet ő vitte el.
1: And Paul says to the saints in Rome.
0: És Pál azt mondja a római szenteknek.
1: Receive her in the Lord in a way that's worthy of the saints.
0: Fogadjátok őt az Úrban és szentekhez méltó módon.
1: And give her any help she may need from you.
0: És minden segítséget adjatok meg neki, amire szüksége lehet tőletek.
1: She's a great help to me and many people.
0: Mert ő nagy segítség nekem és sokaknak.
1: Then we have Priscilla and Aquila.
0: Ott van Priscilla és Aquila.
1: An apostolic couple.
0: Ez egy apostoli házaspár.
1: And they were ministering together, and obviously Priscilla had the better teaching ministry.
0: Együtt szolgáltak, és nyilvánvalóan Priscillának volt jobb tanítói ajándéka.
1: And if you read the scriptures carefully, you can find that out for yourself.
0: És hogyha gondosan olvassátok a Bibliát, ezt ti magatok is rájöhettek.
1: And then you find Junia in that list of.
0: Ott van Junia.
1: In yes, Junia in the list of Romans 16.
0: A Róma 16-ban levő listán.
1: A woman apostle. In her own right.
0: Ez egy női apostol saját személyében.
1: God anointed and called many women.
0: Isten sok nőt elhívott és felkent.
1: In the beginning of the church.
0: Az egyházi élet kezdetén.
1: We saw a beginning of the restoration of all things.
0: Láttuk minden dolgok helyreállításának a kezdetét.
1: But you know, we have lost a lot of what was gained then.
0: De tudjátok, sokat elvesztettünk abból, amit ott megnyertünk.
1: And some of it is because there are some very difficult scriptures for us to understand.
0: És ez ennek egy része azzal magyarázható, hogy van néhány olyan ige, amit nagyon nehezen érthetünk meg.
1: And we need to have answers.
0: És nekünk szükségünk van válaszokra ebben.
1: And I believe that God is giving answers in these days.
0: És én hiszem, hogy ezekben a napokban Isten megadja a válaszokat.
1: The Spirit of the Lord is right here.
0: Az Úr szelleme itt van.
1: To reconcile men and women back to that former plan he had.
0: Hogy kibékítse a nőket és a férfiakat egymással, és visszahelyezze őket az eredeti tervbe.
1: He has a plan for us to overcome the enemy.
0: Neki egy terve van a számunkra, amivel legyőzhetjük az ellenséget.
1: To subdue and to subjugate him.
0: Hogy a hatalmunk alávethessük őt, és ott tarthassuk.
1: And unitedly.
0: És együtt,
1: in these last days with the restoration of all things.
0: Ezekben az utolsó napokban, amikor minden dolog helyreállítódik.
1: We're going to see that all over the earth.
0: Az egész földön látni fogjuk, hogy ez történik.
1: You know, we're not going to see the powers of darkness pulled down in nations.
0: Tudjátok, nem fogjuk látni, hogy a sötétség erőit ledöntik a trónjukról a nemzetekben.
1: Until we get back to this.
0: Amíg vissza nem térünk ehhez.
1: Man and woman working together.
0: Hogy a férfiak és nők együtt dolgoznak.
1: It takes incredible authority to come against those powers of darkness.
0: Nagyon nagy hatalom kell ahhoz, hogy ellene mehessünk ezeknek a hatalmasságoknak és fejedelemségeknek.
1: Come on, and God's putting that authority upon his people.
0: És Isten ezt a hatalmat ráhelyezte az ő népére.
1: So that unitedly we pull down those powers.
0: Tehát együttesen leránthatjuk ezeket az erőket a trónjukról.
1: And Jesus has glory.
0: És Jézus kapja a dicsőséget.
2: Elhangzott Eileen Vincent Az ellenség legyőzése című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán. A
2: következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat negyedik része következik, melyben Eileen Vincent tanít.
3: Nem magam, hogy nincs mikrofon a kezemben.
4: It sort of, it becomes part of me.
3: Ugye részemmé válik ez a mikrofon.
4: What am I doing here with nothing?
3: Mi csináljak a kezemmel?
4: Hallelujah. I want to pray some more here. Come on,
3: még
4: I think we need
3: imádkozni.
4: To just let something loose in this place.
3: Come szabaduljon fel valami itt, imádkozzunk.
4: Come on, can you stand up for a moment?
3: Föltudtok állni.
4: Come on, praise God.
3: Dicsérjük Isten.
4: You know, praise and worship is in our hearts. Not in the music. We can make our own music unto the Lord.
3: Hanem magunk is zenét csinálhatunk az Úrnak. Atyám, imádunk téged.
4: We worship you, Lord God. We extol you in this place, Father.
3: Felmagasztalunk ezen a helyen téged. Imádunk téged, Uram. Atyám.
4: Father, at this moment,
3: Atyám, ebben a percben,
4: we open up our hearts to you.
3: Kinyitjuk előtted a szívünket.
4: And we ask you, Lord God.
3: És kérünk, Urunk Istenünk,
4: come by your Holy Spirit.
3: Hogy jöjjet a Szent Szellemeddel.
4: Come with your anointing.
3: Jöjjet a keneteddel.
4: Come with your power.
3: Jöjjet a erőddel.
4: Come with your anointing upon each heart, Lord God.
3: Jöjj minden szívre a te keneteddel, Atyám.
4: Open our inner being to hear your voice.
3: És nyisd meg a lényünket, hogy meghalljuk a hangodat.
4: Father, we not long to hear you.
3: Atyám, vágyunk hallani téged.
4: Speak into our beings, Lord.
3: Szólj a lényünkhöz, Uram.
4: Father, I ask you this day.
3: Atyám, ma azt kérem.
4: That there are the specific people in this room.
3: Hogy vannak ebben a teremben bizonyos emberek.
4: Whom you are molding.
3: Akiket éppen formálsz.
4: To be those who would be true mothers in the faith.
3: Hogy olyanok legyenek, akik igazi anyák a hitben.
4: Lord God, that you would do such a work in hearts here.
3: Uram, Istenünk, tegyél olyan munkát itt az emberek szívében.
4: That Father, you will have those who will nurture and grow and mature mighty ones for you in these days.
3: Hogy legyenek olyan emberek, akik hatalmas embereket táplálnak és nevelnek fel a számodra ezekben a napokban.
4: In Jesus' name.
3: Jézus nevében.
4: Hallelujah.
3: Come Hallelujah.
4: On. Hallelujah.
3: Hallelujah.
4: Bless your name, Lord.
3: Áldjuk a nevedet, Uram.
4: Bless your name. Hallelujah.
3: Áldjuk a nevedet.
4: Bless your name.
3: Áldjuk a nevedet.
4: This thing is gonna fall off me.
3: Le fog rólam esni ez az izé.
4: That's got it.
3: Már
4: got
3: csúszik.
4: It.
3: Most már jó.
4: I'm gonna turn to page 45 in your notes.
3: A jegyzetben a 45. oldalra lapozunk.
4: And I'm going to specifically speak about the practicalities of being a spiritual mother.
3: És konkrétan arról fogok beszélni, hogy a szellemi anyasságnak a gyakorlati megnyilvánulása hogyan működik.
4: And so Alan's dealt beautifully with many of the principles from scripture.
3: Alan gyönyörűen kifejtett az igéből néhány alapelvet erről.
4: And I'm going to deal with some of the practicalities.
3: És én most a gyakorlati oldalról fogok beszélni.
4: But you know, we have to adapt everything we do.
3: Minden cselekedetünket
4: to the times and the days in which we live.
3: Az a jelen korhoz kell alkalmaznunk, amelyben élünk.
4: We live at a time when we know that the Lord Jesus Christ is coming again.
3: Olyan korban élünk, amikor tudjuk, hogy vissza fog jönni az Úr Jézus.
4: We were the last days.
3: Mi az utolsó napokban élünk.
4: We're in the end times.
3: Az idők végén
4: Come
3: vagyunk.
4: On, is this true?
3: Nem így van.
4: Jesus is coming again.
3: Jézus újra visszajön.
4: That we're living in times when such has never ever been before.
3: Amilyen idők korábban még nem voltak.
4: The newspaper is like a Matthew 24.
3: Az újságból úgy olvasunk, mint hogyha Máté 24 lenne.
4: Everywhere there's rumors of wars and trouble and persecutions and famines.
3: Hallunk háborúkról, háborúk híreiről, üldöztetésekről és éhínségekről.
4: I don't believe it'll ever go away. It's not going away.
3: És hogyha valaki azt hiszi, hogy ezek az idők majd elmúlnak, hát nem fognak.
4: We live at the last time.
3: Az utolsó időkben élünk.
4: But at the last time there is going to be a last time harvest.
3: De az utolsó időkben lesz az utolsó idők aratása.
4: And so God is raising a church at such a time as this, which is going to be a harvesting church.
3: Tehát Isten ebben a korban egy arató egyházat nevel fel.
4: So we have to truly lift up our eyes and see.
3: Tehát valóban fel kell emelnünk a szemünket és látnunk kell.
4: Look, know the days in which we live.
3: Meg kell ismernünk azokat az időket, amelyekben élünk.
4: Come on, we're not just growing people to look after just a little nice house group.
3: Nem csak úgy gondoskodunk az emberekről, hogy legyen egy jó kis házi csoportunk.
4: No, we gotta grow mighty ones who can reap a harvest in these days.
3: Hanem hatalmasokat kell felnevelnünk, akik a hatalmas aratást betakarítják ezekben a napokban.
4: There is a big call upon our lives.
3: Van az életünkön egy nagy elhívás.
4: But you know, God is never taken by surprise with the times.
3: De tudjátok, Isten soha nem lepődik meg azon, hogy milyen időket élünk.
4: There are people who are prepared for these days.
3: Vannak olyan emberek, akik készen állnak ezekre a napokra.
4: And I want you to have eyes to see those people.
3: És szeretném, hogy lenne szemetek ezeknek az embereknek a meglátására.
4: Look, we have got one life.
3: Csak egy életünk van.
4: And we need to pour that one life into those who are marked people who will accomplish something in these days.
3: És ezt az egy életet olyan emberekbe kell befektetnünk, akiket Isten megjelölt, akik el fognak végezni dolgokat ezekben a napokban.
4: So first of all, I'm calling you.
3: Tehát mindenek előtt arra hívlak titeket.
4: Know the times in which we live.
3: Hogy ismerjétek azt a kort, amiben élünk.
4: Understand the call upon your own life.
3: Értsétek meg a saját életeteken levő elhívást.
4: And be a person who's living in the now time of God.
3: És legyetek olyan emberek, akik Isten jelenében élnek.
4: What we did yesterday is not sufficient for today.
3: Amit tegnap megtettünk, az nem elég a mára.
4: The attitudes of yesterday are not sufficient for today.
3: A tegnapi hozzáállás nem elegendő a mai napra.
4: We have got to grow mighty warriors in this time.
3: Hatalmas harcosokat kell felnevelnünk ebben az időben.
4: And so every one of us, if we think we are mature.
3: Tehát mindannyian, akik hogy azt gondoljuk, hogy érettek vagyunk.
4: There is a responsibility upon us.
3: Felelősek vagyunk.
4: Next generation.
3: Hogy felneveljük a következő nemzedéket.
4: And I want you to have the joy of seeing those whom you've poured your life into.
3: És azt akarom, hogy részetek legyen abban az örömben, hogy lássátok azokat, akikbe belefektettétek az életeteket, hogy ők fölnövekednek.
4: Growing up and doing mighty things for the living God.
3: Fölnőnek és hatalmas dolgokat tesznek az élő Istenért. Hogy lássátok ezt
4: meg.
3: Come
4: on, we're gonna learn how to do this.
3: Meg fogjuk tanulni, hogy kell ezt csinálni.
4: Hallelujah. So can you turn then to page 45?
3: Tehát 45. oldala jegyzetben.
4: The qualities of this kind of spiritual woman who is going to raise up other people who are going to be overcomers and warriors in these days.
3: És az olyan nőnek a tulajdonságairól fogunk beszélni, aki fölnevel ezekben az utolsó napokban hatalmas harcosokat.
4: Someone said you can minister to the masses, but you can only give your life to a few.
3: Valaki azt mondta, hogy szolgálhatsz tömegeknek, de az életedet csak néhány embernek adhatjátok oda.
4: Now, if you're going to give your life to somebody,
3: ha oda akarod adni az életedet valakinek,
4: I want to say choose that somebody carefully.
3: Azt mondom, hogy gondosan választjátok ki azt a valakit.
4: You've only got one life.
3: Hiszen csak egy életetek
4: van. And it takes time to give your life to somebody.
3: És időbe telik az, hogy valakibe belefektessétek az életeteket.
4: Therefore we choose carefully those people we invest in.
3: És ezért gondosan választjuk ki azokat az embereket, akikbe befektetünk.
4: Now, talking about that choosing.
3: Hogyha erről a kiválasztásról beszélünk.
4: You know, we don't have too much choice sometimes because God aligns us with somebody.
3: Tudjátok, néha nincs sok választási lehetőségünk, mert Isten egyszerűen oda rendel minket valaki mellé.
4: We choose what he has chosen for us.
3: Mi azt választjuk, amit ő választott ki nekünk.
4: You understand this?
3: Értitek ezt?
4: He introduces you to somebody.
3: Isten bemutat nektek valakit.
4: And you feel the joining of heart and spirit.
3: És érzitek, hogy a szívetek és a szellemetek összekapcsolódik.
4: And you know what the Spirit of the Lord is saying here.
3: És tudjátok, mit mond az Úr szelleme ebben a helyzetben.
4: You don't hurry over these big decisions.
3: Nem kell elsietni ezeket a nagy döntéseket.
4: Because these are important decisions.
3: Mert ezek fontos döntések.
4: It is your life that is involved also.
3: A ti életetekről is szó van ebben.
4: You have to be careful what you're doing with your life. It belongs to the Lord.
3: És vigyáznotok kell, mit tesztek az életetekkel, mert az Úré.
4: And so you take time.
3: Tehát időt szántok arra,
4: the Lord,
3: hogy meghalljátok az Úr hangját.
4: And you make a decision.
3: És utána döntést hoztok.
4: To agree with the Lord in this thing as he gives you somebody.
3: Hogy egyetértsetek az Úrral abban, amikor ad nektek valakit.
4: And then you hear the Lord in how you give your life into that person.
3: Meghalljátok az Urat abban a tekintetben is, hogy hogyan adjátok oda az életeteket ennek az embernek.
4: This is fundamental.
3: Ez alapvetően fontos.
4: And this is the way it works.
3: És így működik a dolog.
4: Over the years in my own personal life,
3: az évek során a saját személyes életemben,
4: God has put many people into my life.
3: Isten sok embert helyezett el az életembe.
4: Over many years.
3: Sok év alatt.
4: And each one of those relationships has had a different dynamic to it.
3: És mindegyik ilyen kapcsolat egy kicsit másként működött.
4: But I want to tell you this just for your own personal encouragement.
3: De el akarom mondani a személyes bátorításotok érdekében.
4: I always resisted doing it.
3: Hogy soha nem akartam ezt tenni.
4: Because I tell you why.
3: Elmondom miért.
4: I always felt I hadn't
3: mindig
4: got
3: úgy éreztem,
4: what it took.
3: Hogy én bennem nincs meg az, ami ehhez kell.
4: I always felt inadequate to do.
3: Mindig úgy éreztem, hogy nem vagyok alkalmas erre a feladatra. Hiszen mi van, amit adhatnék valaki másnak.
4: So I would always be reluctant.
3: Tehát mindig vonakodtam ettől.
4: And I always felt
3: mindig úgy éreztem,
4: particularly a pastoral sort of person.
3: Hogy én nem vagyok kifejezetten pásztori jellegű ember.
4: I'm going to say to you, come on, get over it, get on with it.
3: Aztán azt kell mondanom nektek is, hogy menj, kerüljétek ki ezt a nehézséget, és menjetek tovább.
4: Oh, you poor thing.
3: Nem fogom azt mondani, hogy ó, ti szegények, ha ugyanezt érzitek.
4: You know, my sister is sitting here, she will tell you exactly.
3: Itt ül a testvérem is, és meg fogja nektek pontosan mondani, hogy ilyen vagyok.
4: She knows, she's the pastoral one.
3: Ő tudja, milyen ez, mert ő pásztori jellegű ember.
4: But you see, so I was always considering, I'm not capable of taking on these sorts of people and doing this sort of task.
3: Ilyenfajta feladatot elvégezni ezeknek az embereknek az életében.
4: And one time in England, this was many years ago.
3: Egyszer Angliában, sok évvel ezelőtt.
4: I had a list of names of people who said to me, "Oh, Eileen, please, would you mentor me? Would you let me travel with you? Would you train me?"
3: Egész listám volt olyan emberekről, akik megkértek arra, hogy velem utazhassanak, hogy kiképezzem őket, hogy mentoroljam őket. Megkértek erre.
4: And I always sort of just said, well, yeah, perhaps one day.
3: És mindig néha valami ilyeneket mondtam nekik, hogy talán majd egy napon igen.
4: And I always pushed it aside.
3: Mindig félretoltam őket.
4: And then one time the Lord said to me,
3: és egyszer az Úr azt mondta nekem,
4: you are to do this.
3: Tedd meg.
4: And I remember the evening very clearly.
3: Nagyon világosan emlékszem arra az estére.
4: I had 12 names on my list of paper.
3: Amikor 12 név volt azon a listámon.
4: And I invited these 12 ladies to my house.
3: És meghívtam egy este ezt a 12 hölgyet a lakásomra.
4: And in my most unpastoral fashion.
3: És egy nagyon nem pásztori módon.
4: Non-pastoral fashion. I said, I'm not going to be here just sort of helping you do this, that and the other. If you want to be mentored, you're going to have to just be with me.
3: Hogy én nem fogom nektek mindenféle feladatokat adni, hogy tegyétek ezt, meg tegyétek azt, hogyha azt akarjátok, hogy mentoroljalak titeket, akkor velem kell lennetek.
4: We will work together.
3: Együtt fogunk dolgozni.
4: And that's what we did.
3: És ezt is tettük.
4: And we started a movement in Britain at that time.
3: Elkezdtünk akkor Nagy-Britanniában egy mozgalmat.
4: And we started something to raise up an army of praying women for Britain.
3: És az volt a feladat, hogy az imádkozó nők hadseregét támasztjuk Nagy-Britanniában.
4: And that would, they were very difficult days in those days.
3: És akkoriban ezek nagyon nehéz napok voltak ebből a szempontból.
4: God has raised up an army of praying women.
3: Isten fölállította az imádkozó nőknek hadseregét, tényleg.
4: But during that time,
3: de ez alatt az idő alatt,
4: over a period of 10 years,
3: 10 év alatt,
4: I took these women and they did all sorts of things until they were preaching and teaching and got liberated in ministry.
3: Fogtam ezeket a nőket, és mindenféleket csináltuk együtt, amíg fel nem szabadultak, és nem tanítottak, és prédikáltak a szolgálatban.
4: And my sister's one of them there.
3: A testvérem is az egyikük.
4: Hallelujah. So you see, I the Lord put me on an apprenticeship.
3: Tehát az Úr ilyen kiképzésbe vitt engem.
4: I want to say this to you. It doesn't matter what your background, spiritual background is.
3: Teljesen mindegy, milyen a szellemi hátteretek.
4: Whatever your specific calling is.
3: Akármi a konkrét elhívásotok.
4: You are still called to mentor other people.
3: Isten mindenképpen elhívott titeket arra, hogy mentoroljatok másokat.
4: There's not a specific way in which it is done.
3: Nincs erre különleges vagy konkrét módszer, hogy ezt hogy kell tenni.
4: You can only give what you have.
3: Csak azt adhatjátok tovább, amitek van.
4: You can only be who you are.
3: Csak önmagatok lehettek.
4: And what you are is what you give.
3: És azt adhatjátok oda, amik vagytok.
4: And so if God brings people to you,
3: tehát hogyha Isten odahoz hozzátok embereket,
4: they need what you've got.
3: Nekik szükségük van arra, amitek van.
4: And so come to a place of quietness in your spirit.
3: Tehát a szellemetekben csendesedjetek le.
4: They are not being deprived of anything.
3: Ezeket az embereket nem fosztjátok meg semmitől.
4: God will give them what they need from other people.
3: Isten másokon keresztül adja meg ezeknek az embereknek majd, amire szükségük van. Hogyha Isten neked ad embereket, azoknak az embereknek biztos rád van szükségük. Arra van szükségük, amit te tudsz nekik adni. Tehát bátorodjatok fel. És tudjátok, ha Isten adott nektek embereket, akkor biztos van valamitek, amit adhatok nekik. Az életeteket oda adhatjátok annak a kevés.
4: I want to say to you, I've written here, it's a costly relationship.
3: Tehát elmondom nektek, hogy ez egy sokba kerülő kapcsolat, ezt már leírtam.
4: Just as I've said, I began doing this many years ago.
3: Ezt sok évvel ezelőtt kezdtem el művelni.
4: I believe also that as a spiritual mother, I have grown in that capacity.
3: Hiszem azt is, hogy a szellemi anyai feladatomban sokat növekedtem ez alatt.
4: So we all are growing in our own capacities.
3: Tehát mindannyian növekszünk abban, amit tennünk kell.
4: Now my understanding was limited at one point.
3: Régebben kevesebbet értettem ebből.
4: And I think I have a greater understanding today.
3: És azt gondolom, ma már többet értek belőle.
4: But I will still say that it is a costly relationship.
3: De továbbra is elmondom, hogy ez egy sokba kerülő kapcsolat.
4: Because we are called to give our lives.
3: Mert arra hív minket Isten, hogy adjuk át az életünket.
4: You know, some people want to give their information.
3: Vannak emberek, akik információt akarnak továbbadni.
4: Come on, I'll give you knowledge.
3: Vagy tudást.
4: But that's hugely different to giving your life.
3: De ez egészen más, mint az életünket adjuk oda.
4: No, you know, knowledge.
3: Tudjátok, a tudás.
4: And just information.
3: És ott csupán az információ, és az, hogy segítsünk az embereket előre az útjukon, az egy jó dolog. De valami egészen más történik, amikor az életeteket adjátok át valakinek.
4: Are you hearing me?
3: Halljátok?
4: This costs.
3: Ez kerül valamiben.
4: It's like having children.
3: Ez olyan, mint a gyerekei vannak az embernek.
4: You know, even when they're grown up, you've still got children.
3: Hiszen még amikor a gyerekeink felnőnek, akkor is vannak gyerekeink.
4: Some of you wish you didn't have.
3: Néhányan azt kívánjátok, hogy bárcsak ne lennének.
4: Sometimes they can be a problem.
3: Néha jelenthetnek problémát.
4: But you know, children are always our children.
3: De tudjátok, a gyerekeink mindig a gyerekeink.
4: Now, I want to come to this point here, point one.
3: Most itt az egyes pontról szeretnék beszélni.
4: And I want to encourage you, precious ones. You're going to labor to produce these children.
3: És szeretnélek bátorítani titeket, szeretteim, hogy akarjatok gyerekeket létrehozni így.
4: And now Paul was such an incredible father in the faith.
3: Pál fantasztikus atya volt a hitben.
4: And he is our greatest example.
3: És ő a legnagyobb példánk.
4: And Galatians 4:19.
3: A Galata 4:19 azt mondja.
4: Hear the love and the heart of this man.
3: Halljátok meg, milyen szeretete volt ennek az embernek, milyen volt a szíve.
4: He talks to them as my little children, for whom I labor in birth again until Christ is formed in you.
3: Kicsi gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg len kiábrázolódik bennetek Krisztus.
4: Now that gives us a clue as to what we are actually doing in this mentoring process.
3: Így fogalmat alkothatunk arról, hogy igazából mit teszünk ebben a mentorolási folyamatban.
4: In the economy of God, he has put us into people's lives.
3: Isten úgy cselekszik, hogy elhelyez minket emberek életében.
4: Now we know that God by his Holy Spirit could just do everything just by himself.
3: Tudjuk, Isten a Szent Szelleme által mindent meg tud tenni önmaga.
4: But he has chosen to use each of us.
3: De úgy döntött, hogy mindegyikünket kiválaszt.
4: Because he's forging his body together.
3: Mert ő állítja össze a maga testét.
4: He makes us dependent upon each other.
3: Úgy hozza ezt össze, hogy egymástól függjünk.
4: And so here we are laboring to see Christ formed in people.
3: Tehát itt vagyunk és azon vajudunk, hogy az emberekben kiábrázolódjon Krisztus.
4: And look at this Ephesian scripture.
3: És nézzétek meg ezt az igét az Efézusi levélből.
4: See how Paul prays for these Ephesian Christians.
3: Lássátok, hogyan imádkozik Pál ezekért az efézusi keresztényekért.
4: He has them in his heart in such a way.
3: Az szívét annyira megosztotta velük.
4: He's crying out to God that the eyes of your understanding be enlightened.
3: Hogy azért kiált Istenhez, hogy világosodjanak meg az értelmük szemei.
4: That you may know what is the hope of your calling.
3: Hogy tudhassák, hogy mi az ő, hogy az ő elhívásának a reménysége.
4: What are the riches of the glory of his inheritance in the saints.
3: Mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között.
4: And what is the exceeding greatness of his power towards us who believe.
3: És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk?
4: According to his mighty power, hallelujah.
3: Az ő hatalmas ereje szerint.
4: Now we as spiritual mothers and fathers, I suppose also I could include here spiritual mothers.
3: Mi mint szellemi anyák is, azt hiszem belevonhatom az atyákat is.
4: We are to birth and train ministries for this next generation.
3: Hogy szolgálatokat szüljünk és képezzünk ki a következő nemzedék számára.
4: Now we do not clearly know what demands will be upon this next generation.
3: Nem tudjuk pontosan, hogy milyen követelményekkel fog szembenézni a következő nemzedék.
4: But I am totally convinced.
3: De teljesen meg vagyok győződve arról.
4: If you and I would move in the Holy Spirit.
3: Hogyha te és én a Szent Szellem által cselekszünk.
4: Clearly hearing what the Spirit of the Lord is saying.
3: És világosan halljuk, hogy mit mond az Úr Szelleme.
4: And doing what the Holy Spirit is saying.
3: És megtesszük azt, amit a Szent Szellem mond.
4: We will be on target preparing a generation for this every challenge that stays before them.
3: Akkor rendesen a célra állunk és kiképezzük a következő nemzedéket mindarra, ami előttük áll.
4: There is something happening in the earth which is beyond our understanding.
3: Olyan dolog történik ma a Földön, ami meghaladja a mi megértésünk képességét.
4: I can almost guarantee this next generation is going to face all kinds of persecutions.
3: Szavazhatom nektek, hogy a következő nemzedék mindenféle üldöztetéssel fog találkozni.
4: Now what are we going to do to raise a generation who could stand what we have not had to stand?
3: Hogy olyan nemzedéket neveljünk föl, aki kibírja azt, amit nekünk nem kellett kibírni.
4: Unflinching faith in the face of such onslaughts, perhaps we never had to take or stand.
3: Megmutatkozott hitük van olyan támadásokkal szembenézve, amilyenekkel nekünk soha nem kellett szembenéznünk.
4: Now I believe God is able to move us so that we are able to impart to that next generation the courage and the faith and the power so that they will be overcomers in that day.
3: A következő nemzedéknek azt a bátorságot, hitet és erőt, hogy szembe tudjanak nézni a rájuk következő napokkal.
4: It's very strong in my heart.
3: Nagyon erősen hiszem a szívemben ezt.
4: To see that next generation coming forth with authority and power against the powers of darkness.
3: Hogy látni akarom, hogy a következő nemzedék a sötétség erőivel szemben hittel és tekintéllyel tele erővel tele fog szembenézni.
4: I tell you, if that's in your heart.
3: És mondom nektek, hogyha a ti szívetek is ezért ég,
4: that's going to call you up higher.
3: Akkor ez feljebb hív titeket.
4: So that you're able to impart into that generation.
3: És képesek lesztek adni valamit a következő nemzedéknek, amit kell azt.
4: Now we require if anything that God has put within our hearts is going to be established and have a generational transference, we require to have successors.
3: Tehát ahhoz, hogy mindazt, amit Isten a mi szívünkben elhelyezett, az megszilárduljon, és mindazt tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek, ahhoz az kell, hogy legyenek utódaink szellemileg. Kell, hogy legyenek olyan utódaink, követőink, akik hordozzák azt, amit mi hordoztunk. Szükségünk van olyan emberekre, akikre ráragadt az, ami a mi szívünkben van. Akik megragadták, hogy mi van Isten szellemében a mai időre
4: vonatkozóan.
3: Hogy az, ami bennünk megszületett, folytatódhasson.
4: Now, just looking apart from the overall general picture.
3: Hogyha kicsit elvonatkoztatjuk magunkat az általános nagy képtől,
4: the Lord intends,
3: az Úr szándéka az,
4: to work in generational lines,
3: hogy nemzedéki vérvonalakban dolgozzon, tehát több nemzedéken át családfákban. Nem ezt látjátok az igében?
4: Abraham, Isaac and Jacob,
3: Abraham, Izsák és Jákob sorozata,
4: and Paul with Timothy,
3: és Pál Timóteus felé.
4: Always worked in a generational line, a spiritual generational line.
3: Isten mindig több szellemi nemzedék vonalán keresztül működött.
4: It was not necessarily a natural line.
3: Nem szükségszerűen fizikai utódokon keresztül.
4: Most usually it was not a natural line.
3: Legtöbbször ez nem a fizikai utódokon keresztül adódott tovább,
4: a spiritual line,
3: hanem általában olyan szellemi utódláson keresztül, amit Isten rendelt el.
4: Now I wonder, sitting here today,
3: ez egy csoda, hogy itt ültök ma.
4: If God has established something which He intends to flow from you to the next generation.
3: Hogyha Isten megszilárdít bennetek valamit, amiről azt akarja, hogy a következő nemzedéknek továbbadjátok.
4: Just question yourself.
3: Csak kérdezzétek meg magatokat.
4: Is there something?
3: Van valami bennem?
4: Is there some gift? Is there some
3: van valami ajándék? Van valami elhívás vagy valami látás bennem?
4: Which cannot be completed in my lifetime.
3: Amit nem tudok megvalósítani az életem ideje alatt.
4: Which God, Jacob,
3: Abraham, Izsák és Jákob sorozata,
4: and Paul with Timothy,
3: és Pál Timóteus felé.
4: Always worked in a generational line, a spiritual generational line.
3: Isten mindig több szellemi nemzedék vonalán keresztül működött.
4: It was not necessarily a natural line.
3: Nem szükségszerűen fizikai utódokon keresztül.
4: Most usually it was not a natural line.
3: Legtöbbször ez nem a fizikai utódokon keresztül adódott tovább, hanem általában olyan szellemi utódláson keresztül, amit Isten rendelt el.
4: Now I wonder, sitting here today,
3: ez egy csoda, hogy itt ültök ma.
4: If God has established something which He intends to flow from you to the next generation.
3: Hogyha Isten megszilárdít bennetek valamit, amiről azt akarja, hogy a következő nemzedéknek továbbadjátok.
4: Just question yourself.
3: Csak kérdezzétek meg magatokat.
4: Is there something?
3: Van valami bennem?
4: Is there some gift? Is there some
3: van valami ajándék? Van valami elhívás vagy valami látás bennem?
4: Which cannot be completed in my lifetime.
3: Amit nem tudok megvalósítani az életem ideje alatt.

0: here today.
1: Dhe çoda, ulte ulte kma.
0: If God has established something which he intends to flow from you to the next generation.
1: Ugye Isten megszilárdít bennetek valamit, amiről azt akarja, hogy a következő nemzedéknek továbbadjátok.
0: Just question yourself.
1: Csak kérdezzétek meg magatokat.
0: Is there something within me? Is there some gift?
1: Van valami ajándék, van valami elhívás, vagy valami látás bennem?
0: Which cannot be completed in my lifetime.
1: Amit nem tudok megvalósítani az életem ideje alatt.
0: Which God intends,
1: amiről Istennek az a szándéka, hogy tovább folytatódjon utánam.
0: Now if that is true of your life.
1: Ha van ilyen az életedben, ha ez vonatkozik rád.
0: It is essential that you have a spiritual son.
1: Akkor alapvetően fontos, hogy legyen egy szellemi fiad.
0: Who is going to take that?
1: Akinek meg kell ragadni azt, ami benned van.
0: Carry that.
1: És hordoznia kell.
0: And spread it.
1: És terjesztenie kell.
0: And see glory brought to the name of Jesus.
1: És látni kell élnie, hogy Jézus nevére dicsőség jön.
0: And this is what I'm talking about.
1: És én erről beszélek.
0: I believe that God intends.
1: Hiszem, hogy Isten szándéka az.
0: To take our visions and create even in generations way after we've gone to glory the fullness of those visions.
1: És megteremtse ezeknek a látásoknak a teljességét, akár sokkal utánunk következő nemzedékekben is. Sokkal utánunk teljesítse be ezeket a látásokat.
0: Success without a successor is no success.
1: Az utód nélküli siker nem siker.
0: We might appear to be successful in this life.
1: Lehet, hogy úgy tűnik, hogy sikeres vagy ebben az életben.
0: But if we haven't got a successor, what success is this?
1: De hogyha nem volt követőnk, akkor milyen siker az ilyen?
0: Now I don't want everybody here feeling sort of guilty.
1: Nem akarom, hogy bárkinek itt bűntudata legyen.
0: Because I don't believe that God intends every gift. To have a
1: mert én nem hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy minden egyes ajándék folytatódjon.
0: I believe there are utódokban. Certain gifts that have continuation.
1: De hiszem, hogy vannak bizonyos ajándékok, amelyeknek utódlásra van szükségük.
0: You need to find a successor.
1: És hogyha neked ilyen ajándékod van, akkor kell találnod egy követőt, egy utódot.
0: Okay, spiritual mothers.
1: Szellemi anyák.
0: They are mature people.
1: Érett emberek.
0: They're qualified by experience and gifting.
1: A tapasztalataik és ajándékaik teszik őket alkalmassá a feladatra.
0: You've got to be certain steps ahead of those you are leading.
1: Néhány lépéssel előbbre kell tartanod, mint azok, akiket vezetsz.
0: And so you have to have certain experience.
1: Tehát bizonyos tapasztalattal rendelkezned kell.
0: You must have taken on your lions and bears.
1: Már a saját oroszlányaidat és medvédet meg
0: you
1: kellett, hogy
0: öljed. Your victories.
1: Már győzelmek kellene, hogy legyenek a hátad mögött.
0: You have to know that you can overcome.
1: Tudnod kell, hogy tudsz győzni.
0: You must also have matured in certain areas of gifting.
1: A bizonyos ajándékok területén is éretnek kell lenned.
0: And so that you can encourage those who God gives to you.
1: Hogy bátoríthasd azokat, akiket Isten neked ad.
0: You need to be a dependable and trustworthy person.
1: Megbízhatónak kell lenned, akitől függni lehet, akire rá lehet hagyatkozni.
0: I believe that if God gives you spiritual daughters and sons.
1: Hiszem, hogyha Isten szellemi lányokat és fiakat ad neked.
0: You've got to be there for that person.
1: Akkor mellettük kell állnod.
0: You've got to be dependable. They've got to know they can depend upon you.
1: Kell lenned, tehát tudniuk kell, hogy bízhatnak benned.
0: You've got to be trustworthy.
1: Megbízhatónak kell lenned.
0: If you are, you will be the one who will hear in most secrets.
1: Neked kell meghallanod a titkaikat. Meg kell tartanod
0: so
1: a titkaikat.
0: You keep trust.
1: Tehát meg kell tartanod a beléd vetett bizalmat.
0: The person who you are mentoring. Can feel absolutely secure with you.
1: Akiket mentorolsz, azoknak teljesen biztonságban kell érezniük magukat veled. Hogy tudják, hogy,
0: go no further.
1: Hogy bármit elmondanak neked, azt nem fogják visszahallani máshonnan.

0: This thing falls off me.
1: Leesik rólam ez az izé.
0: It just keeps pulling. Oh, sorry. The person who is a mentor.
1: Tehát aki mentor.
0: I'm saying here in your notes they
1: have to be a balanced
0: person, a kingdom person.
1: Hogy kiegyensúlyozott embernek kell lenni, a királyság emberének.
0: I personally feel for myself.
1: Én személyszerűen úgy érzem magammal kapcsolatban.
0: You have to have a vision.
1: Kell, hogy legyen az illetőnek látása.
0: You've got to have something before you.
1: Lehet, hogy lásson egy célt maga előtt az illető.
0: The majority of us who have vision.
1: A zöme azoknak közülünk, akiknek látásuk van.
0: Too big.
1: A látás túl nagy.
0: Come on, it's too big for me.
1: Túl nagy a számomra.
0: It's too impossible to accomplish.
1: És túl lehetetlen az, hogy megvalósítsuk ezt a látást.
0: It could almost seem as if it's unreal because it's too big.
1: Szinte valószerűtlenül nagynak látom ezeket a látásokat, amit előttem vannak. Az nem baj, ha az embernek látása van.
0: Because our God is bigger than we are.
1: Mert a mi Istenünk nagyobb, mint mi.
0: I always say to myself.
1: Mindig azt mondom magamnak.
0: If it's God-sized.
1: Hogyha Isten méretű a látás.
0: That's good.
1: Az jó.
0: Because I can't do it.
1: Mert én nem tudom megvalósítani.
0: He has to do it.
1: Neki kell megvalósítani.
0: And so all vision is a God-sized vision.
1: Tehát minden látás ilyen Isten méretű, léptékű látás.
0: And let's be daring enough to step into God-sized vision.
1: És legyünk elég bátrak ahhoz, hogy belépjünk ilyen Isten léptékű látásokba.
0: And then God can give us people.
1: És akkor Isten adhat nekünk embereket.
0: Who will fulfill that vision?
1: Akik majd megvalósítják azt a látást.
0: Now how can that happen?
1: Hogyan valósulhat ez meg?
0: Because with a vision you've also got to have more than just something way down the road. You've got to have some steps to get to that vision.
1: Mert hogyha valakinek látása van, akkor nem elég, hogy valahol az út végén lássunk egy célt, hanem kell, hogy lássuk a lépéseket, amik elvezetnek ahhoz a célhoz.
0: And so you are spelling out today the purpose of our lives now.
1: Meg kell határoznunk, hogy mi az életünk célja jelenleg.
0: But it's always aiming for this one vision.
1: De minden mindig afelé a cél felé tör a látás megvalósulásáért. El kell végeznünk valamit.
0: Now for us in San Antonio, Texas.
1: Nálunk San Antonióban, Texasban.
0: 8 years ago.
1: 8 évvel ezelőtt.
0: I started a ministry in the city there.
1: Elkezdtem ott a városban egy szolgálatot.
0: And it was called City Reaches for the Love of San Antonio.
1: Az a neve, hogy a várost elérő emberek San Antonio szeretete miatt.
0: And it was something which God supernaturally did for me.
1: Isten természet fölötti módon tette meg ezt velem.
0: I had an experience with God.
1: Átéltem Istennel valamit.
0: And I was arrested by His Holy Spirit.
1: Az a Szent Szelleme megragadott engem.
0: And I was almost forced against my will into doing this.
1: És szinte az akaratom ellenére kényszerítette ebbe bele.
0: I felt totally incompetent.
1: Úgy éreztem, hogy semmi közöm ehhez.
0: And God pushed me into doing this.
1: És Isten belögdösött, hogy ezt tegyem meg.
0: And His purpose.
1: És az ő célja.
0: And His vision.
1: Az ő látása.
0: Was for the transformation of a whole city.
1: Az volt, hogy az egész városunk megváltozzon.
0: A city of 1. probably 3 or 4 million people these days.
1: 1,3-4 millió ember lakik ebben a városban jelenleg. Ekkora városról van szó, ez egy nagy város.
0: The seventh largest city in the United States.
1: Az Egyesült Államokban a hetedik legnagyobb város.
0: One of the fastest growing cities in the United States.
1: Az Egyesült Államokban az egyik leggyorsabban növekvő város.
0: A place of great sort of explosion of all kinds of things taking place today.
1: Mindenféle dolog történik, ma szinte kirobbanóan csaprodnak az események a városban.
0: A place of many cultures.
1: Sokféle kultúra van a városban.
0: A place where many roads come, like it's a place of crossroads.
1: Olyan, mint az útkereszteződések városa, sok út futod
0: a be. A place where there's a lot of challenge.
1: Nagyon sok a kihívás ebben a városban.
0: And the Lord called me to raise prayer for this city for transformation.
1: Hogy fejlesztem ki az ima mozgalmat a városban, a város átalakulása érdekében.
0: This was a big vision.
1: Ez egy nagy látás volt.
0: And God called us to do this.
1: És Isten elhívott minket arra, hogy ezt tegyük
0: meg. And then God called us to start a 24-hour prayer place.
1: Elhívott arra, hogy indítsunk be egy ilyen napi 24 órás ima központot.
0: And today we have the San Antonio Apostolic Prayer Center.
1: Ma már megvan a San Antonio-i apostoli ima központ.
0: And God is calling us to raise 24-hour prayer
1: into the place. Minket, hogy napi 24 órás ima tevékenységet indítsunk be egy ilyen
0: But
1: helyen.
0: But we are so few.
1: De olyan kevesen vagyunk.
0: We didn't have a church.
1: De nem volt gyülekezetünk sem.
0: We had no group of people.
1: Nem volt csoport
0: körülöttünk. But we had a word from God.
1: De volt egy üzenetünk Istentől.
0: That he was going to bring the city.
1: Arról, hogy ő majd elhozza az egész várost.
0: Some of the most experienced people in the nation said the city will never come.
1: Az országból a néhány legtapasztaltabb ember azt mondta, hogy ez a város soha nem fog ehhez csatlakozni.
0: But we believed the city would come.
1: De mi hittük, hogy csak eljön a város oda.
0: And so we have vision.
1: Tehát volt látásunk.
0: We have a desire to see this vision fulfilled.
1: És vágyunk arra, hogy lássuk ennek a látásnak a megvalósulását.
0: But God has given us people now.
1: De Isten most már adott nekünk embereket mostanra.
0: We're nowhere near 24 hours prayer.
1: És tudjuk, hogy szükségünk van napi 24 órás imára.
0: We have prayer meetings going on daily.
1: Naponta vannak ima alkalmak.
0: But we got a long way to go.
1: De még sok munka áll előttünk.
0: But I'm not defeated in my spirit.
1: De a szellememben nem vagyok legyőzve.
0: If it doesn't even happen in my own lifetime, I trust it will.
1: Még akkor is, hogyha a saját életemben nem látom, hogy ez megvalósul, akkor is bizakodom.
0: It will happen.
1: Hogy meg fog történni.
0: Because God has given those to us.
1: Mert Isten nekünk adta ezeket az embereket.
0: Who have caught the very same vision.
1: Akikre ráragadt ugyanez a látás.
0: You see, this is part of it.
1: Tudjátok, ez a történet része.
0: It's not just giving information to people.
1: Nem csak az, hogy információt adunk át embereknek.
0: They have to catch the vision.
1: Az embereknek el kell kapniuk a látást.
0: Then it's not just my vision.
1: Nem csak az én látásom ez.
0: It's Natalie's vision.
1: Hanem Natalie látása is.
0: Because she's caught the vision.
1: Mert ráragadt.
0: It's not as if she's doing my vision.
1: Ez nem olyan, hogy ő az én látásomat valósítja
0: she's
1: meg.
0: She's doing her vision.
1: Hanem a saját látását valósítja meg.
0: Because it's become her vision.
1: Mert az ő látásává vált ez a látás.
0: Do you hear what I'm saying?
1: Értitek, amit mondok?
0: This is how you give yourself.
1: Így lehet átadnunk magunkat másoknak.
0: So you give vision.
1: Át lehet adni a látást.
0: And you give purpose.
1: Át lehet adni a célt.
0: You give steps for accomplishing the vision.
1: Megszabunk célok, lépéseket, amik a látás megvalósításához kellenek.
0: And God gives you people.
1: És Isten ad nekünk embereket.
0: Who are those who will fulfill the
1: akik
0: vision?
1: Akik majd megvalósítják a látást.
0: Oh, just think of the vision of the heart of our God.
1: Ó, csak képzeljétek el, milyen látás van a mi Istenünk szívében.
0: Oh, it's not just raising up a house of prayer.
1: Nem csak az, hogy az imádság házát fölállítsa.
0: It is the influence and the power that goes from that place of prayer.
1: Hanem, hogy erről az ima helyről hatalmas erő és befolyás áradjon le, és az erődítmények ledőjenek.
0: It's the reaping of the harvest.
1: Hogy betakarítsa az aratnivalót.
0: It's the bringing of glory to the name of our Jesus.
1: Hogy a mi jó Jézusunk neve dicsőséget kapjon.
0: It's the extending of his kingdom.
1: És az ő királysága terjedjen, növekedjen.
0: It's binding his church together.
1: Hogy összekösse Isten az ő egyházát.
0: Oh, the vision is huge.
1: Ez az egész látás nagyon nagy.
0: But you know, God takes one by one, and he puts a little bit of the vision in each of our hearts.
1: De Isten megragad minket egyénileg, és a látás kis darabjait elhelyezi a szívünkben.
0: And as we are obedient to that which God puts in us.
1: És amikor engedelmeskedünk annak, amit Isten belénk elhelyez.
0: So glory is going to be brought to the name of Jesus in these last days.
1: Akkor hatalmas dicsőség jöhet Jézus nevére ezekben az utolsó napokban.
0: Hallelujah. You know, we have to do these things. We have to impart this vision.
1: Meg kell tennünk ezeket a dolgokat, át kell adnunk a látást.
0: How do you do that?
1: Hogy lehet ezt tenni?
0: You know, you're praying the vision.
1: Tudjátok, imádkozni kell a látást.
0: And even in the place of prayer, there is a catching of the vision.
1: És még az imádkozás helye is olyan hely, ahol megkapjuk a látást.
0: I don't believe that you will ever have a transference of vision without praying together.
1: Nem hiszem, hogy bármikor is ráragadhat egy másik ember a látásotokat, ha nem imádkoztok együtt.
0: I don't believe it's possible without that.
1: Szerintem enélkül ez nem megy.
0: Because when you are in the place of prayer.
1: Mert amikor imádkoztok.
0: your spirit is open.
1: Akkor kinyílik a szellemetek.
0: And your spirit is heard and read.
1: És mások hallják és olvassák a ti szellemetekben levő
0: and
1: dolgokat.
0: And it's in that place where spirits unite.
1: És ebben a helyzetben egyesülhet a szellemünk egymással.
0: So come on, you have to pray to impart the vision.
1: Tehát imádkoztatok el együtt ahhoz, hogy a látást átadjátok.
0: When Natalie first came to San Antonio.
1: Amikor Natalie eljött először San Antonióban.
0: We used to pray together 2-3 times every week, didn't we, early morning?
1: Hetente, korán reggel 2-3-szor együtt imádkoztunk.
0: And we did that for years.
1: Éveken át tettük ezt.
0: 2-3 years we did that continuously.
1: Körülbelül 2-3 évig folyamatosan tettük ezt.
0: And this was the beginning place where there was that transference.
1: És ez volt ennek az átadásnak a kezdő helye.
0: You can't bypass that step.
1: Ezt a lépést nem lehet kikerülni. Nem lehet túllépni ezen.
0: I believe you know that's always been a pattern in my life.
1: Gondolom, hogy tudjátok, hogy ez az életemben nálam mindig így működött.
0: I can remember other people I've prayed for over long period, prayed with over long periods of time.
1: Emlékszem más emberekre is, akikkel hosszú időn keresztül rendszeresen együtt imádkoztam.
0: Because there was that connecting in the spirit and the transferring of vision.
1: Mert összekapcsolódott a szellemünk és átszállt rájuk a látás belőlem.
0: Another thing we have to do if we're going to be good
1: dolog,
0: spiritual mothers.
1: Tennünk kell, ha jó szellemi anyák akarunk lenni.
0: Okay, we practical things. We speak positive
1: dolgok.
0: Encouragement.
1: Gyakorlatilag pozitívan bátorítsuk az embereket szavainkkal.
0: We're encouraging that person.
1: Bátorítsuk azt a másikat.
0: And we're bringing them along by step.
1: És lépésről lépésre vonjuk magunk,
0: you know,
1: őket magunk mellé.
0: Call upon their lives.
1: Istennek van egy elhívás az életükre.
0: And it is our responsibility to help them to come to that next level in their call.
1: És a mi kötelességünk az, hogy segítsünk nekik eljutni az elhívásukban a következő szintre.
0: And I believe sometimes as a spiritual mother for me being I can see prophetically many a time.
1: Hiszem, hogy sokszor én, mint szellemi anya, profétailag látom a dolgokat
0: so
1: mások életében.
0: And so I can see what God is doing.
1: Látom, hogy Isten mit cselekszik.
0: And so I can see what God is aiming at.
1: Tehát látom, mi Istennek a célja.
0: I can see where the person is supposed to be going.
1: Látom, hova kell eljutni annak a másiknak.
0: There may be a point of time where I know, but I don't say.
1: Aztán lehet olyan időpont, amikor látom ezeket, de nem mondom el neki.
0: Come on, you have to be wise.
1: Bölcsnek kell lennünk.
0: There's been things I've known, I've never said.
1: Vannak olyan dolgok, amiket tudtam, de soha nem mondtam el.
0: Because it wasn't the time to speak it.
1: Mert nem volt itt az ideje, hogy elmondjam.
0: So come on, we have to learn how to be sensitive to the spirit.
1: Hogy szellemben mondjunk el dolgokat, a szellemnek mondjunk el dolgokat.
0: This activity is a spirit activity.
1: Ez egy szellemi tevékenység.
0: It's not something natural we're doing.
1: Nem valami természetes dolgot csinálunk.
0: And so we hear in the spirit.
1: Tehát szellemben hallunk.
0: We see in the spirit.
1: Szellemben látunk.
0: Where are you taking this person, Holy Spirit?
1: Szent Szellem, hova viszed, merre viszed ezt az embert?
0: What is your calling upon their life?
1: Mire hívtad el az életét?
0: You know, because we are human beings.
1: Nem azért, mert emberek vagyunk.
0: And we've got our own plans and ideas.
1: Megvannak a saját elképzeléseink és terveink.
0: We could decide, oh, I'm gonna have this person.
1: Mi is eldönthetjük, hogy XY-t veszem magam mellé.
0: And I will train them up to fulfill my task.
1: Hogy az én feladatomat elvégezze.
0: You know, like many a pastor in a big church.
1: Tudjátok, sok nagy gyülekezetnek a pásztora.
0: He wants somebody to inherit the church.
1: Aki akar valakit találni, aki majd örökli tőli a gyülekezetet. Kiképzi az illetőt.
0: And he'll do it just like me.
1: Hogy ugyanúgy csinálja majd a dolgokat a halála után, ahogy ő csinálta.
0: Very disappointed.
1: És akkor nagyon csalódott lesz ez a pásztor.
0: Because nobody in the whole wide world would do anything just like you.
1: Mert az egész széles világon senki nem lesz, aki ugyanúgy csinálja majd a dolgokat, ahogy ő.
0: Every one of us is unique.
1: Mert mindegyikünk egyedülálló lény.
0: And that's why God loves us.
1: Ezért szeret minket Isten.
0: And so he gives you another unique individual.
1: Tehát ő ad nekünk egy másik egyedi lényt.
0: And that unique individual will do it their unique way.
1: És az az egyedi lény a maga egyedi módján fogja tenni a dolgokat.
0: But there is something of the catching of the vision.
1: De van valami abban, hogy átragadhat másra a látás.
0: Which will continue the vision.
1: Ami tovább viszi ezt a látást.
0: but it will be done in a unique fashion.
1: De egyedi módon viszi tovább.
0: So come on, we have to be big-hearted and open-hearted.
1: Tehát kell, hogy nagy és nyitott legyen a szívünk.
0: And we're taking that person to their next level.
1: És az illetőt az ő saját következő szintjére segítjük el.
0: What God has ordained for them.
1: Amit Isten az ő számára tervezett el.
0: Not what we ordained for them.
1: Nem azt, amit mi rendeltünk el az illető
0: Because
1: számára.
0: Because you know there's a danger in this relationship.
1: Mert tudjátok, ebben a kapcsolatban van egy veszély.
0: And you can observe it in some places.
1: És néhány helyen ezt meg is figyelhetjük.
0: Where people come into relationships.
1: Amikor emberek kapcsolatba kerülnek egymással.
0: And then there is a control.
1: És kontrollálja az egyik a másikat.
0: Yes, you know what I'm talking about.
1: Tudjátok, miről beszélek, ugye?
0: They control the person to do what they want.
1: Arra kontrollálja az illetőt, hogy azt tegye, amit ő akar.
0: But you know when maturity comes in that to spiritual daughter or spiritual son.
1: De amikor egy szellemi lányunk vagy szellemi fiunk megérik,
0: you have to allow them to make their decisions.
1: Engedünk el őt, hogy hozza meg a saját döntéseit.
0: Trusting the Holy Spirit.
1: És Szent Szellemben kell bíznunk.
0: That we are going to see that the vision continued.
1: Hogy látni fogjuk, hogy a látás tovább él.
0: With the anointing of God being established.
1: Azáltal, hogy Isten kerete megszilárdul.
0: And a relevant thing is going to be produced for the next generation.
1: És a következő nemzedék számára neki való dolog létre fog jönni.
0: You know, we reach a certain age.
1: Tudjátok, amikor elérünk egy bizonyos életkort.
0: And we can look down time.
1: És visszanézünk a mögöttünk levő időre.
0: And we can see into that next generation.
1: Vagy előre nézünk az időben, és látjuk a következő nemzedéket.
0: There are people who are better equipped to run into that place.
1: De ők azok az emberek, akik jobban kivannak arra képezve, hogy a maguk útját megfussák.
0: Than some of us who have lived to a specific time.
1: Mint néhányan közülünk, akik már megéltünk egy bizonyos időt.
0: I'm not putting a limitation upon myself.
1: Nem akarom korlátozni magamat.
0: I'm just accepting facts.
1: Csak elfogadom a tényeket.
0: There are younger people who are
1: vannak
0: more fiatalabb capable
1: emberek,
0: of running into that next time.
1: Akik képesebbek nálam arra, hogy befussák a következő időszakot.
0: But we can keep young in our spirit and be Calebs in the spirit.
1: De mi szellemben fiatalok maradhatunk, ahogy Caleb is fiatal maradt.
0: But even Caleb had his daughters to run.
1: De még Calebnek is megvoltak a lányai, akik utána tovább futottak.
0: Praise you, Lord.
1: Dicsérünk, Uram.
0: Come on, we can be those even as Alan was speaking this morning, full of faith.
1: Lehetünk olyanok, ahogy Ellen mondta ma délelőtt, tele hittel.
0: And in this we will be truly an example. We're people of faith and we're going to impart faith.
1: És ebben valóban példák lehetünk, és lehetünk a hit emberei, és továbbadhatjuk a hitet a következő nemzedéknek.
0: I want to just spend a few moments on talking about being an example.
1: Csak pár percet azzal szeretnék tölteni, hogyan lehetünk példaképek.
0: You know, Paul would say, he said in the scriptures there in Corinthians, he said, follow me as I follow Christ.
1: Tudjátok, Pál azt mondta a korintusi levélben, hogy legyetek az én követőim, ahogyan én Krisztust követem.
0: You know, you could translate in some translations, do put it like this, imitate me as I imitate Christ.
1: Néhány fordítás azt mondja, hogy utánozzatok engem, ahogy én utánozom Krisztust.
0: Now, if you just think about that, that's quite a big statement.
1: Hogyha erre ezt átgondoljátok, ez egy elég nagy vonalú kijelentés.
0: Imitate me, as I imitate Christ.
1: Utánozzatok engem, ahogy én is utánozom Krisztust.
0: What is that going to do to you?
1: Mi lesz velünk ettől?
0: I tell you, you'll be examining yourself.
1: Meg kell vizsgálnunk magunkat, hogyha ilyet akarunk mondani valakinek.
0: So if you are actually saying to that next generation.
1: Hát, hogyha azt mondod a következő nemzedékbelieknek.
0: Just what you see in me, you do.
1: Hogy tegyétek azt, amit bennem láttok.
0: You better be careful, hadn't you?
1: Akkor eléggé vigyáznotok kell arra, hogy bennetek mit látnak.
0: Are your attitudes pure?
1: Hogy tiszták legyenek a hozzáállásaitok.
0: Are your responses correct?
1: Helyesen reagáltok
0: Come on,
1: a dolgokra?
0: Not, you're probably not robbing the bank.
1: Valószínűleg nem vagytok bankrablók, persze.
0: You're not doing these sorts of sins.
1: Ilyesmit, nem, ilyen bűnöket nem követtek
0: el. But there are other subtle sins.
1: De vannak más alattomos bűnök.
0: which could still have a hold upon your life.
1: Amelyek ott lehetnek az életetekben.
0: Do you fall apart when a catastrophe happens?
1: Szétestek, amikor valami katasztrófa történik?
0: Do you have faith in the times of trouble?
1: Vagy baljós időkben van hitetek?
0: Can you say, imitate me as I imitate Christ?
1: Tudjátok azt mondani, amikor itt a baj, hogy utálozzatok engem, ahogy én utálozom Krisztust?
0: It says that if you follow Christ, you will be spoken against.
1: Mondhatjátok azt is, hogy ha olyanok lesztek, mint Krisztus, akkor ellenetek is fognak beszélni.
0: You will be persecuted.
1: Üldözni fognak titeket.
0: People will speak all kinds of evil against you.
1: Mindenféle gonosz dolgot fognak az emberek mondani rólatok.
0: How do you behave in these times?
1: És ilyen időszakokban te hogy viselkedsz?
0: Can you say, imitate me as I imitate Christ?
1: Tudod mondani, hogy utánozzatok engem, ahogy én utánozom Krisztust?
0: Come on, it's not just the good times.
1: Nem csak a jó időkben érvényes,
0: at the bad times.
1: Hanem a rossz időkben is.
0: Your life is on display.
1: Akkor teljesen nyitott könyv az életetek.
0: Now, how do you live?
1: Hogyan
0: day
1: élsz?
0: By day?
1: Napról napra.
0: In the intimate details of everyday life.
1: A mindennapi élet bensőséges részleteiben.
0: You know, it's so different when we visit somebody than when we live with somebody.
1: Egészen mások vagyunk, amikor meglátogatunk valamit, mint amikor együtt élünk valakivel.
0: There's all the difference in the world.
1: Olyan a kettő közötti különbség, mint Makó Jeruzsálemtől.
0: You can be actually two kinds of people.
1: Olyan, mint a két különböző ember lennél.
0: And the visiting sort.
1: Amikor látogató vagy valahol.
0: And this is the living with sort.
1: És akkor van az együttélős változat. Ez két különböző dolog.
0: But you know, I'm talking about a relationship where you are actually so close.
1: Kapcsolatról beszélek, ahol nagyon közel állunk
0: egymáshoz.
1: It's like egymáshoz.
0: Living together.
1: Ez olyan, mintha együtt élnél valakivel.
0: And so you can't hide in times of trouble.
1: Tehát nem rejtőzhetsz el rossz időkben sem.
0: You don't hide from each other when it comes to times of conflict.
1: Amikor konfliktusos időszak van, nem rejtőzhettek el egymástól.
0: You know, there've been all kinds of situations, but Natalie has seen us. She knows all our kinds of situations.
1: Natalie mindenféle helyzetben látott már minket, tehát tudja, hogy milyenek vagyunk a különböző helyzetekben.
0: And she knows how we respond and how we behave.
1: Tudja, hogyan viselkedünk, hogyan reagálunk ilyenkor.
0: And we need to be able to live so righteously.
1: És képesnek kell lennünk olyan igaz módon élni.
0: And with integrity.
1: Olyan becsületesen élni.
0: So we could truly say, follow me.
1: Hogy valóban elmondhassuk, hogy kövess engem úgy, ahogy én követem Krisztust.
0: I want to say this because I believe this is one of the major stumbling blocks.
1: Azért mondom ezt el, mert hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb botránkő.
0: How do you handle money?
1: Hogyan kezeled a pénzt?
0: You see, if you are, you know, this is an area where you don't allow many people in.
1: Olyan terület az életünkben, amiben nem engedünk be sok embert.
0: How I handle my money, I do not going to let anybody know.
1: Hogy senkit nem engedek, hogy tudja, hogy kezelem a pénzemet.
0: In any case, the right hand shouldn't know what the left hand's doing.
1: Egyébként is a jobb kéznek nem kell tudni, mit csinál a bal.
0: Yeah, so I can keep this as a secret.
1: Tehát ezt titokban tarthatom.
0: I got scripture to prove it.
1: Van igém arra, hogy ezt be tudjam bizonyítani, hogy miért csinálom így.
0: But you know, your life should be so integrous.
1: Az életeteknek annyira becsületesnek kell lennie.
0: And you, even the ways in which you handle money should be open to those who are following you.
1: Még a pénzkezelésednek is nyitott könyvnek kell lenni azok előtt, akik követnek téged.
0: Now why should I say that?
1: Miért kell ezt elmondanom?
0: Because you are training them in those same ways.
1: Mert ugyanezekben a dolgokban kiképzitek azokat az embereket.
0: You are saying, follow me as I follow Christ in the way I handle money.
1: Kövess engem, úgy, ahogy én követem Krisztust, abban, ahogyan a pénzt kezelem.
0: Now, if you're going to keep that a huge secret, how are they going to be trained?
1: Nagy titokban tartod, hogyan tudod kiképezni ebben azt a másik embert?
0: Does that make sense to you?
1: Érthető ez a számotokra?
0: This is the most difficult area.
1: Ez a legnehezebb terület.
0: It's an area where most people want to keep secrets.
1: Ez egy olyan terület, amin a legtöbb ember titkokat akar megtartani magának.
0: I wonder what you would do if you were given a huge gift.
1: Vajon mit csinálnál, ha kapnál egy nagy-nagy ajándékot?
0: And more than you ever needed.
1: Sokkal többet, mint amire bármikor szükséged lehet.
0: What would you do with that gift?
1: Mit tennél ezzel az adománnyal?
0: Would you keep it quiet to yourself?
1: Nem árulnád el senkinek, hogy ezt kaptad?
0: Just put it in your bank.
1: Beraknád a bankba ezt a pénzt?
0: And just keep it for yourself and say nothing.
1: És megtartanád magadnak, és nem szólnál róla egy szót se?
0: Or would you allow somebody else to know?
1: Megengeded, hogy valaki más is megtudja,
0: more than you even need.
1: Hogy kaptál egy olyan ajándékot, ami több, mint amire bármikor szükséged lesz.
0: And would you allow them to see how you handle that money?
1: És megengeded, hogy valaki más lássa azt, hogy hogyan kezeled ezt a pénzt.
0: And do you know that people actually judge you?
1: És tudod, hogy az emberek valóban itt életet alkotnak rólatok?
0: Would you allow your life to be judged?
1: Engednéd, hogy az életedet megítéljék az emberek?
0: Because it is being judged.
1: Mert megítélik úgyis.
0: Come on, spiritual mothers and fathers here, you are being judged.
1: A szellemi anyákat és apákat itt megítélik, ítéletet alkotnak róluk.
0: And decisions are being made.
1: És döntéseket hoznak velük kapcsolatban az emberek.
0: Can I truly imitate them?
1: Valóban utánozhatom ezt az embert?
0: Come on, we have to ask ourselves a question.
1: Fel kell tennünk magunknak egy kérdést.
0: Over intimate areas.
1: A belsőséges, az intim részletekről, területekről.
0: Am I really worth following?
1: Méltó vagyok arra, hogy kövessenek? Érdemes engem
0: Is
1: követni?
0: My life truly an example?
1: Valóban példa az életem?
0: Would it really please the Lord?
1: Valóban kedves az Úr előtt?
0: If my kind of life was being reproduced in somebody else.
1: Hogyha valaki másnak olyan élete lesz, mint amilyen az enyém.
0: Is my kind of life of any value?
1: Értékes az én életem?
0: Ahogy élek. Are the qualities and the standards that I embrace, are they of any value to somebody else?
1: Az általam tartott irányelvek és mércék mások számára is érvényesek vagy értékesek?
0: I want to tell you, precious ones, this calls you up higher.
1: Elmondom nektek, drágáim, hogyha így gondolkodtok, ez egy magasabb szintre hív fel titeket.
0: Follow me as I follow Christ.
1: Kövessetek engem, ahogyan én követem Krisztust.
0: Imitate me.
1: Utánozzatok engem.
0: In my behavior, my actions,
1: az én cselekedeteimet, hozzáállásomat, a reagálásaimat,
0: my prayer life,
1: az ima életemet,
0: my faith,
1: a hitemet,
0: my discipline,
1: a fegyelmemet,
0: my faithfulness,
1: a hűségemet.
0: Follow me as I follow Christ.
1: Kövessetek engem, ahogy én követem Krisztust.
0: I believe this is what God is calling us to.
1: Hiszem, hogy Isten erre hív minket.
0: It's not a small thing.
1: Ez nem egy kis dolog.
0: We really and truly we are modeling before somebody.
1: Valóban példát mutatunk valakinek.
0: The heart of the Lord.
1: Az Úr szíve.
0: And we're showing the dealings of God in our own lives.
1: A saját életünkben mutatjuk meg, hogy az Úr hogy cselekszik.
0: I'm talking to you about a relationship which doesn't have formality about it.
1: Egy olyan kapcsolatról beszélek nektek, amelyben nincsen formalitás.
0: Come on, this isn't a religious formal relationship.
1: Ez nem egy vallásos, hivatalos kapcsolat.
0: This is a mother with a child.
1: Hanem ez egy olyan kapcsolat, amikor egy anyának van egy gyereke.
0: You're loving and you're caring.
1: Akivel törődünk, akit szeretünk.
0: And it's a place where you open your own heart.
1: Ilyenkor kinyitjuk a saját szívünket.
0: I want to tell you, I'm. What you see is who I am.
1: Mondom nektek, hogy amit most láttok, én ilyen vagyok.
0: And that is how we have to live.
1: És így kell élnünk.
0: I don't have another person.
1: Nincs másik személyiségem.
0: This is just me.
1: Én ilyen vagyok. Ez
0: and
1: vagyok
0: I'm
1: én.
0: Not very good at hiding me.
1: Nem nagyon tudom jól eldugni magamat.
0: I'm not good at it.
1: Nem vagyok túl jó ebben, hogy elrejtsem magamat.
0: You know, there's all kinds of occasions when I've arrived at the office and I've had to tell Natalie, oh dear, this has happened or that has happened. And I tell her the problems of my own heart.
1: Nagyon sokszor előfordul az irodában, hogy Natalie-nek meg kell mondanom, hogy nézd, ez történt, az történt, és meg kell, hogy osszam vele a szívembe levő problémákat.
0: I remember one time I was driving to the office.
1: Emlékszem, egyszer autóval mentem az irodába.
0: And somebody just cut in on me.
1: És valaki bevágott elém.
0: And something rose up in me.
1: És valami felgerjedt bennem.
0: You know, I just wanted to go and cut in on him quickly.
1: És hirtelen szerettem volna én meg ő elé visszavágni.
0: And I just immediately felt so wrong and repentant.
1: És azonnal olyan rosszul éreztem magam, hogy rögtön megtértem.
0: And the Lord was dealing with my heart with such an attitude.
1: Az Úr foglalkozott a szívemmel, hogy ne legyenek ilyen hozzáállásaim.
0: And I got to the office.
1: És odaértem az irodába.
0: And I confess all my sins to Natalie.
1: És Natalie-nak megvallottam az összes bűnömet.
0: You see, I'm open.
1: Tehát nyitott vagyok.
0: She knows who I am.
1: Tudja, hogy én ki vagyok.
0: I'm not pretending to be some super person.
1: Nem csinálok úgy, mintha valami szuper keresztény lennék előtte.
0: And I don't have to be.
1: És nem is kell, hogy
0: ilyen
1: legyek.
0: And you don't have to be.
1: És neked se kell annak lenned.
0: You have to be who you are.
1: Legyél az, aki vagy.
0: God's chosen you who you are.
1: Isten annak választott ki, aki vagy.
0: And he believes in that which is put inside of you.
1: És hisz abban, amit elhelyezett benned.
0: And he knows that that is worth giving to somebody else.
1: És tudja, hogy ezt érdemes valaki másnak továbbadni.
0: Come on, let's give it.
1: Adjuk akkor tovább.
0: Let's give it without strings attached.
1: Adjuk úgy tovább, hogy nem nincsenek kötelek ezzel a dolgon.
0: Do it my way.
1: Tehát nem azt akarjuk, hogy a mi hangnemünkben, a mi módunkon tegyék az emberek a dolgokat. Tehát ne kötözzük őket ezzel.
0: The very life of God.
1: Hanem Isten életéből adjunk át másoknak valamit.
0: We're ministering the heart of God.
1: Isten szívével szolgálunk másoknak.
0: And through this we're going to see mighty men and women growing up.
1: És azáltal látjuk majd, hogy Isten hatalmas emberei növekszenek fel.
0: You know, God's choosing people
1: Tudjátok,
0: right now.
1: Isten jelenleg kiválaszt embereket.
0: And he's sitting your partner saying, yes, I'll use you.
1: Kiválaszt embereket, és azt mondja, hogy én téged foglak használni.
0: You've got a credible ministry.
1: Hiteles szolgálatod van.
0: You've got an authority upon your life.
1: Van az életeden egy tekintély.
0: And God says, yes, I've been doing this in your life so that I can use you in this
1: igen,
0: way.
1: Azért tettem ezt az életedben, hogy ilyen módon tudjalak használni.
0: It's not just for you.
1: Ez nem csak neked
0: it's
1: van
0: so that you
1: számba,
0: can give it to the next generation.
1: Hanem azért kaptad, hogy továbbadhassd a következő nemzedéknek.
0: Come on, you've got lots of experience.
1: Sok tapasztalatod van.
0: You can share that experience.
1: És ezt megoszthatod másokkal.
0: Come on, let's do that.
1: Tegyük ezt.
0: Will you do that?
1: Megteszitek?
0: Hallelujah. Come on, let's stand to our feet.
1: Akkor álljunk fel.
0: We bless your name, Lord God.
1: Áldjuk a te nevedet, Urunk Istenünk.
0: Hallelujah, Lord.
1: Hallelujah, Uram.
0: Let's just pray to him and just thank him, Father.
1: Imádkozzunk hozzá, és adjunk hálát az Úrnak. Köszönjük, Atyám.
0: I want to thank you.
1: Atyám, meg akarom köszönni neked.
0: There is such a great opportunity for us in this time.
1: Hogy ebben az időszakban olyan nagy lehetőség van előttünk.
0: That our God that we can pour our lives into that next generation.
1: Hogy az életünket beleárasztatjuk a következő nemzedékbe.
0: And that Father, from generation to generation, we will serve the Lord.
1: És nemzedékről nemzedékre szolgálni fogjuk az Urat.
0: And we will bring much glory to your name, Lord.
1: És Uram, a te nevednek sok dicsőséget hozunk.
0: And we will see you having your purposes fulfilled in the earth.
1: És látni fogjuk, hogy a földön megvalósulnak a te céljaid.
0: Father, we want to thank you for vision.
1: Atyám, hálát akarunk neked adni a
0: we
1: látásért.
0: We bless you today for visions which ma, are so huge and so big.
1: Ma áldunk téged azokért a látásokért, amik olyan
0: beyond
1: hatalmasak.
0: Beyond their abilities, Lord.
1: Hogy mi meghaladják a képességeinket,
0: but
1: Uram.
0: But Lord God, you're raising up a new generation.
1: De Uram, te támasztasz egy új nemzedéket.
0: Who are going to run with those visions.
1: Akik szaladnak, futnak ezzel a látással.
0: And I'll accomplish glorious things for you.
1: És dicsőséges dolgokat fognak végrehajtani, érted?
0: And Lord God, we worship
1: és Uram, mi imádunk téged.
0: We worship you, Lord.
1: Imádunk téged, Uram.
0: We worship you, Lord.
1: Imádunk téged.
0: It's going to bring much glory to you, Lord.
1: Hogy ez, Uram, neked sok dicsőséget fog hozni. Sok dicsőséget
0: hoz neked. We give you praise in Jesus' name.
1: Dicsérünk téged Jézus nevében.
0: Hallelujah. Come on, just praise his name.
1: Dicsérjetek az ő nevét. Hátalunk neked, Uram. Köszönjük, Uram. Köszönjük, Uram.
0: We thank you, Lord.
1: Köszönjük, Uram.
0: We bless your name, Lord.
1: Áldjuk a te nevedet, Uram.
0: We bless
1: áldjuk
0: your name.
1: A nevedet.
0: Hallelujah.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat negyedik része, melyben Eileen Vincentet hallhattuk.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál a párválasztásról beszél.
5: Egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami keveseknek adatik meg, hogy többször is jól csinálják. Ez a párválasztás. Mert ha második házasságod van, vagy harmadik, akkor valószínű, hogy nagy valószínűséggel rosszul csináltad az elsőt. Kivéve keveseket, mint például engem is, aki kétszer is jól döntöttem. Az első feleségem az több mint 10 évig voltunk házasok, utána ő elköltözött az Úrhoz, és utána a Katival vagyunk már 17 éves házasok. Ez már a 18. éve, hogy házasok vagyunk. De a választás az a házasságkötés előtt történt. Tehát nem úgy történt a jó választás, hogy kipróbáltam, és akkor azt mondtam, hogy ez igen jó, akkor mehet, hanem fordítva, hogy először döntöttem, választottam, döntött, és ő is azt mondta, hogy jó, és választott, és akkor utána összeházasodtunk, és akkor azt mondtuk, hogy ez igen jó. És az a helyzet, hogy egyre jobb. Igyekszek beleférni az időbe. Azért is kértem, hogy így legyen a fordítás, mert így nekem több időm van, mint a többieknek, mert nem kell mindig megállnom a fordítás, megvárni, hogy Csilla meg lefordítja, és akkor így nekem dupla annyi időm van tulajdonképpen, mint nektek. De ez azért is nagyon fontos, mert ha a választást elszúrod, akkor utána már csak reparálni lehet az egészen, meg javítgatni. Természetesen nem akarom lebecsülni a többi témát, de az a helyzet, hogy a házasság, hogy jó legyen, jó kell választani. Ezt tudni. Amen. 1 Királyok 3.9. Néhány biblia verset is át fogunk nézni. A Csillának odaadtam, hogy a vázlatot, hogy mi van úgy, hogy fogja tudni jól követni. Nem fogunk minden biblia verset átnézni azért, amit oda fölírtam, úgyhogy megnyugodhattok. Ismeritek Salamonnak az imája ez. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni. Jó és gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. Tegnap elhangzott az, hogy igen, a házasságnak van egy olyan fontos célja, hogy rajtunk keresztül Isten Jézus Krisztusban a szellem által az ő uralmát, az ő királyi fenségét és dicsőségét, királyságát kiterjessze. Ez egy nagyon fontos célja, és ezt soha nem hagyhatjuk figyelmen kívül a házasságról, amikor beszélünk. Amikor párválasztásról van szó, értelmes és szív kell hozzá. Nem tudsz jól dönteni, hogyha nincs értelmed, és nem tudsz jól dönteni, hogyha nem szívvel csinálod. Bizonyos listákat össze lehet állítani, és lehet sok mindent kiagyalni, de a szív szerinti döntés nagyon fontos, természetesen, beleértve azt is, hogy a szívet meg lehet csalni. A szívet be lehet csapni. És hogy mégis a szív szerinti döntésed jól legyen, átnézünk néhány szempontot. Természetesen egy csomó dologról úgyse fogunk tudni most szót ejteni, de mégis fontos választást tenni. Itt azt mondja, hogy jó és gonosz között. Ilyen egyszerű a dolog, vagy jó lesz a házasságod, vagy nagyon rossz. Vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. Ez természetesen nem csak a választáson múlik, hanem az utána minden egyes krízis helyzetbe, döntés helyzetbe, hogy mit választok, milyen döntést. Tehát ne, itt azért zárójelbe hozzátenném azt, hogy amikor jó választásról van szó, akkor nem azt jelenti, hogy én megtaláltam és kiválasztottam a 6 milliárdból, vagy a 6,5 milliárdból, azért nem igaz, mert annak férfiakat azért hagyjuk. Szóval akkor is, szóval van még néhány, jó sok millió, szóval kiválasztottam azt, aki meglátom, és beengedem az életembe, kapcsolatba kerülök vele is, egyből minden pompás. És olyan, mint a rózsaszín vatacukor, és lógatom egész végig a mennybe jutásig a lábamat, mert fantasztikusan jól választottam. Tehát én nem erre gondolok a jó választás. Bármilyen jól is választ az ember, azt dolgozni kell rajta, hogy az jó legyen a házasság is. Izajás 42.1-ből még egy biblia verset a legelején felolvasni, egy-két vallásos berögzültségnek a lerombolása kép. Íme az én szolgám, akit, hát Károli fordítást olvasom, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem, eredetiben itt a lélek van, tehát a lelkem kedvel, szellememet adtam ő belé, törvény beszél a népeknek. Tehát jó választás, az fontos az, hogy ne engedd be olyan vallásos berögzöltségeket, hogy hát én egész életemben unszimpatikus volt az a személy számomra, de az Úr azt mondta, és hát ha az Úr akarata, legyen meg. Fontos, hogy a lelked is, a pszichéd is megnyíljon afelé. Nem csak a szíved, a szellemed. A házasság az nem pusztán egy Isten parancsának való engedelmesség, hanem Isten szívének a fölismerése, meglátása, ami benne van, és ő tudja, hogy mi az, ami neked a legjobb, mi az, ami ki tudja hozni belőled a beléd rakott és a neked tervezett maximumot. És ő azt akarja, hogy az legyen az életedben. Többit itt most talán nem olvasom föl ezeket a... Talán még a Hózeástól a második fejezet 18-19-es verset. Ismeritek ezt a biblia verseket is nagyon, meggyőződésem, akik már így házasságon túl vagytok. Eljegyezlek téged magamnak örökre, azt mondja az Úr, és pedig igazsággal, ítélettel, kegyelemmel, irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. A párválasztásban benne van mindegyik. A jegyességben benne van mindegyik. És ha megnézed a házasságban is, a párkapcsolatban, házastársi kapcsolatban benne van mindegyik. Az örökre is, az igazság, az ítélet. Itt a különbségtevés, az ítélet, kegyelem, irgalom, és utána külön kihangsúlyozza az Úr, hogy hittel jegyezlek el téged. Vagyis nem tudsz csak a láthatókra nézve jó döntést hozni. Nem tudsz csak a már láthatóban megvalósultak alapján egy jó döntésre jutni. Ezt nagyon fontos megérteni. Mert láttam sok egyedülállót, aki azon tipródik, vagy tipródott éveken át, mert nem találta azt, akit igazából a szívébe elképzelt, azt a tökéletes, azt a krisztusi, azt az oltalmazó, harcos, fenséges, győztes, ugyanakkor alázatos, szolgálatkész, szelíd, stb. Férfit sehol nem jött, és hát azt hitte, hogy az Úr cserbe hagyta. Pedig nem, hanem hittel kell ezt a választást megtenned, mert az nem ott van a szemed előtt, akkor az túl könnyű lenne. A hit az mindig a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Szükséges, hogy ott legyen a meggyőződés benned, és ez a meggyőződés egybe kell, hogy essen Istennek a meggyőződésével. És ez még mindig kevés, annak a személynek is meg kell ezt az isteni tervet, látást ragadnia a szívébe, ahhoz, hogy ez meg is valósuljon. És nekem is ebbe segítkeznem kell, hogy az a hitem tárgya, amit én láttam benne, ami miatt döntöttem, mert Isten megmutatta nekem, az kibomoljon, kivirágozzon, és valóban azzá legyen, amivé Isten teremtette és tervezte. És mindennek a vége az, hogy és megismered az Urat. A legvége az egész történetnek ugye az, hogy Isten lesz minden mindenben. Tehát ez a legvége, ez a megismerésnek a non plus ultrája, a vége, amikor nem tudsz egyetlen egy területet se a másikba, ami ismeretlen, vagy olyan titokzatos lenne. De az a helyzet, hogy addig még itt vagyunk, addig még ezen nagyon kell dolgozni. Ezt a teljességet majd ott érjük el, az Úrral is, és egymással is. Valamilyen módon. Megismerni az Urat, amikor itt van egy hajszálad, hogy Isten lesz minden mindenben, abból egy milliméteres darabba is, hogy Istennek a dicsősége, teljessége benne tud lenni. El tudod ezt képzelni? Az agyammal nem. Csak a szívemmel, de Isten lesz minden mindenben. És ez a választásnak és a döntésnek is a célja. Megismerni az Urat. Haladjunk tovább. Azt mondja, elvárások. Hát milyen elvárásaid vannak? Az a helyzet, hogy amikor a Katival való választáshoz jutottam, a legelső az volt, ugye, hogy írtam egy nagyon hosszú listát. Nagyon hosszú volt. De az a helyzet, hogy meg sem mutattam neki. Mert ahogy olvasgattam, rájöttem, hogy hát ez így nem jó. Hogy ez így nem jó, mert akkor sose fogok tudni megnősülni. Mindegyikünkben vannak elvárások a leendő társfele, igaz? Vagy voltak? De úgy hiszem, hogy tehát sok ilyen kurzuson vettetek részt, és itt elhangzott egy mondat már sokszor, hogy a legfontosabb dolog, hogy szembesüljek azzal, vajon én alkalmas vagyok-e? Vajon bennem ebből a hosszú listából mik azok, amik megvannak? Tehát azok az elvárások, amelyekkel én vagyok a leendő társam fele, vagy a házastársam felé, azok az elvárás témák, területek vajon magammal szemben is megvannak-e? Ha igen, akkor vajon betöltöttem-e azokat? Vajon eljutottam-e odáig, hogy hát azokból legalább egy részét úgy ki tudtam pipálni magammal kapcsolatba is. És amikor azt a hosszú listát úgy a tükörbe állítom, akkor rájövök, hogy a párommal kapcsolatba is ezeket az elvárásokat hittel kell tennem. Hittel. Természetesen vannak olyan alapok, majd a végén egy listát azért összeállítunk, amit nem lehet, itt most ne az, hogy most szőke meg, stb., nem erre gondolj meg, itt domborodik, ott gömbölyödik, nem erre kell gondolni, hanem vannak bizonyos dolgok, amiknek muszáj, hogy meglegyenek. De azért azt is lehet látni, minél régebb óta vár valaki a párra, a fehér lovon jövő hercegre, óhatatlan, és nagy a veszélye annak, hogy az a lista hosszabbodik, hosszabbodik, hosszabbodik. Olyankor mindig a tükörbe oda kell állni, és meg kell nézni, hogy ezzel a listával, hosszú listával, még hosszabb listával én hogyan is állok. És akkor egyből fog változni a másikkal kapcsolatos elvárás listám is. Efezus 5.25-öt mindegyikünk ismeri, de az biztos, hogy az asszonyok és a feleségek biztos, hogy ismerik. Azt mondja, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szereti az egyházat, és önmagát adta azért. Tehát miképpen Krisztus is szereti az egyházat. Természetesen nincs olyan asszony, nincs olyan egyedülálló is, aki ne vágyná és ne szeretné azt, hogy őt így szeresse a férje. Igaz? Ott van a szívetek mélyén, hogy az a vágyom, Uram, hogy nekem egy ilyen férjem legyen, aki úgy szeret engem, mint Jézus Krisztus, te az eklézsiát. Odaadtad az életedet, letetted, tehát még mikor az egyházból, eklézsiából semmi se látszott, tehát abszolút semmi nem volt, tehát mindenki elment, mindenki ott hagyta, de tehát a vőlegény akkor is kitartott, és a választása nem hagyta és nem adta föl. De azt látni kell, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha a te házastársad keresztény. Ha a te házastársad, a keresztény az azt jelenti, hogy Krisztusi. Tehát az azt jelenti, hogy a házastársad odaszánta magát egy tanítványi életre. Máshogy fogalmazom, odaszánta magát arra, hogy Jézus Krisztus úrrá legyen az életébe. Máshogy fogalmazom megint. Hogyha a te leendő házastársad odaszánta magát arra, hogy Krisztus benne megnyilvánuljon, és Krisztus benne éljen, akkor képes lesz arra, hogy úgy szeressen, mint Krisztus. Természetesen egy folyamat tükrébe kell ezt látni, hogy úgy szeretett, egyre inkább. Tehát ezt zárójelben azért hozzáteszem, de az igyekezet az szükséges, hogy meglegyen. Tehát olyan valakit szeretnél, az biztos, hogy házastársad legyen, férfi vagy nő, aki teljes szívével, egész szívével szereti az Urat. Szülők, itt egy kérdést szeretnék, és egy felelősséget is, egy kihívást is szeretnék tenni és rátok helyezni, hogy imádkozzatok a gyerekeitekért, a leendő házasságukért. Ne akkor kezdjetek ezért imádkozni, amikor kamaszkorú lesz. Ne akkor kezdjetek el imádkozni, amikor 20 éves. Amikor már ott van ebbe a problémába. Kezdjetek el imádkozni, amikor kisgyerek. És már kezdjetek akkor rendszeresen azért imádkozni, hogy a leendő társa is teljes szívével, teljes lelkével, teljes elméjével, minden erejével szeresse az Urat. A Gáborért már a születése előttől kezdve minden nap imádkozunk. És minden nap megáldom őt. Sok ima téma van, amivel megáldom, ezek élethelyzettől, kortól függően nyilván változnak, leginkább bővülnek, de az a helyzet, hogy ezek között, az ima témák között benne van az, hogy a leendő házastársa is teljes szívével, teljes lelkével, teljes elméjével, minden erejével szeresse az Urat. Egy olyan házastársa legyen, akivel szeretetbe, harmóniába viszik előre Isten szíve szerint az ő királyságát, az új dicsőségére. Úgyhogy ebbe örömük lesz. Ezért kell imádkozni, ez nem megy magától. Ha belegondolsz, hogy amióta ti, vagy mi magunk is odaszántuk magunkat arra, hogy Isten királyságát vigyük előre, akkor észrevetted te is, hogy egy csomó háborúsággal találtad magad szembe. Nem megy magától, hanem küzdős az élet. Majd nyilván lesz a házassággal kapcsolatban erről is szó, de azt jelenti, hogy a házastársadtól ezt elvárni, hogy teljes szívével szeresse az Urat, akkor jogos, és akkor valós, és akkor lehet reális, ha én is megteszem ezt. Ha én még nem jutottam el addig, hogy teljes szívemmel, teljes lelkemmel, elmémmel, minden erőmmel tudjam szeretni az Urat, akkor azt mondom, hogy most tegyél egy pontot az eddigiekre, és hozz egy döntést, egy változást, ha úgy tetszik, egy megtérést ebből, és változtass ezen, és kezdj újat, és döntsd el, hogy mától, Uram, teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes elmémmel és minden erőmmel téged foglak szeretni. Jó? Jó? Ahhoz, hogy jó legyen és boldog legyen az életed, a házasságod, ez egy elengedhetetlenül szükséges. Isten úgy tervezte az egész kapcsolatrendszert, mert az ő képmására rakott össze bennünket és alkotott meg bennünket, hogy nem tudsz sikeres lenni és nem tudsz boldog lenni, ha önző vagy. Nem tudok sikeres házasságban élni, ha önző vagyok. Ez pedig nem megy egyik pillanatról a másikra, hogy egész egyedülállós életemben megpróbálok egy magamnak való életet élni, sőt, ráadásul, amikor már kilátásban van a leendő házastársam, és már tutira biztosra tűnik a dolog, mert gyűrű is van, meggyűrűztek, akkor meg végképp elengedem magam az önzés pályáján. Ne gondold azt, hogy amikor jön az esküvő, a házasságkötés, a mennyegző, és kimondod a boldogító igent, akkor egy varázspálca ütésre ez az önző mi volt, egy pillanatra megváltozik, és ilyen krisztusi önzetlen önfeláldozóvá válik és változik. Ez nem lesz. Ha ez eddig így gondoltad, akkor ragad meg magad vállon, és rázd meg. És mondd meg, hogy ébredj föl, Pali. Vagy ne Palit mondjál, hanem a saját magad meg. Mert ez nem lesz. Kétféle ember van, aki az egyik, aki ad, a másik, aki kap. Aki egyik, aki csak kapni akar. Hogyha ilyent veszel el, bármilyen szép legyen, bármilyen okos legyen, pokol lesz az életed. De hogyha megtanulsz már egyedülállóságban, és a jegyesség egy nagyon fontos időszak, az nagyon sok mindent elárul. A következő évek harcairól. Amikor azt látni, hogy a jegyesség idejében önzések jönnek ki, akkor szembesülnöm kell vele, mert ha azt nem harcolom meg, az nagyon nehéz. Nagyon nehéz jövő vár. Nagyon nehéz. El kell dönteni, hogy adni akarok, vagy kapni akarok. Természetesen Krisztusban ez a két dolog egyensúlyban van. Ez nem úgy van, hogy ha te eltökéled magad, hogy adni fogsz, adni fogsz, adni fogsz, adni fogsz, egy idő után kimerülsz, mint az akkumulátor, és akkor úgy van, hogy akkor pak, nincs tovább. Nem, Isten olyan, és az ő uralma, a vele való közösség olyan, az ő királyságába élni olyan, hogy ez kapcsolatok. És ahogy te adsz, Isten természete, jelenléte olyan, minél többet adsz, annál többet ad ő önmagából, és nem fogsz kiüresedni. Ne félj ettől soha. Azt fogod megtapasztalni, minél többet adsz, annál többet fogsz megtapasztalni a kapásból is. Mint a pecásról. Ez határozza meg egyébként, hogy a kapcsolataink sikeresek lesznek-e. Ez igaz a barátságokra, igaz a testvéri kapcsolatokra, de igaz a házasságra is. A minták, a következő. Amikor párválasztásról van szó, vagy akik már úgy gondolták, hogy döntöttek és jól döntöttek, akkor a jegyesség ideje alatt szoktunk beszélni a hozott csomagról. Mit hoztál magaddal? Mi van a puttonyban? Az a helyzet, hogy bármennyire is sokszor beszélünk emberekkel, férfiakkal, nőkkel, fiatalokkal, legtöbbször mégis azt vesszük észre, hogy a gyakorlatban nem pakolják ki a puttonyt a házasságkötés előtt. Ők azt hiszik, hogy megcsinálják. Mert legtöbb fiatal azt gondolja, hogy a pásztor vagy az idősebb most egrecéroztatni akar. És most ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Nem kell csinálni, de muszáj szembesülnöm azzal, hogy mi van a múltamban, mit hozok a múltamból. A családomból, a familiámból, neveltetésemből, a nemzetiségi, kisebbségi, vagy többségi mi voltomból. Abból az identitásból, amiből jöttem. megtértem, újjászülettem, lehet, hogy 20 éve, lehet, hogy 30, lehet, hogy 50. A kérdésem az, hogy ettől vajon automatikusan a hozott puttony kiüresedette, és ott hagytam-e? Nem biztos. Nem biztos. Bizony a puttonyban ott lehet egy csomó minta. Mert azért valljuk be, hogy a házastársi kapcsolatban is, ami legnagyobb meghatározó erővel bír a kapcsolódás mintánkba, az az előttünk levők, a szülők. Vagy be kell vallanunk az is, hogy sok esetben a szülők hiánya. Gondolj bele az elvált szülőknél, vagy amikor voltam olyan esküvőnél, hogy ott volt 7 szülő. Az egyik oldalról, bocsánat. Egyik oldalról. Mert ott volt mindenkinek a mindenkie közben, akárhányszor házasod, tiszta ciki volt. Tehát bevallom őszintén, összekevertem. Mert akkor elkövettem azt a hibát még, hogy megkértem mindig a szülőket, hogy mondjanak egy áldást. Most már megkérdezem, mert tanultam belőle, és nagyon ciki volt, nem találtam el a megfelelőt. Mert van egy nemző, meg egy szülő. De hát ott volt 7, nem 2. Az égő volt. De milyen mintákat hozunk? Vagy hogyha lehet, hogy például a nagymama, a Katinak a nagymamája 43-ba, 4-be meghalt a férje. A Katinak az édesanyja előtte született nem sokkal, néhány hónappal. És azóta ő egyedül él, mind a mai napig. Ott él velünk, tehát nem úgy egyedül, de nem házasodott meg. Tehát ő úgy nevelte föl a lányát, hogy a lányának nem volt az anyósomnak apa képe. Tehát nem azért, mert más apa ment oda, hanem nem volt. Például lehet ilyen. Van olyan, akinek nagyon keverék az apa képe, mert volt legalább 30. Aki megpróbálta azt a szerepet betölteni. Volt, akinek csak 2. De van olyan is, akinek egy sem. Mert intézetbe került. Akkor vajon én mit tudok csinálni? Mert vannak rossz mintáim. Vagy a múltamból lehetnek olyan sebek ebből, keserűség, harag, vagy egy befelefordulás, nem tudom, hogy még mi, sok minden lehet, amit meg kell tanulnom az Úrral való kapcsolatból, hogy ki jöjjön az életemből, meggyógyuljak belőle. Mert hogyha azzal a hozott csomagdül él, mind a mai napig, ott él velünk, tehát nem úgy egyedül, de nem házasodott meg. Tehát ő úgy nevelte föl a lányát, hogy a lányának nem volt az anyósomnak apa képe. Tehát nem azért, mert más apa ment oda, hanem nem volt. Például lehet ilyen. Van olyan, akinek nagyon keverék az apa képe, mert volt legalább 30. Aki megpróbálta azt a szerepet betölteni. Volt, akinek csak 2. De van olyan is, akinek egy sem. Mert intézetbe került. Akkor vajon én mit tudok csinálni? Mert vannak rossz mintáim. Vagy a múltamból lehetnek olyan sebek ebből, keserűség, harag, vagy egy befelefordulás, nem tudom, hogy még mi, sok minden lehet, amit meg kell tanulnom az Úrral való kapcsolatból, hogy ki jöjjön az életemből, meggyógyuljak belőle. Mert hogyha az

csak kettő. De van olyan is, akinek egy sem, mert intézetbe került. Akkor vajon én mit tudok csinálni? Mert vannak rossz mintáim. Vagy a múltamból lehetnek olyan sebek ebből, keserűség, harag, vagy egy befelefordulás, nem tudom, hogy még mi, sok minden lehet, amit meg kell tanulnom az Úrral való kapcsolatból, hogy ki jöjjön az életemből, meggyógyuljak belőle. Mert hogyha azzal a hozott csomaggal nem szembesülök, nem tudok rajta dolgozni. A hozott csomaggal szembesülnöd kell. És itt nem csak arról van szó, hogy kik a szüleim, hanem szembesülnöm kell azzal a régióval, azzal a nemzetiséggel, társadalmi réteggel, amiben éltem, annak a szokásjogaival, annak a tradícióival, előítéleteivel. Mert legtöbbször az emberek azt gondoljuk, hogy az a normális és az a természetes, ahogy ott körülöttünk éltek az emberek. De egyáltalán nem biztos. Mert hogyha kézbe vesszük a Bibliát, és hagyjuk, hogy Istennek a szíve szerint formálódjon az életünk, az életstílusunk, a kapcsolódásaink, a környezetünk, akkor azt veszük észre, hogy kezd egy más kultúra. Egy Isten uralmának, Isten királyságának a kultúrája kialakulni körülöttünk. És az egyáltalán nem biztos, hogy azonos az előzővel. De ezt tudatosan szembesíteni kell magunkat. És amikor választasz, akkor ezt is tudatosan be kell kalkulálnod. Hogyha azt gondolod, hogy ez úgy magától értetődik, más kultúra, más réteg, stb., hogy ez Krisztusba se férfi, se nő, se szolga, se szabad, se római, se magyar, se ilyen, sem olyan nincsen. Ez igaz, de ha Krisztusban nincs se férfi, se nő, aminek házasodsz össze? Tehát azért mégiscsak van bizonyos tekintetben. Úgy Krisztusban tudom, hogy szellemben nincs, de amíg ebbe a testben élsz, addig szembesülni kell bizonyos különbségekkel, hozott dolgokkal. Így van? Hát, ami minták ott voltak előttünk, nagyon nagy veszélye van, hogy megismétlődnek. Amikor te szolgálsz mások fele, akkor azt veszed észre, hogy nagyon nagy az odaszánás, erőfeszítés, például alkoholista szülők gyerekeibe, hogy oda teszik magukat, hogy csak olyan ne legyek. Vagy elvált szülők gyerekeibe, oda teszik magukat, hogy csak olyan ne legyek. És ez, hogyha ez nem egy krisztusi mintából, az Atya szeretetéből fakadó odaszállás, tuti, hogy azt fogja elérni, hogy ugyanazt a pályát éli meg ő is. Érdekes ez. És ezzel szembe kell nézni, amikor én Katival a jegyesség előtt még, tehát alatt a választás időszakában voltam, számomra fontos volt, hogy megismerjem a szüleit. Illetve tudtam, hogy olyat fogok választani, akinek ismerem a szüleit. Én ismertem az anyját. És az anyja egy újjászületett keresztény volt, ő már elment az Úrhoz, egy szolgáló, szívű, lelkű asszony volt, egy szentasszony volt. Nagyon remek anyós volt. Komolyan. Kevés embernek volt olyan anyósa. De számomra fontos volt, hogy az ő életét lássam. És nem csak úgy, hogy egy látogatás, hogy milyen töltött paprikát, vagy mit tudom én, vasárnapi ebédet főz,

0: Én ismertem őt, egy gyülekezetbe éltünk vele. Együtt szolgáltam évekig vele. És számomra ez egy rendkívül fontos mutató volt. A másik dolog az, hogy következő bekezdés, hogy milyen egyedülálló vagyok. Boldog szeretnék lenni? Vagy boldog vagyok? Boldog házas szeretnék lenni? Akkor boldog egyedülállónak kell lennem. Olyan nincs, hogy te boldogtalan egyedülálló vagy, és boldog házas. Ezt felejtsd el. A boldogság az óriási csalóka, kifejezés sok ember számára. Legtöbben, amikor arról beszélünk, hogy boldog vagyok, akkor az érzések, gondolatok, körülmények, hangulat, stb. Ezt értik legtöbben alatta. Jézus pedig olyan egyértelműen meghatározta. Boldogok, akik sírnak. Boldogok a szellemben szegények. Boldogok az irgalmasok. Boldogok, stb. Stb. Ha én azt mondom, hogy Jézus Krisztus, te vagy az én mesterem, te uralkodsz fölöttem, hajlandó vagyok-e a boldogság képemet is megváltoztatni az övére? Ha nem, akkor nem mondhatom magamról, hogy teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes erőmmel szeretlek, Uram. Akkor nem mondhatom. Akkor mondhatom, hogy igen, te vagy Úr az életemben, ha hajlandó vagyok, kész vagyok, és képes vagyok például a boldogság képemet is megváltoztatni Isten képűre. Hogy azt hiszem, hogy az a boldog, amit Isten mond. Boldog ember az, aki az Úrba bízik. Boldog nép, akinek az Úr az Istene. Stb. Stb. Igaz? Sőt, boldognak mondanak titeket, hogyha, vagy boldogok vagytok, hogyha mindenféle ezt azt amaszt mondanak rólatok, én értem. Boldog vagy ezért? De ez a boldogság képed. Azért valljuk be őszintén, hogy kicsit mást vársz. Bizony ebből meg kell változni, és meg kell térni, mert különben nagy csalódások lehetnek. Nagy csalódások lehetnek. Semmi. No, a házasság az nem egy olyan boldogság tabletta, mondta az egyik barátom, hogy beveszed, és akkor kisüt a nap. Tehát, hogy mindenütt borús a dolog, beveszed a házasságot, és akkor fölötted süt a nap, és akkor boldog leszel. Ez nem olyan dolog, ezt el kell felejteni. A házasság az nem tesz boldoggá, hanem azt az állapotot fogja megerősíteni, amiben éppen vagy. A kérdésem az, tudsz-e boldog egyedülállóként élni? Tudsz-e boldogan élni, addig még így szingli vagy? Tudsz-e? Tudsz-e? Tudok? Vagyis a házastárs nem a problémáimra való gyógykezelés. A házastárs, hogyha azt várod, hogy az összes lelki, pszichikai, fizikai, szellemi problémáimra megoldást hoz, óriási csalódás lehet. Hogyha boldogtalanul megyek bele a házasságba, akkor a házasság meg fogja erősíteni azt a boldogtalan helyzetet. Nagyon nagy kegyelemre lesz szükség, hogy azt Isten meg tudja változtatni. És úgy sarokba szorítva, érezve magamat, tudjak egy olyan döntést, lépést hozni, hogy Isten változtathasson. Azt látni kell, hogy ezt tegnap elmondta Steve, nem adhatjuk, nem helyezhetjük senkire, mint férfi, senki nőre, mint nő, senki férfire azt a felelősséget, hogy ő kell engem boldoggá tegyen. Ezt a terhet csak egyetlen egy személyre lehet ráhelyezni, magára Istenre. Isten képes téged teljesen boldoggá tenni. Ezért történt a megváltás, hogy bevonjon Jézus Krisztuson keresztül a Szent Szellem által az Atya az ő szeretet kapcsolatába. És ebbe az Atyával való fiú-atya szeretet kapcsolatba be tudnak gyógyulni a hozott sebek, az a hozott puttony ki tud örülni, és világosan tudom látni, hogy igazából ki is vagyok. Ki vagyok. Nem ki vagyok. hanem ki vagyok Krisztusban. Amen. Megyünk tovább, a helyes identitás. Ide már eljutottunk, hogy ugye minden nő azt szeretné, hogy ha őt szeretnék. De igazából, ha belegondolsz, ezt a férfi is szeretné. Én nem tudom, hogy vannak mindig, tehát én kiskorom óta én készültem a házasságra, ez komolyan. Óvodás koromtól. Tehát én óvodás koromtól tudatosan készültem, hogy meg fogok házasodni. És boldog házasságom lesz, és azzal fogok összeházasodni, akivel leélem az életemet. Tehát én még nem voltam keresztény, már ezen ábrándoztam, ezen gondolkodtam. Amikor a lányokkal bármilyen dolgom volt, mindig megfordult a fejembe, így szellemben becsuktam a szememet, fizikailag nem, és akkor végig gondoltam, le tudnám-e élni az életemet vele? Ha nem, akkor kész, annyi. Ha igen, akkor barátkozhatunk, de csak annyi. Mert én eldöntöttem, én így voltam. De az a helyzet bennem nagyon erős volt a vágy a szeretet után is. Szüksége van a férfiaknak a tiszteletre, de a férfiaknak is szükségük van a szeretetre. Szükség van. De akár férfi vagyok, akár nő vagy, egyszerűen nem tudja ezt megadni egy másik ember. A szeretet éhségedet, tisztelet éhségedet, ha úgy tetszik, nem tudja betölteni teljességgel ember. Isten tudja ezt megadni. Isten tudja ezt megtenni. És Isten, mint apa, adja meg a megfelelő identitás érzésemet. Hogy ki vagyok én. Azt a mennyei atyával való kapcsolatomból tudom meg, és tudom megélni. Úgy, ahogy természetes szinten is, igazából az apa adja meg fizikai szinten a gyereknek a nemét. Az azt jelenti, hogy természetes szinten is így van, a apa magjából fakadóan dől el, hogy fiú lesz vagy lány a születendő. Hasonlóképpen szellemben is a gyereknek az identitása az apától származik. És nekem, mint Isten gyermeke, a mennyei atyától származik az identitásom. És amikor te tudod, hogy ki vagy, és tudod, hogy bármilyenek a körülmények, az érzések, bárki vesz téged körül, bárki bármit mond rád, de az én atyám büszke rám. Beszól a felhők közül is, hogy ez az én szeretett fiam. Büszke vagyok rá. Figyeljetek oda rá, mert ő az én fiam. Akkor azt tudod, hogy jó helyen vagy. Nem leszel bizonytalan. Nem lesz bizonytalan a házastársad. Nem lesz bizonytalan a férjed vagy a feleséged. Fele más kapcsolatok, fele más iga. Ugye a kapcsolatokban van kockázat, de a kockázatot azt minimalizálhatjuk, ha bizonyos szellemi törvényszerűségeket betartunk. És azért beszélünk ezekről, ez a hétvége ezért is van, hogy minél kisebb legyen a kockázat, hogy minél kevesebb probléma legyen, mert lesz így is konfliktus a házasságban, de hogy azt meg tudjuk oldani, azért beszélünk ezekről, illetve mielőtt még belekerülnél, hogy minél kevesebb legyen, azért kell neked jól dönteni. Egyetlen egy keresztény, egyetlen egy Jézus tanítvány se engedheti meg magának, hogy nem keresztényel házasodjon össze. És amikor elkezdődnek kapcsolatok, barátságok, bizony felelős vagyok, és felelős vagy az érzéseidért, hogy elengeded-e az érzéseidet. Nem engedem el. Mint szülő, mint felnőtt, ezt mondjuk, ezt tanítjuk, erre bátorítjuk más szülőket is, és a fiatalokat is, ahogy az énekek énekében benne van, van hatalmad az érzéseid fölött, van hatalmad a szerelem fölött. Nem akkor vagyok szerelmes, mikor jön a szerelem vonat, hanem akkor vagyok szerelmes, amikor eldöntöttem. Mikor lehet szerelmes? Ma olyan világban élünk, hogy 11, 2, 3, 4 évesektől elvárják, az iskolába a világi barátok, barátnők, hogy már ne legyen szűz. A kérdésem az, engedem-e én a gyerekemet, hogy ebbe a mederbe folyjon az élete? Azt mondom, nem engedem. Jogom van erre? Nem jogom van, hanem kötelességem. Azt mondta Isten, azért választottam Ábrahámot, mert tudtam, hogy ő megparancsolja a fiainak, és megtartatja a fiaival, sőt a fiainak fiaival is azt, amit én parancsoltam neki. Ezért választotta Isten Ábrahámot. Az nem úgy van, hogy én majd a gyerekemnek szabadságot adok. Nincsen szabadság. Bocs, Gábor. De nincs szabadsága ebbe. Mikor engedheti el az érzelmeit, hogy szerelmes legyen? Amikor már jól döntött. És ott van az a személy, akit el fog venni házasul, akkor lehet bele szerelmes. Addig nem. Addig nem lehet szerelmes. De addig te se lehet szerelmes. Nem amíg Gábor meg nem nősül, hanem amíg meg nincs a megfelelő házastársad. El szeretném mondani, hogy akkor nem lehet fiúk, lány között barátság, kapcsolat? Dehogy nem lehet. De nem úgy, hogy ő az enyém. Nincs kizárólagos, kettes párkapcsolat. Nincsen. Nálunk nincs. A barátainknál, ismerőseink gyülekezeteiben nincs. Mindenképpen támogatjuk és bátorítjuk a fiatalokat, hogy kapcsolódjanak fiúk, lányokkal, barátkozzanak, de csoportosan. Hogy megtanulják minél korábban, hogy korlátok, szégyenérzések nélkül tudjanak barátkozni a más neműekkel. De nemiség és szexualitás tartalom nélkül. Ez egy nagyon lényeges dolog. Tudják a fiataljaink, hogy évekkel ezelőtt még meg kellett csinálnunk azt, hogy elcibáltuk őket, beütettük a kocsiba, elvittük konferenciára, és amikor hazajöttek, számon kértem, hogy megvan-e a 3 vagy 5 új ismeretség, név, telefon, e-mail. Volt olyan, aki csalt, és XY-t kért, a Blankát kérték meg, hogy szedjen össze. Mert a Blankának ez nagyon jól ment. És akkor Blanka szedte össze az új ismeretségeknek a nevei, címeit. Mert meg kell tanítani a fiatalokat kapcsolatot kiépíteni úgy, hogy abban nem szabad legyen nemiségnek. Mert utána ezért tud utána jól dönteni. Ha csak egy lányt ismer, akkor nehéz neki a között választani. Ha a lendő házastársad egyedülállóként nem szolgálja az Urat, felejtsd el, hogy a boldogító igen után egy olyan startot vesz, hogy fantasztikus, ő lesz Pál apostol. Tehát, hogy a jegyesség alatt, hogyha nem szolgálja az Urat, akkor a házasság után is nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ebbe lesz egy változás. Reálisnak kell lenni, józannak kell lenni, és oda kell erre figyelni. Fegyelmezni kell magatokat és a gyerekeket. Szex, házasság előtt, ezen a területen nem akarok időzni, nincs. Tehát semmilyen szinten is, meddig lehet elmenni. A kérdés is eleve rossz, nem lehet elmenni. Nem lehet elmenni, semeddig. Az nem a tied. A csókja nem a tied, a testrésze semmelyik nem a tied, az ölelése nem a tied, ha nem ő lesz a te feleséged, vagy a férjed. Amen? Senki nem akar ilyen second handet a házasságába. Az a helyzet, hogy mégis előfordul, hogy megtérés előtt így jöttünk az Úrhoz. Előfordul. De amikor megtértünk, a testünket is, a lényünket, ezt a területet is teljesen Isten kezébe leraktuk. Így van? Mint keresztények átadtuk ezt a területet is, e terület döntés jogát is az Urunknak, Jézus Krisztusnak. És az ő szíve szerint, Isten terve, akarata, vágya szerint döntünk ezen a területről is. Még egy dolgot, hogy ne kezeljük például lányokat leereszkezően azáltal, hogy olyan kérünk tőle, ami nem illet meg engem. Ha szeretsz, akkor ezt csinálnád, azt csinálnád. Ez igazából annak a lánynak a lekicsinlése, lebecsmérlése. Ne tegyük ezt. Becsüljük meg, tiszteljük meg egymást. És ezért mondom, tudom, hogy van, akiknek ez nehéz bevenni, mert nem így éltek. Vagy a szülők sem nem ilyen mintát képviseltek még akkor sem, hogyha gyülekezetbe járók voltak. Tudom. De mégis ezen a területen, e témában határozottak, következetesek vagyunk. Itt van egy másik kifejezés, következetesség. Legyetek következetesek. Legyetek következetesek. Ha elmész kettesbe valakivel, olyan környezetbe, az már magadat teheted ki problémának, kísértésnek. A ketteses dolgokat csak arra az időszakra időzítsétek és hagyjátok, amikor az élethelyzetetek már egy másfél éven belül úgy alakul, hogy tudtok felelősséggel összeházasodni. Addig felejtsétek el. Tehát, hogyha te 14 éves vagy, és 16 éves korban te szülői engedéllyel szeretnél összeházasodni, lehetséges ilyen, hogy 14 és fél éves korodban eljegyzés, vagy valami ilyesmi. El tudom ezt képzelni, de Magyarországon talán egyet láttam ilyet. Nem olyan kultúrába élünk, hogy egy 16 éves ember tudjon bírni saját magával, és tudjon saját életére vonatkozó felelősségteljes döntést hozni, és utána el tudja magát is, és házastársát is tartani. Nem ilyen közegbe élünk. Nem ilyen a társadalom. De erről ennyi. Másik, a döntés. Ne egyedül dönts. Ne egyedül dönts. Volt az Isten vezetési rendszeréről az elmúlt Blast iskolán szó, és ott több műhold, adás, vétel, kapcsolat szükséges ahhoz, hogy a helyzetedet be tud mérni, és tudjad, hogy hol vagy, és hová tudjál eljutni. Hasonlóképpen, hogy helyesen tudj értelmezni a saját helyzetedet, és helyesen tudjak dönteni, ahhoz szükséges, hogy ne csak az legyen, hogy hát a szívembe ezt kaptam, vagy bizonyosságom van. Meg szoktam kérdezni a házasulandóktól, hogy mi az a bizonyság? Van-e bizonyságod? Mi az a bizonyság? És akkor elmondja, hát imádkoztam, hogy az legyen a feleségem, aki piros pulóverbe jön. És akkor, hát nem piros pulóverbe jön, mert egyébként tudta, hogy piros pulóvere van, nincs is neki más. És a következő az, hogy hát imádkoztam azért, hogy mellém üljön le. És ha mellém ül le, akkor biztos, Uram, te tőled van. Persze hát eltettem minden más széket, csak ott volt egy üres, és akkor hát nem mellém ült le. És hát két bizonyság is megáll. És akkor... Ja, persze a lány meg nem akarja. Tehát ezekre nem szoktam összeadni senkit. És úgy gondolom, hogy más sem. Szükséges az, én megkérdeztem a Katitól, hogy tudja nekem elmondani, hogy miért hozzám jön, és miért nem máshoz. És mondtam, hogy ennek segítségeképpen én elmondom neki, hogy miért őt veszem el, és miért nem mást. Mert én nekem ezt kell tudnom, hogy ő tudja. És szeretném, hogyha ő is tudná, hogy én tudom. Tehát tudnod kell, hogy miért hozzád megy. És tudnod kell, hogy miért őt veszed el, és miért nem mást. Azért, mert amikor telnek az idők, az a sátor, az sok szél, a sátorszögek esetleg kilazulna, a kötelek meglazulnak, és úgy ráncosodik a dolog, hát nem feszül már minden annyira a sátoron. És akkor jöhet olyan Schwarzeneggeresebb, jöhet feszülősebb sátorban levő személy, és akkor is tudom, hogy miért őt választottam. És tudom, hogy ő is tudja, hogy én miért őt választottam. És azt is tudja, hogy ő miért engem választott. És azt is tudja, hogy én is tudom, hogy ő miért engem választott. De ezek fontosak. Mert az azt jelenti, hogy utána nem leszel féltékeny. Mert a féltékenység pokollá tudja tenni a házasságot. És amikor a puttonyt megnézed, van öröklött családi, familiáris féltékenység. Ha azzal nem bánsz el, akkor meg tudod mérgezni a házasságot azzal. Az mi? A bizalomnak a hiánya. Egy, kettő pedig gonosz szellem. Tehát el kell bánni szellemi szinten, szellemi örökség szinten, minta szinten is, de pszichikai, jellembeli, gondolkozásmódbeli változtatás szintjén is. A házasság döntésedet, választási döntésedet, ez nagyon fontos, hogy ne hozd meg egyedül, hanem kérd ki, majd erről úgy is lesz szó máskor, olyan tanácsokat kérjél ki, ne akik azt mondják, amit te tudsz, hogy vagy szeretnél, hogy azt fogja mondani, amit én szeretnék, mert vannak olyan testvérek, addig megy tanácskérés, ez még azt nem hallja valakitől, amit ő szeretne. Általában ilyen dologba tanácsért jön valaki hozzám, mindig megkérdezem, én hanyadik vagyok. És ha már volt előttem, akkor megkérdezem, ő mit mondott? A másik mit mondott? Mert a gyerek is olyan, tudod, hogy megy az anyához, és akkor szabad enni abból a sütiből? Nem. Akkor jön az apához. Apa, látod, még van egy csomó süti, ugye lehet enni belőle. Ha kezdő vagy, akkor bedőlsz. Az első, az megkérdezem, anyával beszéltél-e? Anyád mit mondott? Kati azt kérdezi, apád mondott valamit már ez ügybe? A másik kérdés az, hogy miért is akarsz te társat? Muszáj? Hát jobb házasságban élni, mint égni. Hát ha nagyon égsz, akkor muszáj. Természetes. De azért ne felejtsük el, hogy hát mert nem jó az embernek egyedül. Ez kevés még. Vagy hát nem bírok a hormonjaimmal. Azokat lehet kezelni, injekciókúra. Vagy, hát sokkal könnyebb lesz. Beszélj házasokkal. Vannak itt néhányan. Fiatal házasokkal, Pec házaspár, Sepesti házaspár. Ajánlom figyelmetekben. Ők a ti vagytok a legfiatalabb. A másik perc, tehát a cézés. Igen. Tehát ezek egy nagyon fontos kérdések, hogy miért is akarok, hogy lássam Istennek a tervét, Istennek a szándékát, hogy azért akarok megházasodni, hogy Istennek a tervét, az én atyámnak a szándékát akarom betölteni az ő életébe. Az én leendő házastársam életébe. És ketten együtt is valami újat akarunk. Valami olyasmit akarunk, amit én egyedül nem tudok. Valami olyasmit akarunk, ami ő is csak részbe tudna, de együtt meg tudjuk csinálni. És ezért akarok házasságban élni, hogy Istennek valami olyasmi terve valósuljon meg, ami külön az övébe, az enyémbe se tudna, de együtt, amikor Isten egybe gyúr, egybe szerkeszt, valami új bomlik ki, és az ő terve előbbre megy. Egyszerűen abba kell támogatnom a házastársamat és a leendő házastársadat is, hogy azzá tudjon válni, aki Istennek a szívébe ő. Nem aki most ő, hanem aki vé őt kigondolta az Úr, aki vé őt eltervezte. Ezért szükséges a hittel való eljegyzés. Hózeás. Isten, gondol csak bele, nem azért jegyzett el, ahogy Pál apostol mondja, hogy eljegyeztelek titeket, mint szüzet a Krisztusnak. Nem azért jegyezte el, nem azért jegyzett el bennünket Isten Krisztusnak, mert mi olyan hozzáillők voltunk, amikor eljegyeztettünk. Hanem azért, mert az Atya már látott bennünket olyannak, amiként még te, vagy én, még lehet, hogy még most se látjuk magunkat. Abba a dicsőségben, abba a krisztusi teljességben, az elhívásunk teljességében, ő már ebben lát. Ezért jegyzett el. Hát gondolj bele, hogyha neked van gyereked, akkor te nem akarsz neki egy olyan leendő házastársat, hogy tudod, hogy ő szeretne, és pont az ilyet szeretne, pont az ellenkezőjét, hadd szenvedjen. Ő is tudja meg, tanulja meg, neki se legyen jó, stb. Hanem egy szülőbe is, az atyába is az van a fia számára, hogy a legjobbat szerzem, fiam, számodra. És most gondolj bele, a legjobbat szerzem, fiam, a te számodra, és bennünket választott. Azt a mindeni. Ez nagy bátorság. De micsoda fantasztikus dolog, hogy Isten ezt nem vízből csinálta, ez komolyan. Tehát, hogy el tudod ezt hinni magadról? Hogy fiam, a legjobbat hozom ki ezekből. Hogy magadról elkezdesz így gondolkodni. Ez még könnyű. De a leendő házastársadról elkezdesz így gondolni, hogy hát azért választotta ki őt, mert a legjobbat készítette a Krisztus számára. Amen. Hát akkor most már csak néhány ilyen szükséges vonások, amiket felsorolok. Miket nézél meg? És összeírtam 12 plusz 1-et. Az Úrral való közösség. Én meg szoktam nézni, hogy például amikor egy-egy jegyesség vagy házasság úgy formálódik, hogy mind a kettő hogyan imádkozik, hogyan dicséri az Urat. Hogyan él az Úrral. Amikor látom, hogy nagy a különbség, akkor igyekszem már a házasság kötés előtt erre fölhívni a figyelmüket, hogy ezt a feszültséget valamilyen módon kezelniük kell, ezzel tisztába kell lenni. Tehát a leendő házastársadat nézd meg, hogyan dicséri az Urat. Ne a külső formáját, a szívét, a szellemét. Mi? Ez egy nagyon lényeges számomra. Hogyan tud venni például kijelentéseket? Hogyan inspirál szellemi dolgokra, a jelenléte, a megnyilvánulása? Számomra fontos volt az házasságkötésünk előtt is, hogy a Kati valahogy beszélgettem, lettek bennem kijelentések. Akkor egy olyan területen dolgoztam, hogy minden nap szükségem volt új kijelentett dolgokra. És inspirált a vele való beszélgetés. És állandóan voltak benne kijelentések. Olvasta a Bibliát, és minden nap volt neki élő rémája, üzenete. Ez számomra fontos volt. Vagy a Szent Szellemnek a gyümölcsei az életébe. Ez az első. Második. A másik az, hogy én magam és a leendő házastársam képes-e önzetlenül élni. Önzetlenség és az önzés kérdése. Szintén jegyesség. Amikor lehet látni, hogy ez bukik ki, egyik vagy másik oldalon, akkor igyekszem fölhívni a figyelmet, mert ha ezt nem orvosolják időben a jegyesség alatt, a házasság alatt ez komoly problémákat fog okozni. Tehát ez szembe kell nézni őszintén, ez nem bántás, hanem érdek. Kész vagyok-e az önzetlenség, azt jelenti, kész vagyok-e feltétel nélkül odaadni magamat a másiknak, és a másik javára tenni. Másiknak a épülésére lenni. Csak ezért. Ugye a szeret szó egy aktív, cselekvést kifejező. Magyarban ez annyira nem jelenti, de a egyedülvalósági cselekedeteiben meg lehet látni, hogy önző vagy önzetlen valaki. Ezek fontos dolgok. Harmadik, a megbízhatóság és a hűség. A megbízhatóságot és a hűséget nem tudod másfél perc alatt tesztelni. Ez olyan, hogy hit és békességes tűrés, hit és hosszú tűrés által tudjuk elnyerni az ígéreteket. Ó, Uram, már másfél perce hosszan tűrök. Dicsőség az Úrnak, ennek nagyon örülök, de ez még a hosszútól rövid. Tehát a hosszútól messze van. És az azt jelenti, hogy kell egy története legyen már az életében, a kapcsolataiban. A következő a kommunikáció. Meg kell nézni, hogy hogyan tudja kifejezni magát. Számomra nagyon fontos volt az, hogy tudjon az érzéseiről beszélni. Én kommunikatívabb ember vagyok. Igen. Tehát én tudom, hogy a standardek azok mások, de az a helyzet, én sokat az érzéseimről, gondolataimról fontosnak tartom, hogy tudjak beszélni. De ugyanúgy fontos számomra, hogy a másik is tudjon beszélni. És számomra fontos volt, hogy a leendő házastársam ki tudja ezt fejezni. És a következő, mert akkor haladjunk, együttműködési készség, alkalmazkodó készség, a flexibilitás. Mennyire merev valaki. Amikor megkértem a Kati kezét, akkor volt, hány éves keresztény voltál? Három. Három éves, épp, hogy csak három éves keresztény. Én meg már akkor vezető voltam, pásztor voltam, egzisztenciával bírtam, és akkor megkérdezte, hogy miért nem idősebb keresztényt kértem meg. És elmondtam neki, hogy miért. Mert azt láttam, hogy az idősebb keresztények merevek, és nem képesek változni. És azt mondtam, hogy nekem szükségem van arra, hogy egy változásra képes ember legyen mellettem, mert nekem is szükségem van még változásra. Ez egy fontos dolog. Képes-e változni? Hajlandó-e változni? A következő felelősséget fölvállaló személy. Felelősséget fölvállaló személy. Tehát, hogyha valaki azt mondja, én ott vagyok 6 órakor, én megnézem, hogy mennyit késik. Ilyen dologba. Mi jártunk akkor is hetente 3-4 más városokba szolgálni. Volt úgy, hogy nem volt ott, én elmentem vidékre. Ez egyszer fordult elő. Tehát a Kati jött, nem volt ott időbe, én elmentem, mert nem volt ott időbe. 5 percet késett. Ez lehet, hogy azt mondod, hogy merev, tényleg az voltam egyébként. De az biztos, hogy többet nem késett. A másik az elszámoltathatóság. Tehát például Isten felé, magunk felé és a társunk felé is elszámoltathatóak kell legyünk. És ezzel nem akadhatok ki, nem sértődhetek meg. Tehát érted, hogyha megkérdezi, hogy ugye 4-ig tart a munkaidőm és hazajöttem 7:30, hogy ó, drágám, örülök, hogy itthon vagy. És hol voltál eddig? Mi között hozzá? Hát van közöm hozzá. Minden percedről ez van közöm. A gondolataidhoz van közöm. Ezt megbeszéltük mi a jegyességünk alatt, hogy Én vágyom arra, hogy mi van a szívében, mi van a gondolataiban. És ő is igénylem, hogy ő is vágyja. És ezt gyakoroltuk is. Másnap találkoztunk, elmondtam azt, meg ő is elmondta azt, hogy szerintünk mi volt a másikba. És ezt gyakoroltuk. Hogy tudjuk, hogy mi történt a másikba. De ez nagyon fontos, mert hogyha a pásztorod megkérdezi, hogy hol vagy, és akkor az a között van hozzá. Ha, igen. Igen. Bizony. Megbocsátási készség. Megbocsátási készség. Volt úgy, hogy direkt belekötöttem. Most már nem csinálnám ezt meg. De akkor ezt nagyon következetesen teszteltem a dolgokat. De által sarat. Nagyon becsülöm a Katit. Hát feleségül vettem, látod. Tehát az eredmény az jó. De ezek nagyon fontos. Másik a bátorítási, építési, jóra inspirálási képesség. Például beszéddel is, de más módon is. Nehéz szoros kapcsolatot kiépíteni azzal, aki bizonytalan. Nem tud bátorítani az, aki bizonytalan. És bizony szükségünk van időnként mind a kettőnknek bátorításra. Van ilyen. De csak akkor tudja megadni a másik, hogyha van egy identitás. Bizalom. Gyanakvó, bizalmatlan, távolságtartó, begubózó, lelkébe barikádok mögé bújó társ. Az tragédia. Föl kell robbantani a barikádokat. C4-es talál. Nincs más. Következő. Az a személy, megnézem, hogy a gyülekezeti kapcsolataiban milyen. És az egyéb kapcsolataiban, amire van rálátásom. És az utolsó kettő, mennyire veti és tudja alávetni magát Isten akaratának. Egyáltalán van-e látása, hogy mi Isten akarata terve az életére? Ez az egyik. Másik. Képes-e alávetni az Isten életemre vonatkozó akaratát, megismerni és annak alávetni magát? Mert azt együtt kell utána látnunk, és együtt kell megélnünk. És az utolsó, lehetne persze még tovább is sorolni, de a munkához való hozzáállás. El kell felejteni, hogy majd dolgos feleséged lesz, vagy dolgos férjed lesz, hogyha már 10 éve nem sikerült rávenni, hogy elmenjen dolgozni. De amikor majd összeházasodik, ő egy remek, szorgalmas ember lesz. Az kevés a valószínűsége. Jól dönteni, helyesen dönteni. Salamon is azt kérte, Uram, adj ehhez értelmes szívet, bölcsességet, kijelentést, de mindenhez szükséges a hit. És vezessen az Úr titeket, akik még előtte vagytok ehhez. Amen.
1: Elhangzott a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat 3. része, melyben Nemes Pál tanított.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Ki beszélt és miről? Múlt héten egy fantasztikus, többek között egy fantasztikus személy volt nálunk, Henderson Paul, és ő a látni az újatról beszélt, Izrael népéről beszélt, amikor ők a pusztában voltak. És ugye ő szokta azt mondani angolosan, hogy a magyar megfogalmazás nem, hogy a legjobb rész még hátra van, hanem hogy a legjobb rész még előttünk van. És hogy ha Istennek az ígéretét szeretnénk látni, akkor képeseknek kell lennünk nem csak feladni a régi dolgokat, hanem a régin belül is, bármennyire furcsa, még a régi jó dolgokat is föl kell sokszor adnunk azért, hogy az új jó dolog megvalósulhasson. És engem ez bátorított. Nagyon jó volt az, hogy az imádságban, Isten beszédében most is előkerült Isten háza és Isten jelenléte. Nézem az időt, de nyugodtan jelezzetek, ha csipog. Igen, azt látom.
4: Felhívták rá a figyelmemet, hogy igazából ugye a következő pár napban úgyse dolgozunk legtöbben, tehát Gábor tanít, ameddig tanít. Úgyse vagyunk emeleten, mint párnál, hogy kiesünk az ablakon, tehát maximum a székre lehet leesni, de fogjátok meg egymást. Tehát Gábor, ameddig az üzenet tart.
3: Szóval, amikor így figyeltem így az úrra, hogy mit is szeretne így mondani, vagy amit így szólni rajtam keresztül, akkor ez a cím jött belém, hogy ő ott is ott van. Két biblia részt, egy ilyen rövid történetet szeretnék így veletek megnézni, egy ismertebbet és talán kevésbé ismertebbet. Lehet picit szárazabb, de szerintem összekapcsolódik némelyest így a sztori, és remélem, hogy így egy nagyobb meglátást kapunk, vagy megismerést kapunk így Isten jelenlétének így a fontosságáról. Kérném szépen a következő diát. Szuper, köszönöm szépen. Ha látjátok, megkérdezhetjük, hogy itt hallottunk nagyon jó bizonyságokat így különböző élethelyzetekről és dolgokról. Most ezt nem kell részleteznünk, de amit megkérdezhetünk sokszor, hogy a nehéz helyzetekben, amikor nem látunk ima meghallgatást, és fölteszem a kérdést, hogy volt már olyan veletek, hogy imádkoztatok és nem láthatok belőle semmit. Volt már olyan, hogy úgy éreztétek, hogy nem is mondhatjátok el azt az úrnak, hogy figyelj, jó, oké, nem böjtöltem, azért nem hallgattál meg. Lehet, hogy még böjtöltél is, lehet, hogy még imádkoztál, lehet, hogy ezt még 40 napon keresztül is csináltad. Van olyan, aki 30 évig vagy 40 évig beteg volt, vagy sorvadkezű volt, vagy béna volt, és csinálta azt éveken át, amit csinált. És lehet, hogy még hit és reményteljes lelkülettel is csinálta ezt, de mégis nem jött megoldás. És feljött jósan a kérdés, hogy hol van ő? Hol van ő ezekben a helyzetekben? Szeretnék indítani ezzel a Zsoltárral, jól látjátok ezt, felolvasom. Zsoltárok 139, 7-től 10-ig. Hová menjek a szellemed elől? A te arcod elől hova fussak én? Ha a mennybe szállnék, te ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék is, a te kezed ott is elérne, a te jobbod ott is megragadna engem. Amen. Ebből a Biblia részből szerintem egyértelmű, hogy Isten mindenhol jelen van. Isten mindenhol megtalálható, Isten minden helyzetben fölismerhető, nem csak könnyűben, hanem nehézben. Nem csak Magyarországon vagy Európában, hanem a tenger másik végén is. Isten jelenléte meglátható és felismerhető. De mégis, hol van ő? Nekem az ő kézzel fogható jelenléte, az ő természet fölötti válasza kell nekem, nem csak az, hogy hú, én meglátom ezekben a dolgokban. Haladjunk egy kicsit tovább. Kérem a következő diát. Hol van ő, és hol van az ő jelenléte? Szeretnék kicsit különbséget tenni majd, hogy a Biblia megmutatja, majd ebben a két részben meg fog nyilvánulni, hogy különbség van a között, hogy Isten jelen van, és az ő jelenléte ott van valahol. Hol van az ő jelenléte? Tehát Isten mindenhol megtalálható, ő mindenhol ott van. Amikor teljességre fogunk jutni, akkor minden mindenben lesz, tehát az atyában. De hogy hol van az ő jelenléte? Zsoltárok 100, bocsánat, ez megint 100, igen, ez János lesz, ez bocsánat, ezt elírtam. Ez a János evangéliumában lesz, az véletlenül ott maradt, de a szöveg az jó. A szöveg az jó, bocsánat, ez a János evangéliumában van, amikor Jézus Nikodémussal beszél, és a Szent Szellemben való újjászületésről van szó. És Jézus ezt mondja, a szél arra fúj, amerre akar, hallod annak az ugását, de nem tudod honnan jön, és hová megy. Így van mindenki, aki szellemtől született. Ahhoz, hogy Isten jelenlétét képesek legyünk fogni, az aktuális jelenlegi helyzetben elengedhetetlenül szükséges számunkra a Szent Szellem. A Szent Szellem nélkül még az aktuális jelenlegi helyzetben sem vagyunk képesek Isten jelenlétét megfogni és megtapasztalni. Még Szent Szellem is azt mondja az Úr, azt mondja Jézus, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön a Szent Szellem. Nem tudjuk, hogy mire akar elvezetni, vagy merre akar elvezetni. Azt tudjuk, hogy ugye ő azt mondja, hogy ő elküldi a vigasztalót, ugye a pártfogót, és ő elvezet bennünket minden igazságra, ott egy másik jelentés, hogy a teljes, tehát a minden igazságra, az a teljes igazságra. Csaba így beszélt így korábban, meg többen így beszéltetek, azért jó látni szerintem így a történelem folyamán, hogy azért az emberiség Istenből már többet ért, mint mondjuk 500 évvel ezelőtt, nem? És nem tudom, hogy Jézus mikor fog visszajönni, de én azt kívánom, hogy majd az utánunk jövő generáció az még többet értsen meg Istenből, mint amit mi megértünk már itt a Földön. És nyilván ez a mennybe lesz majd teljes, amikor tökéletesek leszünk, de itt a Szent Szellem azt mondja, hogy ő elvezet minket a teljes igazságra, minden igazságra, és nem tudjuk azt, hogy ő pontosan honnan jön, és hogy merre tart, de szükségünk van ahhoz, hogy őt megismerjük, és érzékeljük őt. A másik, és ami nagyon fontos, ez a Zsoltárok 22:4, de szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakik, vagy lakozik. És itt van a kulcs. Hol van ő? Ha a mennybe szállnék, ő ott van. Hogyha a holtak hazájában feküdnék, ő ott van. Ha kilépek a kamerából, ő ott van. Ha belépek a kamerába, ő ott van. De hol lakik? Ő nem a holtak hazájában lakik, ő ott van. De ő a dicséretek között lakik. És itt van egy nagyon különleges különbség, amit én megértettem, hogy Isten jelenléte az egy állandósult állapot. Isten lakozása, ha te laksz valahol, egy albérletben, egy lakásban, egy családi házban, egy társasházban, ha nem jurta az, akkor valószínűséggel nem fogod azt a tégla vagy panel lakást arrébb tenni mondjuk egy hónap múlva. Lehet, hogy el fogsz költözni máshova, de azt az épületet nem fogod elvinni onnan, ha csak nem rombolják le, vagy nem csinálsz újat, vagy háború van, arról meg ne beszéljünk. Szóval beszéltünk, csak ne így. Szóval értitek. A lényeg az, hogy az ő lakóhelye az a dicséretek között van. Ez megmásíthatatlan. És azért fantasztikus ez, mert tudjuk azt, hogy a Szent Szellemmel tudjuk őt aktuálisan az ő jelenlétét megragadni. És annyira jó, hogy ő azt mondja, hogy ahogy a mennyben, legyen úgy a Földön is. A mennyben ugyanúgy dicsérik az Urat. Ezért ott egy állandó lakhelye van. Ha itt dicsérjük az Urat, akkor itt is egy állandó lakhelye van. Nem azért, mert ez egy gyülekezeti ház, hanem azért, mert dicsérjük az Urat. Ő nem azt mondja, hogy az LH-ban lakik, vagy ő nem azt mondja, hogy a munkahelyeden lakik, hanem ott lakik, ahol dicsérjük őt. És ezért nagyon fontos amúgy többek között a dicsőítés, mert hogyha Isten jelenlétét szeretném átélni, nem csak azt tudni, hogy ő ott van mindenhol, hanem én szeretném azt a természetföltit átélni belőle, akkor kell a Szent Szellem nekem, hogy tudjam őt érezni, tudjam őt fogni, hiába dicsérem őt, a Szent Szellem nélkül nem fogom tudni éppen elkapni azt a pillanatot, amikor ott van. De ha hogyha bennem van, és dicsérem őt, akkor az ő jelenléte meg fog érinteni engem. És az ő jelenléte változtatni fog engem. Amen. Amen. Még nem kell tovább menni. Egy fél pillanat. Egy biblia részt szeretnék veletek felolvasni, hogyha azt megengeditek. Ez pedig az 1 Sámuel. Igen. Az 1 Sámuel 4-től szeretnék felolvasni pár verset, és utána az 5-ből is pár verset, és utána a 6-ból is pár verset. Jó? Ez 3 fejezet, ez így nagyon hosszú lenne, nem is fogjuk felolvasni a teljesége igénye nélkül, vagy igen, de a lényeg az, hogy a leglényegesebb részeket szeretném felolvasni. Tehát 1 Sámuel, bírákkora, itt még Sámuel kis padavánka, van egy Éli jodamester, és egy harcos, és van még a pici Sámuel, és van egy Izrael, aki próbálja megtalálni a helyét. Egy ilyen jelenlegi helyzetet képzeljétek el. Tehát 1 Sámuel 4 első versnek a közepétől. És íme kiment Izrael a filiszteusok ellen harcolni, és tábort járt Ében Ézernél, a filiszteusok pedig tábort jártak Afekben. És csatarendbe álltak a filiszteusok Izrael ellen, és megütköztek, és megverték szóval megverték a filiszteusok Izraelt, és levágtak a harcmezőn körülbelül 4000 embert, izraelit. És amikor a nép a táborba visszatért, ezt mondták Izrael vénei. Vajon miért vert meg minket ma az Úr a filiszteusok előtt? Hozzuk el magunkhoz az Úr frigyládáját a Silóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. Elküldött azért a nép Silóba, és elhozták onnan a seregek urának frigyládáját, vagy szövetségládáját, aki ült a kerubok felett. Ott volt Éli, két fia is, az Isten frigyládájával, Hofni és Fineás is. És amikor az Úr frigyládája a táborba érkezett, rivalgott az egész Izrael nagy rivalgása, úgy, hogy megrendült a föld. És mikor pedig meghallották a filiszteusok a rivalgás hangját, ezt mondták. Micsoda nagy rivalgás hangja ez a zsidók táborában? És mikor megtudták, hogy az Úrnak ládája érkezett a táborba, megijedtek a filiszteusok, mert mondták, Isten a táborba jött. És mondták, jaj nekünk, mert soha nem történt ilyen azelőtt. Jaj nekünk, kicsoda szabadít meg minket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ő az Isten, aki Egyiptomot mindenféle csapással sújtotta a pusztában. Nem. Pont. Így. A következő rész tartalmában. Szóval, vagy bocsánat, az előző rész tartalmából. Igen, ezt elvágjuk ezt a szeletet. Aki ismeri ezt a történetet, tehát soha addig Izrael történetében nem fordult elő az, hogy magára a csatatérre, magára a harc színterére oda vigyék a szövetség ládáját a háború kellős közepére. Ezt miért tették meg? Azért, mert összeütköztek az ellenséggel, és vereséget szenvedtek, elhullott 4000 izraeli ember. És ez volt a megoldás, hogy a szövetség ládáját behozták a háborúba. És az ellenség megijedt, és itt is magának a szövetség ládának a híre, az ereje, már az félelmet keltett az ellenségben, és visszaemlékeztek, hogy hát de ez az Isten hozta ki őket Egyiptomból. Ha most ez itt ott van ő, ott van ez a láda, akkor hogy állhatunk meg? És bátorították egymást az ellenség, hogy szedjük össze magunkat, legyünk bátrak, lesz, ami lesz, lenyomjuk őket. És mi történik? Izrael kikap, Izrael veszít, és a szövetség ládáját az ellenség elbitorolja. Elbitorolja a szövetség ládáját. Izrael veszít, meghal Hofni és Finás, meghal éppen a jelenlegi jodamester, értsétek jól, léviták közül Éli főpap, és ott van egy még nagyon fiatalka Sámuel, ott van Izrael népe, és mi történik? És felmerül a kérdés, hogy nem csinálták jól az izraeliek? Miért nem csinálták jól az izraeliek? Hol kellett az a régi szövetség szerint, vagy hol találkozhattak Izrael fiai, Izrael népe, Isten jelenlétével? A sátorban, de a szövetség ládája testesítette azt meg. Jó helyen kerestek? Én azt gondolom, hogy jó helyen kerestek, de mi volt a gond? Hol lakik? Ő ott van mindenhol, ő ott van a frigy ládában, ott van a szövetség ládájában. De ő hol nyilvánul meg? Az ő jelenlétét hol tudom megtapasztalni? Hol fog megnyilvánulni az ő szeretete természet fölötti módon? Akkor, hogyha én az elhát arrébb viszem 10 kilométerre? Akkor, hogyha egy másik házat építünk? Akkor, hogyha ha én elköltözöm? Akkor, hogyha én visszaköltözök? Mikor? Mikor nyilvánul meg az ő jelenléte? Akkor nyilvánul meg az ő jelenléte, amikor én dicsérem őt. Ezek az emberek nem dicsérték az Urat, nem is kérdezték meg az Urat. Én azt gondolom, hogy szerintem Istennek lett volna olyan bölcsessége, sőt nem is bölcsessége, lett volna olyan humora, hogyha legalább egy ember lett volna ott Izraelben, vagy egy próféta, hogy fél, mit csináljunk? Mit csináljunk a jelenlegi helyzetben? Hát mondjuk kezdjetek el magasztalni, kezdjetek el imádkozni, hívjátok segítségül az én nevem, valamit kommunikáljatok velem. De semmi, nem emelték fel az ő nevét, nem baj, a láda megoldja, nem baj, ez a ház megoldja, majd megoldja, és nem, és bedőlt, és ráadásul rosszabb lett, mert elvesztettek egy csomó embert, és még elveszett az a kép is, az a jelkép is, a szövetség ládája, amit Isten rendelt el az ő népe számára, hogy építsék meg, és ő ott állandó lakozást vegyen. Hogy találkozzanak vele. Látszólag minden köddé vált, látszólag minden elveszett. Haladunk tovább. Mindjárt mondom. Ez az 1 Sámuel, következő fejezet 5. A filiszteusok pedig vitték a frigy ládát éppen Ézerből, Asdódba, és megfogták a filiszteusok Isten ládáját, és bevitték az Dágon templomába. Dágon mellé helyezték el. Amikor az asdódbeliek másnap korán felkeltek, íme Dágon leesett arccal a földre az Úr ládája előtt, és felvették Dágont, és ismét helyreállították azt. Mikor pedig másnap korán reggel felkeltek, íme Dágon újra leesett arca a földre, az Úr ládája előtt, és Dágonnak feje és két keze letörtve a küszöbön voltak. Csak a Dágon dereka maradt meg éppen. Azért a Dágon papjai és mindazok, akik Dágon templomába jártak, nem léptek a Dágon küszöbére Asdódban, mind ezidáig a napig. És az Úrnak keze az asdódbeliekre nehezedett, és pusztította őket, és megverte őket fekélyekkel, Asdódot és határait. Ámen. Megint egy kérdés. Isten miért nyilvánult meg most? Nem az ő népe között volt ez a frigy láda. Miért nyilvánult meg? Direkt cselben hagyta az ő népét. Hogy hagyja, hogy az ellenség elvigye azt a ládát, ahol vele tudnak kapcsolódni. Nem értem Istent. Hol van az ő jelenléte? Hol van ő? Mit csinál? Passzív? Hagyja, hogy szenvedjünk? Miért csinált ezt? Nagyon jó. Megvan írva, Ézsaiás 42:8. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségem másnak nem adom, sem dicséretem a báványoknak. Isten jelenléte megnyilvánul akkor, amikor dicsérjük. De Isten, ha nem dicsérjük, nem nyilvánul meg. De megnyilvánul akkor, amikor valami az ő jelenléte felül akarja múlni, vagy elé akar kerekedni. Megmutatja az ő dicsőségét, másnak nem adja. Ha nem emeled föl, nem fog megjelenni. Ha mást emelsz föl, akkor is megjelenik, csak nem áldásként, hanem átokként. Ámen! Tehát valamit fel kell emelnem. Fehéret, feketét. Ha nem emelek föl semmit, nem látok meg semmit. Ha felemelem őt, meglátom az ő jelenlétét. Ha mást emelek föl, ha felemelem az időmet elé, ha felemelem bármilyen függőséget elé, ha felemelem elé, akkor az nem áldás lesz számomra, hanem hátrány az életembe. ha felemelem őt az életembe, akkor ő áldás lesz az életem minden területén, ahogy dicsérem őt, ahogy imádom őt, ahogy felemelem őt, kapcsolatba lépek vele, ő kommunikál velem, és ő megoldást ad az életemre. Amen. Amen. Nézzük, hogy mi lesz. Igen. Igen. 6. fejezet, 1 Sámuel 6, 6-os fejezet, 1. vers. És az Úrnak ládája pontosan 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. 7. vers. Most azért vegyetek, a filiszteusok egymás között beszélgetnek, most azért vegyetek és készítsetek egy új szekeret és 2 borjas tehenet, amelyeken még nem volt soha járom, és fogjátok be a szekérbe a teheneket. Borjaikat pedig vigyétek el tőlük haza. Vegyétek el tőlük, és vigyétek el őket haza. Vegyétek az Úrnak ládáját, és tegyétek a szekérre. Az aranyszerszámokat pedig, amelyeket vétekért való áldozatul hoztok neki, tegyétek egy táskába és oldalára, és bocsássátok el, hadd menjen el. És nézzetek utána, hogyha az ő határának útján Bécsemes felé tart a szekér, akkor Isten, azaz ő szerezte nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem arra megy, akkor megtudjuk, hogy nem ő, nem az ő keze sújtott minket, hanem csak véletlen volt az egész, ami velünk történt. Úgy tettek azért a filiszteusok, és vettek 2 borjas tehenet, és befogták a szekérbe, borjaikat pedig berekesztették otthon, és feltették az Úrnak ládáját a szekérre, a táskát, az aranyat, az aranyegerekkel, és aranyfekélyeiknek képmásával. Ezek voltak ugye a csapások, csak azt kihagytam. A tehenek pedig egyenesen Bécsemes felé vívő úton mentek, A tehenek pedig egyenesen a Bécsemes felé vívő úton mentek, egy úton mentek, folyamatosan bőgve, és sem jobbra, sem balra nem tértek le, és a filiszteusok fejedelmei utánuk mentek egészen Bécsemes határáig. Amen. Ezek Isten ellenségei voltak, ezek az emberek. És egy Isten félelem jött rájuk, hogy figyeljetek, hogyha nem tudom, hogy vették ezt a kijelentést, de valahogy... Tehát nem léviták voltak, ezek filiszteus papok voltak, akik tanácskoztak, és hogy mi legyen. És elvették azt, hogy hát áldozat kell Izrael Istenére. El tudjátok ezt képzelni? Tehát a mózesi törvényekben ott Mózes ecseteli Izrael népének, hogy figyeljetek, engesztelő áldozat, egészen égő, félig égő, békönös, nem békönös. Nem lehet megjegyezni, vagy meg lehet jegyezni, az Úr biztos segít nekem. Én nem bírom még megjegyezni, de majd egyszer megjegyzem. És a filiszteusok elveszik azt kijelentésként, hogy az élő Istennek áldozat kell azért, mert a hiba volt, hogy mi elvittük az ő szövetségének ládáját. Mondta ezt neki valaki, bárki, vagy nekik bárki Izraelből? Senki. Senki nem mondta. Jöttek a csapások, jöttek az ítéletek azokra az emberekre, arra az országra, azokra a városokra, azokra a kicsikre, azokra a nagyokra, lányokra, fiúkra, férfiakra, nőkre, nénikre, bácsikra, mindenkire. Azért, mert elvitték a szövetség ládáját. És azt mondták, hogy tegyük ezt, oda tesszük a mi áldozatunkat Isten elé, bűnért való áldozatért, és menjen az a szekér. És hogyha az arra az irányba fog menni, annál az elágazásnál, akkor tudni fogjuk, hogy ez a mindenható Istennek a keze miatt volt ez az egész. És hogyha a másik irányba megy, akkor tudjuk, hogy ez csak egy szerencsétlenség volt. Istennél nincsen szerencsétlenség, jegyzem. Ő kizárja, nincsen olyan, hogy szerencsém volt, szerencsétlenségem volt. Ha szerencsém volt, az Isten áldása. Ha szerencsétlenségem volt, azt meg Isten valami miatt megengedte, hogy tanuljak belőle. És gondoljátok meg, ezt egy Walt Disney-be, vagy nem Walt Disney-be, bármilyen filmben látnátok, azt olvassuk, hogy tehát ennél egyértelműbb nem lehet. Se jobbra, se balra nem mentek le azok a fiatal ökrök, akik be voltak fogva, és egyenesen full mentek, és folyamatosan bőgtek abba az irányba, amerre Isten jelzését elvették azok az emberek. Képzeljétek el, ennél egyértelműbb nem lehet. Tehát nem lehet, ja, az egy kicsit kilengett ez a jobb oldali, az egy kicsit lassabban megfordult egy picit, az nem. Annyira telibe középen ment, hogy ezek az Isten jelenlétét nem érzékelő távoli ellenségek, nek is egyértelmű volt, hogy ez abszolút Isten keze nehezedett ránk azért, mert nem emeltük fel, és elvettük az ő szövetségének jegyét az ő népétől. Amen. Na, ugrunk. És visszakerül a Fridláda, visszakerül a Fridláda Izrael népe közé. Ugorhatunk egy diát, köszönöm szépen. Ez egy kicsit sűrű, úgyhogy nem tudtam máshogy besűríteni, úgyhogy ezt így felolvasom nektek. Ugrunk egy nagyon-nagyon nagyot az időben, még nincsen reformáció, de nagyot ugrunk. Tehát ugyanúgy Izrael népe, ugye eddig voltunk az első bíra, Sámuel még éppen kisgyerek, vagy már még nem vette át a vén pozíciót, de éppen az első bíra felemelkedésének időszakából átugrunk, és a Fridláda visszakerülésének időszakából átkerülünk a királyok legelső korába. Ugye a királyok könyve, ugye az Dávid halálával, Salamon kezdődésével indul nagyjából most időrendben, és még ők azok az első két király, akik Saul, igen, bocsánat, de akik megélik még az egységes Izraelt. Tehát Saul, Dávid és Salamon. Utána jön már Roboám és Jeroboám, ahol ketté szakad ugye Izrael. Tehát itt vagyunk most, és ezt szeretném nektek felolvasni. Ez, ugye Dávidnak azt mondja az Úr, hogy nem te fogod felépíteni azt a házat. Ezt tudjuk, hogy jelképes amúgy, és azért, mert mondta, hogy már te egy harcos ember vagy, és sok vért ontottál, de majd az utánad levő majd felépíti. Én azt gondolom, hogy itt amúgy Jézus Krisztusról beszélt, mert Ageus prófétában olvassuk, hogy a második ház dicsősége nagyobb lesz, és Jézus meg példázatban mondja ugye az új szövetségben, csak így megint ugrálok, hogy értsétek, hogy ha leromboljátok a templomot, akkor én fölé, vagy akkor 3 nap alatt fölépítem. Ő maga a testéről beszélt, ugye ő a templom így jelképesként. És hogy miért a második ház dicsősége? Mert az első, az hogy volt dicsőséges? Hogy volt dicsőséges? Egy szóval látványos volt. Aranyból volt, ezüstből volt, gyémántból volt, patika volt minden. És de, mi történik? Az elején még a gyémántság, az aranyság, az ezüstség mellett az Úr jelenléte is ott volt, de miért? Ezt olvassuk fel. Igen. Ezt Salamon mondja megint. Itt pont azok, ez megint olyan, hogy amikor emlékeztek, beszéltem a Nikáos jelenések Aki győzről, most úgy vágtam ki a részleteket, hogy Salamon több mindent elmond, és mindegyiknek a vége, ami majd látjátok ott vastagon az alján, ez a te hallgasd meg őket a mennyből, és bocsáss meg nekik. Nagyjából ez a lényege. Tehát a pont. Ha majd néped Izrael vereséget szenved ellenségétől, mert vétkezik ellened, de azután hozzád tér, vallást tesz nevedről, hozzád imádkozik, és könyörög ebben a házban, pont. Te hallgasd meg őket a mennyből, és bocsáss meg nekik. Ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeztek ellened, de azután imádkoznak ezen a helyen, vallást tesznek nevedről, és megtérnek vétkükből, mert megaláztad őket, pont, te hallgasd meg őket, stb. Ha majd éhínség lesz az országban, ha dögvész, asszály, rozsda, sáska, vagy cserebogár lesz, vagy ha ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármilyen csapás és betegség lesz, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár az egész néped, Izrael mond el, és ha valaki elismeri, hogy miatta van a csapás, és kiterjeszti a kezét e felé a ház felé, de hallgass meg őket a mennyből. Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, hogy eljön és imádkozik ebben a házban, de hallgass meg őket. Ha majd néped abba, a néped hadba vonul ellensége ellen olyan úton, amelyen te küldöd, és imádkozik az Úrhoz a város felé fordulva, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, de hallgass meg őket a mennybe, és bocsáss meg nekik. Ha majd vétkeznek ellened, mert nincs ember, aki ne vétkezne, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeinek, és azok fogságba hurcolják őket az ellenség földjére, messzire vagy közelre, de aztán szívből megtérnek, de hallgass meg őket a mennyből, és bocsáss meg nekik. Tudjátok én, mit vettem észre ebben az imában? Ez milyen ima volt? Közben járó ima? Igen, teljesen jó. Ez nekem egy kicsit olyan ima volt, mint amikor Jézus közben járt a tanítványokért az atya előtt. Hogy azt az egységet, amit te is közöttem van, adod a nekik, és tartsd meg őket ebben a világban. Ne vedd őket ki ebből a világból, tartsd meg őket ebben. Jézus akkor én azt gondolom, hogy prófétált. Salamon prófétált ebbe a helyzetbe. Belegondoltatok, hogy azt mondja, hogy ha majd, mindjárt mondom, ha éhínség lesz, ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső. Mikor volt? Mikor volt? Volt olyan, hogy bezárult az ég, és nem volt eső? Királyok könyve, kettészakadás, Illés. Hogyne? Hol volt akkor Salamon? Látta azt a szemével? Gőze nem volt. De ő már valamit látott. Ha nem lesz többi eső, ha éhínség lesz, amikor egymás melléktermékét kellett tenni a várban, Jeruzsálemben, mert körbefogták őket, akkor így volt, nem? Majd is. Olvassuk a Bibliába. Volt ilyen, amikor ennyire éhínség volt? Igen. Volt. Látta ezt Salamon? Nem. Azt olvassuk, hogy ő volt ha nem is a korának, hanem az Isten természetfölötti bölcsességgel áldotta meg, és ha nem Dávid, akkor Izrael történetében szerintem az ő idejében volt a leggazdagabb, legvirágzóbb izraeli királyság a Biblia történetében. De javítsatok. Ő ezt látta. És a másik, engem az is nagyon megérintett, hogy Igen. És ha bármilyen csapás vagy betegség lesz, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár az egész néped Izrael mond el, stb., te hallgasd meg. És a másik, hogy Igen, ha a népet hadba vonul ellenség ellen olyan úton, amelyet te küldöd, és imádkozik az Úrhoz, hogy a város felé fordulva, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet neve tiszteletére építettem, stb. Én láttam a szemeim előtt Nehémiást és Dánielt. Elkezdtem érteni, hogy miért csinálta az Dávid, hogy oké, hogy tök jó minél több minőségi időt tölteni az atyával, de hogy napjában legalább azt hiszem háromszor, Dániel. Dániel volt az, aki napjában legalább háromszor Jeruzsálem felé kinyitott ablakkal, elkezdett imádkozni. Salamon látta Dánielt? Nem hiszem, hogy látta. De ha látta, volt egy kijelentése. És ott volt ez az épület, felmagasztalta az élő Izrael istenét, a seregek urát, dicsőítette őt, utána olvassuk, hogy nagyon nagy áldozatokkal dicsérték az urat, úgyhogy rá se félt az oltára, annyi volt, képzeljétek el, hogy rá se félt az oltára, annyi volt. Na, igen, és amikor... Igen. Fél pillanat. Igen. És a következő diát szeretném kérni. Igen. 1 Királyok 9:3, és ezt mondta Salamonnak az Úr. Meghallgattam az imádságod és könyörgésed, amikor könyörögtél előttem, megszenteltem ezt a házat, amelyet építettél, hogy ott legyen az én nevem mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor. Amen. Ez nekem annyira erőteljes volt, hogy Salamon felemelte az Úr nevét, dicsőítette, és Isten válaszolt az ő imájára, és ő már akkor meghallgatta. És nekem ez annyira erőteljes volt, hogy gyakorlatilag én hiszem azt, hogy szükséges volt Salamon imája ahhoz, hogy amikor ketté szakadt Izrael, amikor először dél, aztán észak, vagy észak-dél, Igen, tehát először északot, aztán déli területeket ugye elfogták, ugye vagy leigázták először az északot, bocsánat, utána a délit leigázták ugye a szíriabeliek, és ugye elkerültek fogságba. Kelet, nyilván Dániel is, kelet Nehémiás, és kelettek a többiek is, de hogy ez az ima is kellett. Ez az ima is kellett, hogy amikor az emberek elfáradtak, amikor az emberek nem abban olyan helyzetben voltak, hogy nem voltak képesek dicsérni Istent, amikor Isten nem ott volt közöttük, de nem tudsz könyörgésed, amikor könyörögtél előttem, megszenteltem ezt a házat, amelyet építettél, hogy ott legyen az én nevem mindörökké. És ott lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor. Amen. Ez nekem annyira erőteljes volt, hogy Salamon felemelte az Úr nevét, dicsőítette, és Isten válaszolt. Isten válaszolt. Isten válaszolt az ő imájára, és ő már akkor meghallgatta. És nekem ez annyira erőteljes volt, hogy gyakorlatilag én hiszem azt, hogy szükséges volt Salamon imája ahhoz, hogy amikor ketté szakadt Izrael, amikor először dél, aztán észak, vagy észak-dél, igen, tehát először északot, aztán déli területeket ugye elfogták, ugye vagy leigázták először az északot, bocsánat, utána a délit leigázták ugye a szíriabeliek, és ugye elkerültek fogságba. Kelet, nyilván Dániel is, kelet Nehémiás, és kelettek a többiek is, de hogy ez az ima is kellett. Ez az ima is kellett, hogy amikor az emberek elfáradtak, amikor az emberek nem abban olyan helyzetben voltak, hogy nem voltak képesek dicsérni Istent, amikor Isten nem ott volt között,

0: szükséges volt Salamon imája ahhoz, hogy amikor ketté szakadt Izrael, amikor először dél, aztán észak, vagy észak-dél, igen, tehát először északot, aztán déli területeket ugye elfogták, ugye vagy leigázták először az északot, bocsánat, utána a délit leigázták ugye a szíriabeliek, és ugye elkerültek fogságba. Kelet nyilván Dániel is, kelet Nehémiás, és kelettek a többiek is, de hogy ez az ima is kellett. Ez az ima is kellett, hogy amikor az emberek elfáradtak, amikor az emberek nem abban olyan helyzetben voltak, hogy nem voltak képesek dicsérni Istent, amikor Isten nem ott volt közöttük, de nem tudott az ő jelenléte megnyilvánulni, mert nem tudott hol lakni, mert nem tudták felemelni abban a nyomorult helyzetben az ő nevét. Isten megemlékezett ezekről a szavakról, hogy Uram, de hallgass meg! Hallgass meg őket a mennyből, és bocsáss meg nekik. És emlékeztek, amikor, hogy Isten mennyire könyörülő Isten, hogy amikor Izrael népe Egyiptomba, mikor küldte el Mózest? Mikor azt olvassuk, hogy feltört a jaj kiáltásuk az égig. Nem olvasom azt, hogy hú, elkezdtek böjtölni a korbács verések közepette, mert már ha nem is ettek volna, akkor meghaltak volna. Annyira elkezdtek kiáltani, annyira kétségbe esett helyzetben voltak azok az emberek, hogy gondoljátok el, hogy ez már olyan hangos volt, hogy még Istenhez is eljutott valahogy. És olyan sok volt, és olyan hangos volt. És erre ugyanúgy Salamon azt mondta, hogy Atyám, hallgasd meg őket. Én szeretnélek bátorítani téged, hogyha Isten jelenlétét szeretnéd megtapasztalni, akkor akár ebben a házban, akár házi csoporton, akár bárhol, de magasztalt fel őt. Isten elmondta az ő beszédében, hogy ő mindenhol jelen van, mindenhol meg tudod látni és meg tudod tapasztalni. De az, hogy egy nagyobb mértékben, egy természet fölötti módon beavatkozzon és átmódosítsa a dolgokat, úgy, ami már azt hiszed, hogy elveszett, és nincs a kezed ügyében, lehet, hogy valamit elvesztettél, vagy próbált elvenni tőled az ördög. Izraeltől elvette egy ideig az ördög 7 hónapig a szövetség ládáját. Nem Izrael szerezte vissza a fegyverrel győzedelmesen, hogy visszaszereztük a szövetség ládáját. Nem. Az Úr harcolt, az Úr hadakozott, és visszakerült a helyére a szövetség ládája. Salamon imádkozott, és az az arany, az a csillogás, az a gyémánt templom, az a ház, amit tökéletesen megépített, az romhalmaz lett. Nulla lett. De Isten az ő szövetségét megőrizte. Isten az ő népét visszahozta a szabadságba. Szeretnélek bátorítani, hogy ha szeretnéd ezt átélni, szeretnéd átélni az Úrnak a szabadítását, szeretnéd átélni azt, hogy Isten felül kerekedjen a te problémáidon, és amit te nem tudsz megoldani. Szeretnéd, hogy avatkozzon be, és eddig úgy látod, hogy nem avatkozott be. Legyen egy hited azzal kapcsolatban, hogy ő akkor is dolgozik, amikor nem látod. Ő akkor is dolgozik a te életedben, amikor alszol. Ő akkor is munkálkodik a te helyzeteden, amikor a WC-n vagy. Ő akkor is változtatni akar, amikor éppen összeveszel a családtagoddal, vagy a barátoddal, vagy a bárkivel. Isten használni akar, és Isten be akar avatkozni a te életedbe, és szeretnél, hogy lásd az ő, érezd és lásd, hogy jó az Úr, érezd és lásd az ő jelenlétét. Tapasztald meg az ő jelenlétét, úgyhogy felemeled ő.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.